0: Nyílik meg a kukák ürítése. A vízügy rövid időre és kismértékben megnyitja a siófoki leeresztő zsilipet, hogy vízcserét hajtsanak végre a Sió csatorna városi szakaszán. A Balaton vízszintje 59 cm, ami alig fele a nyári 120 cm-es üzemi szintnek, ezért sokakban aggodalmat keltette a zsilipnyitás híre. Jelezték, hogy ez nem vízleeresztés, célja az elszíneződött kellemetlen szagú víz frissítése a Sió 2 km-es belterületi szakaszán. A vízügy a víztakarékosság jegyében a korábbi hasonló beavatkozásokhoz képest csak a felére csökkentette a felhasznált vízmennyiséget. Javítják az útburkolatot a 8. kerületi Krúdi és Mária utcák kereszteződésében. A munkák július 27-én indulnak és várhatóan egy hónapig tartanak. Józsefváros önkormányzata közölte, garanciális javítást végez a kivitelező, ezért ideiglenes forgalomkorlátozás és parkolási tilalom lesz érvényben. A két ütemben zajló munka miatt időszakosan lezárják a kereszteződés egyik, majd másik oldalát. Több utcából csak korlátozottan lehet behajtani. Szombaton rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal. A vendégek különleges éjszakai strandélményekre számíthatnak. Több helyszínen sztárfellépők, zenés-táncos műsorok, kedvezményes belépők és egyedi gasztronómiai kínálat várja őket. A strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűcs Illikó, a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: A strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaranta visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a strandok éjszakája egy olyan hagyománya az egész fürdőságazatban, ami sokaknak, sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
0: A 10. születésnapját ünneplő paskál, gyógy és strandfürdő trópusi hangulatú meghosszabbított esti medencés bulival készül a csobbanásra vágyóknak most szombaton. A rendezvényhez csatlakozó fürdők folyamatosan frissülő listáját a fürdőszövetség.hu honlapon találják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
3: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, hadd mondjam azt, hogy régi kedves barátunkat, Cimber Szilvit köszöntöm nagy szeretettel, már rég láttalak. Örülök neked, hogy itt
2: Köszönöm
1: vagy.
2: Szépen, én is köszöntöm a hallgatókat és téged.
1: Ugye mindig mondom, hogy azért jó veled beszélgetni, meg azért is várlak vissza mindig a műsorban, mert olyan missziót képviselsz a saját kiadóddal, a Cimber könyvekkel, amit kevesen, mert az olvasást népszerűsítve, komoly kulturális hidakat építve, nagyon komoly könyveket köszönhetünk neked. Komoly szerzőkkel természetesen. Úgyhogy nem ülsz a babérjaidon, most lesz csak igazán feltúrózva a kiadó.
2: Igen, nekem az a legnagyobb öröm, amikor a szerző meg az olvasó örül.
1: Na, ezért érdemes az egészet csinálni.
2: Igen, igen, igen, és most van egy olyan szerzőm, aki nagyon boldog volt, hogy a sok-sok éven át dédelgetett munkáját sikerült megjelentetnünk. Betty Zsoldos, aki pszichológus és coach, és a Génkutatás című könyvét adtuk ki most.
1: Van itt egy játék vele, Énkutatás. A G betű az ugye zárójelben van.
2: Igen, igen, ez egy érdekes cím, én gondolkoztam rajta, hogy jó lesz ez, mert hogy kimondva nehéz, most kérek egy génkutatást, ha így a könyvet keresem, mert a G betű kicsiben és zárójelben van, ugyanis arról van szó, hogy az egész könyv valójában az én kutatásról szól, vagyis arról, hogy az agyam és a testem hogyan működik együtt, illetve a agy és a lélek hogyan függ össze, és hogyan működik együtt.
1: Hát és a hétköznapjainkat hogyan befolyásolja.
2: És a hétköznapjainkat hogyan befolyásolja, és ezeket persze meghatározzák a gének is, tehát itt van ez a kis csavar és ez a kis játék. Végül meghagytuk ezt a címet azzal az alcímmel, hogy lelki wellness tudományosan és szórakoztatóan.
1: Hát milyen jó cím. Nem, hát ez a lényege, hogy a viszonylag gondolom nehezebb témát, vagy a nehezebben befogadható témákat is szórakoztatóan csomagolva.
2: Igen, Betty nagyon sok hétköznapi példával és szemléletes példával mutatja be ezt az egyébként tudományos területet, és valóban konkrét gyakorlati haszna is van a könyvnek, tehát gyakorlati...
1: De tele van gyakorlati tanácsokkal.
2: Igen, igen, és tennivalókkal. Amit az ember megtehet azért, hogy jobban működjön.
1: Fogunk Bettivel is beszélgetni, ezt a hallgatóknak mondom. Egyébként nagyon szép a kivitele is a könyvnek, gratulálok.
2: Köszönöm szépen, erre mindig nagyon ügyelünk, hogy esztétikus is legyen, amit kézbe adunk.
1: Abszolút az lett. No, de hát van itt még a kiadóban sok más minden, a Bettén kívül is, ugye van neked egy, hát mondhatom, régi szerződ, a Szandra.
2: Szandra, igen, annyira régi szerzőm, hogy 2000-ben, vagy 99-ben, vagy 2000-ben adtuk ki a Meg vagyok húzatva című kamasznaplóját. Ugye ő egy Marfan-szindrómával született lány.
1: Volt itt nálunk ő is.
2: Igen, miután ő költő, író és muzeológus.
1: De Szondai Szandráról van szó, nem tudom, elmondtuk-e a teljes nevét, csak hogy tudják a hallgatók, innen pusziuk őt egyébként.
2: Igen.
1: Szóval és most ő egy folytatással készül?
2: És most fog, igen, készül egy folytatással. Tulajdonképpen a Meg vagyok húzatva az a németországi gerinc műtétjéről szólt javarészt, illetve akkor írt naplója ez. És most megírta az azóta eltelt időt, küzdelmeket, és minden, ugye neki nagyon kalandos élete van ettől a betegségtől is, meg úgy egyébként is. És most ezt öntötte formába.
1: Tehát ő vállalja a mindennapjait a közönség előtt.
2: Abszolút, olyannyira, hogy ő egy blogot is vezet, ahol rendszeresen hírt ad magáról. Most a legújabb hír az, hogy férjhez ment.
1: Ja,
2: nem, nem lettek volna régen együtt a férjével, Viktorral, aki egy filozófus. 10 évvel ezelőtt kötöttek egyházi házasságot, de bizonyos okok miatt polgári házasságot nem, és ezt most pótolták, úgyhogy a múlt héten voltunk az esküvőjükön. Szandra légzéssegítővel él, amit teljesen természetesen visel, hoz, visz magával, úgyhogy az igen kimondásakor is rajta volt.
1: Ott volt rajta, igen.
2: Igen, és az esküvőjéről is tett közzé képeket, megírt róla. Úgyhogy ez nagyon örvendetes volt, és nagyon helyesek voltak.
1: Ugye jól mondom, hogy te azért gondosan ügyelsz arra, hogy a szerzői találkozhassanak személyesen is az olvasóikkal.
2: Igen, igen. Most a Génkutatás című könyvnek két bemutatót is tartottunk, mivel Betty Székesfehérváron él és dolgozik. Uh-huh. Egyet Budapesten, a Buda Collectionben, ez egy nagyon jó kis antikvárium, és egyet pedig Székesfehérváron a Vörös Marti Mihály könyvtárban.
1: Mindenhol szól a sláger szerencsére, úgyhogy meg én azért is örülök, és adok is mindig lehetőséget neked is, meg mindenkinek, aki egyáltalán könyvekkel foglalkozik, mert tényleg fontos a misszió, hogy olyan közösségépítő események ezek, most azon túl, hogy megvan a könyv, hogy lehet találkozni, beszélgetni a szerzővel, ami ritka a mai világban, hát hiszen a telefonunkon élünk mindent, közösségi életet is. Már lassan a kapcsolatot is ott tartjuk barátainkkal,
2: családtagjainkkal. Igen, ugyanakkor a személyes találkozás rendkívül fontos.
1: És ezt nem pótolja semmi.
2: Erre most volt egy másik példám is, szintén a múlt héten meghívtak édesanyámmal, aki a eléggé sikeresnek bizonyult Ómama Nyaklánca című könyvnek a szerzője, és meghívtak Tarjánba, az Egyesületek Házába, a könyvtarján szervezésében, ami egy olvasóklub, hogy menjünk el és beszélgethessenek a szerzővel. Mindenki olvasta a könyvet, ez
1: de
2: volt
1: jó,
2: a meglepetés.
1: De jó.
2: Sőt, ők egymás közt meg is beszélték. Ugye a könyvben egy sváb család története van, és Tarjánban is van sváb közösség, ez különösen érdekessé tette ezt a beszélgetést, nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket.
1: Nem mondtad édesanyád nevét.
2: Silingi Terézia.
1: Na, Terézia, csókoltatjuk innen, ő is volt már nálunk.
2: Igen, igen.
1: Együtt jöttetek, szerették őt ott?
2: Nagyon, nagyon, legalább 30-an voltak, elég nagy létszámmal, és... Volt egy néni, aki vele egy idős, 88 éves, nem titok, és a előző kedden, mint ahogy meg volt hirdetve a rendezvény, ő már felöltözött és készült, mert eltévesztette, hogy melyik kedd. Mert ő már annyira készült és annyira várta. És aztán ott a találkozón ők nagyon jót beszélgettek, nagyon érdekes volt ez a beszélgetés.
1: Azt elmondhatjuk a hallgatóknak kulisszatitokként, hogy készül a folytatás?
2: Igen, már szerkeztem, dolgozom vele, és őszre tervezzük a megjelenést. Megmondom őszintén, még címe nincsen. Szeretnék egy hasonló címet, mint az Ómama Nyaklánca volt, valamit, ami végigvonul a történeten. Ugye ez a történet a család másik ága, az édesanyám ágának a története. Ugye, akik esetleg nem olvasták az Ómama Nyakláncát, a dolog lényege az, hogy ez egy kis történelem alulnézetben, tehát egy család történetén keresztül bemutatja egyúttal a történelmet, és hogy ez a család a történelem viharait hogyan élte meg. Most az édesanyám családjában szintén vannak ilyen nagyon érdekes és a történelemhez kötődő momentumok, és úgyhogy ez a könyv egy kicsit hasonló lesz, de ugye más szereplőkkel és más történettel. 1824-ben kezdődik, ha jól emlékszem, tehát még régebben, mint a másik. Igen, és nagyon vigyázunk arra, most én a szerkesztésnél külön is figyelek arra, nehogy elcsúszunk, hogy abban a korban mi volt és mi nem volt, és milyen szokások voltak. Ugye ez Pátyfaluhoz kötődik, ahol én is élek, ez a történet, mert oda valósiak, és elég komoly helytörténeti kutatásokat végzett az édesanyám, hogy pontosan be tudja mutatni, hogy hogy nézett ki például egy esküvő, vagy hogy mi volt, amikor árvíz volt, vagy a filoxéra járvány.
1: Azért fontos ez, mert tényleg egy, hogy mondtad, alulnézetből a történelem?
2: Igen.
1: Na,
2: igen.
1: Tehát, hogy ez nem csak időutazás, de ez tulajdonképpen egy történelmi óra is, vagy amennyiszer olvassák a könyvet, hogy ennek több funkciója van.
2: Igen, és olyannyira komolyan vesszük, hogy ezt történésszel lektoráltatjuk is.
1: Pláne.
2: Hogy ne legyen benne hiba.
1: De Páty mindig falu volt? most, hogy mondtad
2: igen,
1: az előbb.
2: Igen, igen, és már nagyon régen.
1: Valahogy nagyobbnak tűnik nekem, amit úgy ért benne, mint legalább nagyobb lenne egy picit.
2: Most is község. Aha. És hát én nagyon szeretem, mert nekem a gyerekkorom is oda kötődik, én a nagyszüleimnél nagyon sokat nyaraltam ott, és aztán éppen ezért nagyon szerettem volna oda költözni, és amikor lett rá lehetőségem, akkor oda költöztem, azóta is ott élünk. Most
1: tulajdonképpen a kiadónak is ott van a központja?
2: Igen, így van, így van, a kiadó is ott van.
1: Na ez egy fontos misszió a Cimber könyvek kiadója, mert, és akkor kérdezem tőled a kiadó vezetőt, vagy a könyvkiadót, hogy hogy állunk ma az olvasással? Mi van a könyvpiaccal?
2: Az érdekes az, hogy az olvasás az újra népszerű lett. Érdekes módon a printkönyvek is újra népszerűek lettek, mintha a fiatalok is visszataláltak volna ehhez a formátumhoz. Ugyanakkor a könyvvásárlás az most tavasszal nagyon lecsökkent. Tehát az idei évben mintha az emberek egy kicsit óvatosabban költenének, vagy lenne valami bizonytalanság. Mi azt reméljük, hogy azért ez egy átmeneti időszak, és majd lesz megint jobb. Azon kívül rengeteg sok kiadvány van, és ellenőrizetlenül rengeteg színvonaltalan kiadvány is van sajnos. Úgyhogy nagyon fontos, hogy aki könyvet választ, az megbízható forrásból válasszon.
1: Benneteket a válogatottkönyvek.hu oldalon lehet elérni a legkönnyebben.
2: Igen, a válogatottkönyvek.hu oldalon van egy webshopunk, ott lehet a Cimber könyveket megtalálni. És meg lehet találni egyébként könyvesboltokban is elég sok kiadványunkat.
1: Ott vagytok mindenhol. Hogy képzeljük a te életedet, hogy egy csomó önjelölt író azért keresget téged, mint kiadóigazgatót, hogy add ki a könyvét?
2: Igen, nagyon sokan vannak, akik szeretnének könyvet kiadatni, vagy csinálni. Én ebben olyan szempontból nagyon szigorú vagyok, hogy kudarcba én nem szeretem belevinni a szerzőimet. Tehát olyan könyvet adok csak ki, amiben én is hiszek, és amiről úgy gondolom, hogy az olvasót érdekelni is fogja. Az egy dolog, hogy én mit szeretnék közölni, de az is fontos, hogy mit szeretnének olvasni az olvasók, és mi érdekli őket. Nehéz ezt megszondázni, de azért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a színvonalat tartsuk. Vannak olyan szerzők, akikkel beszélgetünk jövőbeli kiadványokról, én remélem, hogy lesz, akivel meg tudunk állapodni, de vannak, akiknek a kéziratát látva el kell, hogy utasítsam, mert nem üti meg azt a színvonalat, amit én a Cimber könyvek márkanév alatt vállalok. Van egy nagyon sikeres mesekönyv sorozatunk, az is készül most, és várhatóan nem sokára, hát vagy ősszel, vagy legkésőbb koratavasszal megjelenik.
1: Ja, majdnem.
2: Még ebben az évben vagy a jövő elején, igen, attól függően, hogy a grafikus hogyan tud elkészülni.
1: Hát ott az illusztráció fontos.
2: Nagyon fontos, sőt, az viszi a történetet. Ugye ez a járműves mesekönyv sorozatunk, ugye van a Willy és Bobby a villamosokról, aztán a Tomi kalandjai a buszról, a Rozi kalandjai ő a troli, és most készül Miska, aki egy vonat lesz, és a Balatonra fog utazni, ennyit elárulok, de többet nem. Ez Baginé Lugosi Diánának a könyvei. És
1: többet is adtál már ki?
2: Hát ez a három mesekönyvünk van, most készül ez a negyedik, ugye ez az ő mese sorozata.
1: Igen.
2: Úgy tűnik, hogy a járműves mesekönyvek iránt van érdeklődés és kereslet. Igen.
1: Hát szeretik mennyivel a hálásabb közönség vagy célpiac a gyerekeké? Vagy nincs ilyen szempontból?
2: Ott is nagyon meg kell választani, hogy mit. Rengeteg a mesekönyv, ott is rengeteg a színvonaltalan, megmondom őszintén, ha bemegyek egy könyvesboltba, én mindig nézem, ezzel a szemmel nézem a könyveket, hogy kiadói szemmel, hogy milyenek, és sok olyat látok, amit én nem adnék a gyerekem kezébe. Itt valóban, ahogy mondtad, az illusztrációnak, a kinézetnek, ahogy kézbe veszed azt a könyvet, még nagyobb a jelentősége talán a gyereknél. És nekem egy nagyon kiváló illusztrátorom van, Felföldi Anna képzőművész személyében. Minden könyvemet, ami illusztrált könyv, ő csinálta, és ő garancia erre a színvonalra. Uh-huh. Ő értelmezi is a szöveget, és annak megfelelően ad látványt a könyvnek.
1: Uh-huh. Mondod, hogy hát nagyon sok az ellenőrizetlen és silányabb munka a piacon, a könyvpiacon, de hogy régen egyébként volt ennek valami hivatal, aki ellenőrizte a minőséget?
2: Nem, itt azokra a kiadványokra gondolok elsősorban, amiket nem profi kiadók adnak ki, aha, hanem
1: önjelöltek.
2: Önjelöltek, bot csinálta kiadók, uh-huh, úgy gondolja, hogy lekér egy ISBN számot, és az a minden uh-huh szakmai feltételnek eleget tett. Hát ez azért nem így van.
1: De most mondtad ki, hát ez egy szakma.
2: Igen.
1: Amit mivelni kell, meg kellett tanulnod neked is annak idején. Egyébként te miért alapítottál kiadót? Miért volt fontos?
2: Egyszerűen azért, mert valakinek a könyvét meg akartam csinálni. És ja, tulajdonképpen értem, így is kezdtem el az egész kiadást. Ugye a Szandra könyve, a Szondai Szandra Meg vagyok húzatva című kamasznaplója az elsők között volt. Uh-huh. Aztán adtam ki egy protokoll
1: könyvet,
2: igen, a Vámosné Kati, aki nagyon híres protokoll szakember volt. Igen. Az igazságügyi minisztériumban 8 minisztert szolgált ki, ez is volt a címe a könyvnek, hogy 8 miniszter volt a főnököm.
1: Nem olyan rég ment el?
2: Igen.
1: Akkor tudom, igen. Igen.
2: És akkor az ő könyvét meg akartam csinálni. Szóval jöttek egymás után könyvek, és aztán édesanyám könyve, az lett az ászlós hajónk, pedig nem gondoltam még az elején, hogy ez így lesz, de aztán amikor már a kézirattal dolgoztunk, és valóban megszületett a könyv, akkor már én is bíztam benne, uh-huh, hogy ez tetszeni fog az olvasóknak. És hát azóta is csak olyan szerzők könyvét adom ki, akikkel megvan ez az összhang, és
1: emberileg
2: is, uh-huh, és akiknek a kézirata az a minőség, amit én elvárok.
1: Meg hogy olyan a téma, ami biztos, hogy érdekli az olvasót?
2: Fontos, hogy érdekelje az olvasót, igen. Igen.
1: A lelki wellness az mennyire spirituális? De ezt majd a szerzőtől meg fogom kérdezni persze, de vagy mennyire sorolta az önfejlesztő könyvek?
2: Az önfejlesztő sorába könyvek közé mindenképpen lehet sorolni, én nem nevezném spirituálisnak, sokkal inkább tudományos.
1: Okay, okay.
2: Rettenetes mennyiségű szakirodalmat használt fel, uh-huh, a szerző, ez a végén fel is van tüntetve, vagy 18 oldalon.
1: De neked volt már önfejlesztő könyved a kiadóban?
2: Volt, igen, a Talpraállás művészete, az például ilyen volt, ami uh-huh egy elvált nő írt, és ami nagyon sokaknak segített az újrakezdésben. Uh-huh. Nem csak feltétlen egy válás után, hanem bármilyen trauma utáni újrakezdésben.
1: Aha. Jó, akkor nem ismeretlen a terep ilyen nem szempontból.
2: Nem, de ebben a kéziratban azt tetszett nagyon, hogy rendkívül alapos, tudományosan is megalapozott, ugyanakkor egy könnyed, jól olvasható hangvétele van, és ahol nem volt ilyen, ott belenyúlt a szerkesztő, aki aha, én voltam, aha, és megalkodott a szerzővel, hogy ezt még így lehet-e. Tehát teljesen közérthetővé
1: ez
2: tettük.
1: Ez a
2: szakmád az... Abszolút közérthetővé tettük, tehát nem kell tőle megijedni, de ugyanakkor minden a helyén van benne szerintem.
1: Uh-huh. Mennyire látod előre a kiadói életedet, hogy mennyire tudsz előre tervezni most? 3-4 könyvet felsoroltál, ami még ebben az évben talán várható.
2: Általában egy évre tervezek.
1: Aha. Már látod a jövő évet is? Vannak tervek?
2: Igen, de azokról még nem szeretnék.
1: Nem is azért. Tehát, hogy neked már megvan a
2: igen.
1: De egyébként ezt bármikor lehet variálni? Tehát, ha beesik egy olyan kézirat, vagy egy olyan ötlet, amit ellenállhatatlan,
2: akkor azonnal lecsapunk
1: el. Lecsapsz el. Oké, okay, ahogy kell. No, és visszatérve arra ugye, hogy mennyire fontosnak tartod, hogy folyamatosan legyenek a közönséggel találkozási pontok, ami azért is fontos, mert ez közösséget épít. Tehát most édesanyádnak is a közönség találkozóján nem tudni, hogy azok a kapcsolatok még mire lesznek jók. 80 fölött.
2: Igen, mi tervezünk felé őszre is ilyen írólvasó találkozókat, mind az édesanyám könyveivel, mint pedig a Betty Zsoldossal a uh-huh génkutatással kapcsolatban. sőt ő tervez egy internetes felületet is, ahol majd kapcsolatot tarthat az olvasóival.
1: Szuper.
2: Nagyon fontos a személyes kapcsolattartás. Én változatlanul erre is.
1: Író-olvasó találkozók mindig lesznek, akkor ezt kimondom.
2: Én úgy gondolom, igen, arra szükség van.
1: És édesanyád hogy van? Mert ezt még nem kérdeztem.
2: Jól, köszönöm szépen, remekül.
1: Na, akkor innen
2: most nagyon fel van ajzva, hogy az új könyvén dolgozunk. Igen, és a szokásos, igen, a szerző-szerkesztő közötti beszélgetések mennek.
1: Ja, hát az, igen, az érdekes anya-fia, vagy anya-lánya, bocsánat, kapcsolatban, hogy hogyan lehet.
2: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy most már rugalmasabb, mint az első könyvnél.
1: Ja, megtanult kezelni.
2: Igen.
1: Szakmailag is. Azért ez másabb.
2: Igen.
1: Na jó, innen csókoltatjuk őt is, meg az összes szerződet, meg az olvasóidat is, kedves hallgatóink, a Cimber könyveket ajánlom szívből. Szeretettel válogatottkönyvek.hu, ugye itt találják.
2: Válogatottkönyvek.hu, igen.
1: Az összeset. Hát. Köszönöm, hogy itt voltál. Gyere gyakrabban, várlak vissza.
2: Köszönöm szépen.
1: Szeretettel. És Szilvitől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem, mert jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult. Ugye?

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Venyige Sándort köszöntöm nagy szeretettel.
2: Már rég láttuk egymást, rég hallottalak, igen. De hát azt látom távolból, hogy azért a menetelés az folyamatos. Hát mind a színház, mind a Mézesföldi nyár.
3: Olyan, mint a lendkerekes autó, tudod, hogy viszi a lendület.
2: Na, hál' Istennek, vigyelj is még sokáig. Most már akkor ez a tizedik a Mézesföldiből?
3: Igen, ez a Veresegy Színház nyári tizedik nyári fesztivál.
2: Mert a színházról is beszélhetünk, és szívesen, de hát most zajlik egy fesztivál.
3: Igen.
2: Közepén vagyunk?
3: Nem, talán? még az első 20-25%.
2: Jó, de mert augusztus 29-ig
3: így van.
2: Tart majd. Mennyi program ezt?
3: 25 este.
2: És ezt egy évig szervezitek?
3: Hát nem.
2: Nincs annyi? Fél
3: nem,
2: év?
3: Nem. Nem, több mint egy év. Ne, szóval már most elkezdtünk gondolkozni, mi lesz a következő évben, de alapvetően ugye ilyen novemberben kijövünk az első előadásokkal nyilván karácsony előtt, de alapvetően így január-februárban áll össze, és akkor március. Tehát az a műsorfüzet, csak a kedves hallgatók.
2: Amit most én elkezdtem lapozni.
3: Amit elkezdett 35 ezer példányban lapozni, az március végén adjuk nyomdába.
2: Nagyon igényes, le a kalappal egyébként. Hát legalább annyira, mint a műsor kínálat. Ebben a 25-ben, ebben minden van, geszti koncerttől a Quimbin át, a színházi élet kincseig.
3: Hát igen.
2: Na most, hogy kérd, meg Széchenyi Pál is van egyébként, csak mondom.
3: Sok
2: csak egy tánc volt.
3: Igen.
2: Hogy úgy képzeljük az életeteket, hogy főleg az utóbbi akárhány évben, hogy tényleg itt az önjelölt produkciók folyamatosan támadnak benneteket, hogy szeretnék én is ott lenni? A Mézesföldön?
3: Hát egy ideje, igen. De hát ez...
2: És akkor hogy van ez, hogy választasz onnan is, megjössz, mész és nézed a produkciót?
3: Pont a Széchi ez egy ilyen volt, hogy ebben én nem gondolkoztam, de Nagy Sanyival, Nagy Sándor művészúrral, Nagy Sanyival mi ugye egyrészt nagyon, nagyon közeli személyes jó barátságban vagyunk, másrészt a színházunkban ő most azt hiszem két előadásban is játszik, és reméljük egy harmadikban is fog a következő évattól kezdve, és hát rendezett hármat vagy négyet.
2: És én ezt akartam nagyon mondani, hogy...
3: Tehát ő nagyon közel van hozzánk, és a Sanyi ajánlotta, hogy volt nekik ez a nagy koncert
2: az arénában,
3: azt hiszem. És hogy,
2: itt
3: hogy...
2: a Serbán beszélt róla pont néhány héten.
3: Na, hát akkor. Igen, és hogy ez milyen jó volt, és nézzük már bele, elküldött anyagot, és tényleg azt mondta, úristen, hát ez és hát szétcsipál, szóval... Ráadásul mindenki nagyon közel áll hozzám, aki ebben szerepel, és akkor azt mondta, hogy na hát ez nézzük meg. És ilyenkor van az, hogy de mi alapján választok, hát nem tudom. Hát beleszagolok, okay. És akkor azt mondom, hogy de hál' Istennek nem mindig jön be, szóval ez nem csalhatatlan, csak én azt gondolom, hogy ez például, igen, ez, és odaillik. Tehát az, hogy mi az, hogy körülbelül ismerjük most már nézőinknek az elvárásait, az ízlését, a helyszín mit bír el, meg hát nagyon sok minden, nyilván vannak gazdasági vonatkozása is a dolognak, és akkor azt mondta, hogy próbáljuk meg, és ezzel lett úgy, hogy Nagy Sándor öt különböző produkcióban fog, már játszott, és fog még játszani.
2: A Mézesföld.
3: Tehát gyakorlatilag ő a reklámharcunk. Igen.
2: De hogy képzeljük ezt, hogy a Veresegy Színház produkciói automatikusan benne vannak a 25-ben?
3: Most összesen 7 előadásunk van, de természetesen hát mi fesztiválunk.
2: Aha, hát tehát ez nem egy ördögtől való.
3: Hát nem viccelj, hát azt csinálok, amit akarok.
2: Aha.
3: Nem, de igen, természetesen a Veresegy Színház előadásait is folyamatosan. Az angolai szerelmeseket azt, hogyha egyszer kihagynánk, akkor meglincselnének minket a nézők. De most ezt nagyon komolyan, ezt többször le akartuk venni, de egyszerűen nem engedik a nézők. és így lesz ez most is. Hát sajnos jövőre ki fogjuk hagyni, ezt, valószínűleg ezt a hírt most hallja először a hallgató, vagy aki egyáltalán érdeklődik irántunk, pláne azonkor egy szerelmesek előadásunk iránt, mert az Erkel Színház nem engedi, hogy a jövő nyáron ezt játsszuk. Nem. De ez az egy másik történet, de ezt mint tényként el kell mondani. Hogyne persze, ezt tényként el kell mondani, sajnos.
2: Én lehet, hogy ezt már kérdeztem tőled, de valahogy ideillőnek érzem most, hogy van tesztek-e különbséget, és ezt most akár a színész kollégáiddal kapcsolatban is, vagy úgy kollektíve kérdezhetném, hogy az, hogy benti játszás, vagy kinti játszás, ez most a szúnyogokon kívül befolyásol bármiben?
3: Alapvetően nem. Ugye azt szokták mondani, hogy a kőszínházak azért nem szeretnek szabadtérre menni, mert ott olyan kompromisszumokat kell kötni, ez egy új helyszín, nincsen tréger, tehát zsinórpadlás, stb. Nyilván másmilyen a nézőtér, meg a színpad aránya, máshogy vannak a takarások, nem tudom, hideg van, meleg van, fúj a szél, lehet, hogy esik, jön a szúnyog, meg a bogár, meg az áraszúnyog, és akkor ez olyan nem komfortos, és meg egyáltalán nem szeretnek kimozdulni, és tény, hogy a színházak ugye az egy-egy előadást arra a helyszínre hozták létre, ahol bemutatják. Szóval ez egy ilyen nullpont. Kivéve a Veresegy Színházat, amely eleve mi úgy hozunk létre egy-egy előadást, én arra kérem a rendezőt és a díszlettervezőt, a koreográfust, mindenki, aki etéren érintett, hogy ez azért menni fog. Tehát, hogy a díszleteket úgy csinálja, hogy a legkisebb színpadajtó Moson-Magyaróváron 1,5-2,60, és akkor viszont a mi teherautónak a teherbírása az 3,6 rakománytonna, és a többi, tehát mi ezt hozzá vagyunk szokva. És ez az egyik része, tehát ez minket annyira nem érdekel, vagy nem érint, másfelől viszont nyilván az, hogy szél, meg nem tudom, az érint, mert voltak ebben már gondok, és ezért nagyon oda kell figyelni, tehát az nem játék. Másfelől viszont van egy olyan hangulata a szabadtérnek, ami meg semmi mással nem. Tehát ez a csillagfényes, csillagtetős nézőtér, vagy hogy szokták ezt mondani.
2: Amit te rendeztél előadást, azt más neked onnan... Van olyan előadás most a hétben?
3: Hát ne viccelj, hát a legnagyobb sikert én rendeztem,
2: na,
3: a
2: most drágán. Na, hát azért, most úgy nézszél rám,
3: mint... De azt az egyet egyébként.
2: Na, jó, most úgy nézszél rám, mintha a világ legnagyobb hülyeségét kezdeném
3: megkérdezni. Azt az egyet rá. Ez volt az első 2014-ben.
2: De neked másabb ezt onnan... Nos, és akkor ez javíts ki, vagy folytasd a mondatot, ellenőrizni, nézni, élvezni az előadást. Tehát ilyenkor a rendező...
3: Nehezet kérdezem, én játszom is a darabot, tehát nem vagyok lent.
2: Oké, majd az a következő.
3: Nem vagyok lent, nem tudom nézni. De
2: belülről sem?
3: Az, hogy szabad tér. Hát nyilván más, persze, más, meg nagyobb, meg több, meg ugye nálunk majdnem 1900-as a nézőtér, és ez rendre... majdnem tele szokott lenni, szóval ez úgy más, mint amikor egy 3-400 fős nézőtér előtt játszol. Szóval amikor itt nevetnek, akkor itt röhögnek. Amikor ott kuncognak, akkor itt nevetnek. Szóval ott csend van, itt nagy csend van. Szóval...
2: Most, ennyi év után már nem, valószínűleg nem aktuális a kérdés, de ilyenkor össze kell fognod még mindig rendezőként?
3: Nem.
2: Vagy ennyi az előadás után meg már pláne
3: nem. Hát nézd, de mindig oda, de nem csak én, hanem a most Sanyi ebben most lépett be egy másfél éve, Nagy Sanyi az előadásban, nem most Drágánban, hogy most konkrétan erről beszélünk, de Enikő az én feleségem és a színház másik vezetője, hát főleg ő, én nagyon-nagyon odafigyel mindenre, tehát folyamatosan jön oda hozzám, megint poros a díszlet, hogy miért nincs itt egy díszítő, és hogy ott már megint leverték a sarkát, mikor javítják ki, és nem tudom, kinek a ruhája elszakadt, azonnal látszál, hogy nincs olyan, hogy ne figyeljünk oda a ritmusára, ez most gyorsabb volt itt, most ez miért nem jött be az a poén, állandóan, de szerintem az a, tehát abban a pillanatban, amikor ez már téged nem érdekel, mint színház csináló, ott akkor azon el kell gondolkozni, hogy más aha, tevékenység értem. Iránt. Hát ez figyelj, de szerintem ugyanígy így vagyunk, nagyon sokan ezzel, te is így vagy ezzel, hogy most vélhetően, hiszen én vagyok itt ebből, hogy most egy jó interjú lesz, aha. A zárójában egy ilyen furcsa smile-t most beteszek, de hogy azért tényleg is bosszant, hogyha valamelyik nem sikerül. Biztos volt már olyan, és akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy miért nem. És nyilván addig a jó, amíg maximalista vagy. Jó, ezek most nagy közhelyek voltak, de tényleg így működik.
4: Hát
3: és hogyha nekem fontos az, hogy akár a színház, akár a Mézes Fődő nyárnak a Google értékelés a 4-9, és nehogy 4-8 legyen, és ez nagyon fontos. És ez nagyon-nagyon fontos. Ne viccelhet, hogy ne.
4: Akkor tényleg figyelitek?
3: Nem az, hogy figyelek, minden egyes értékelésre válaszolok, és hogyha valaki kritikát fogalmaz meg, akkor megköszönöm, és megkérdezem, hogy egészen pontosan mire gondol. Persze.
4: Bírod a kritikát?
3: Igen, abszolút. Igen.
4: Nem úgy van, hogy az interneten boldog-boldogtalan írogatja.
3: Hát amikor hülyeséget...
4: A színházhoz mindenki ért, mint a focihoz?
3: Igen, de amikor hülyeséget ír valaki, akkor vagy látod, hogy van benne rossz indulat, akkor azt úgy kell figyelni.
4: Aha,
3: okay. A viccel.
4: Oké. Okay. Ezt a sok-sok csoda előadást, amiket most én itt lapozgatok a kezemben, te mindegyiket láttad és ismered?
3: Zömét, igen. Tehát például most osztad a Szécsit, azt nem láttam, felvételről láttam. Vagy a Csengetett Milordot nem láttam, mert amikor bekerült, akkor még akkor mutatták be, és azok a premier fotók, azok még, amiket ott pont látsz a műsorfüzetben, azok két nappal korábban készültek el, és, de láttam belőle részleteket természetesen. Meg hát, hogy mondjam, szóval tudom azt, hogy vagy úgy vélem, hogy tudom, hogy milyen, amit nem láttam esetleg. Az akkor is látta valaki. És például van egy produkció, ami a legvégén lesz, ez egy ilyen operett gála, nem láthattam, mert az még nem készült el.
4: Aha.
3: Azt ide csináljuk, a Mézes vagy. Szóval ezek azért különböző zsánerűek.
4: Milyen volt a Charlie? Vele indult a Mézes vagy?
3: Igen. Hát figyelj, tehát, hogy nem volt ledfal, nem volt füst, nem voltak robotlámpák, nem volt ilyen ködgép, semmi, nem csápoltak a szkánok, meg a nem, semmi, hanem zenélt.
4: Uh-huh. Csak a zene volt.
3: Csak a zene. És akkor végén oda mentem hozzá, és mondtam, hogy én boldogult úrfi koromban én musical primadonna voltam, és hogy hát nekem van vagy volt valamilyen hangmagasságom, de én nem tudom kiénekelni most azokat a hangokat, amiket ő elnézést kérdezte, 78-79.
4: Még mindig.
3: És kérdeztem, hogy hogy csinálod? És azt mondta, hogy 64 óta folyamatosan dolgozom. Aha. Így.
4: Aha, ennyi.
3: és kész.
4: Ennyi. Tudsz közönségé válni a saját fesztiválodon?
3: Ezt nagyon köszönöm, ezt a kérdést, de nem tudom rá a választ. Úgy vagyok közönség, hogy én a közönséget nézem, hogy a közönség közönsége vagyok.
4: Aha.
3: Engem az érdekel. Nyilván az is érdekel, hogy mi van ott.
4: Tehát figyeled az arcokat?
3: Hogyne. Figyelem a reakciókat.
4: Az 1900 szempárt?
3: Igen, én mindig ott vagyok az előadások után, tehát közben is, kivéve amikor nem játszunk valahol, mert sajnos pont lesz majd egy-két előadás, amikor máshol játszunk, amiben én is játszom, mert amikor a Veresegy Színház máshol elmegy, de például mindig ott vagyok előadások után, ez 1900 embertől elköszönök.
4: Komolyan?
3: Igen.
4: Tehát a bejáratnál
3: 15 ott percig ott mennek ki, és mindenki találkozzanak, igen.
4: Aha, tehát akkor ennek a 10 év, ha azt kérdeztem volna, hogy mi a 10 év titka, akkor valószínűleg ez a fajta figyelem, meg gesztus?
3: Én azt gondolom, hogy igen, illetve abban a különös kegyben van részem, hogy én ezt megtehetem. Hát mondd azt, hogy ki teheti azt meg, hogy minden este ott áll, és 1500-2000 ember mosolyogva néz rá, és te mosolyogva nézel vissza, és ő örül, hálás, te meg örülsz, és hálás vagy, és van egy olyan összekacsintás, és van egy olyan pillanat, amikor ez a kapcsolat létrejön. Ezért érdemes csinálni.
4: Na de én ha valaki, akkor én nagyon hiszek ezekben az apróságokban, a kedvességben, az odafigyelésben, a gesztusokban. Mondhatod, hogy ki tehetném meg. Hát lehet, hogy megtehetném más direktor is, nem? Aki egy színházat igazgat.
3: Ja,
4: csak ezt nem tartja fontos.
3: Nem úgy értem, hogy más nem teszi meg, hanem hogy azon kevés kiválasztottak között vagyok, akinek van egy ilyen lehetőség.
4: Ja, jogos, hogy
3: esténként van egy ilyen jogos. Negyed órája, hogy belenéz a másik szemébe, aki örül annak.
4: De egyébként ez csak a fesztiválon van így?
3: Nem, az előadásainkon. És amikor Veresen játszunk, Veresegyházon, akkor is mindig kint állok az ajtóban, ha nem játszom. Ha játszom, akkor természetesen nem. És mint a jó patrúj, múlt héten nem volt, és én nem láttam.
4: Aha, na, szuper. Később indult ugye a Mézesföldjé, mint a színházat.
3: Igen, mert 14-ben indult a színház, 17-ben indult a Mézesföldjé nyár. Igen.
4: Mi most nektek, ha családilag is kérdezem, de nem csak családilag, ugye összességében Veresegyház.
3: Hogy mi?
4: Tesz rá?
3: Hát... Még mindig egy kis Ausztriának gondolom, és az, hogy egy mentális szilícium völgy, ahol érdemes idealistának lenni, ez a kezdeti gondolatom egy nagyon picit talán megkopott, annyira nem felhőtlen a viszony most sajnos a képviselőtestülettel, de talán javuló tendenciát mutat, legyen ennek bármilyen oka, akár politikai oka, vagy itt a nagy változások, vagy nem tudom. De hát mindent neki köszönhetünk, és hát leginkább Pásztor Béla volt polgármesternek, aki 58 évig volt ennek a városnak a vezetője. 58 évig.
4: Példátlan volt.
3: Hát igen, ő valószínűleg Guinness rekordár, aki ez 14 áprilisában bekocogtunk Enikővel, és mondtuk, hogy színházat akarunk csinálni, és ő mondta, hogy jó. Mely napig tagadja, hogy ő neki köszönhető, de ő neki köszönhető, mert mondhatta volna azt is, hogy nem jó. És akkor ott minden vége van. Nem tudom, hogyha... Szóval igen. Tehát azért eszembe jut az, hogy ha most kocognék be egy ilyen ötlettel, akkor most mit mondaná a mostani városvezetés. De már ez mindegy, mert ez megtörtént. Úgyhogy neki nagyon-nagyon sokat köszönhetünk.
4: A Mézesföldi nyár az miért volt fontos nektek a színház után? Tudtad, hogy éreztétek, hogy van erre egy kapacitás kereslet?
3: Egyrészt igen, ez két kérdés, de mind a kettőre tudok válaszolni. Az egyik az az, hogy én nagyon sok szabadtéri rendezvényt csináltam Nyíregyházán. Én ugye onnan jöttem. Igen. 20 éven keresztül, és én azt gondolom, hogy ahhoz jobban is értettem, mint a színház csináláshoz. és ez nekem nagy szerelem, tehát ez nyilván egyfajta személyes motivum, a másik pedig az, hogy ott volt több oka is, az egyik az az, hogy ott folyamatosan mondták a nézők Veresegyházon, hogy hát oké, hogy májusban van az utolsó előadás, de szeptemberben van az első, a következő évad, és mi van közben? Utána néztünk, hogy szociokulturálisan hogy épült fel ez a város, és akkor például azt találtuk, hogy nagyon sokan költöznek mái napig is ki nyárra Veresegyházra, hiszen valamikor a 30-as években, amikor ezek a tavak ugye 20 kilométerre van Budapestről, ezeket a tavakat felfedezték a budapestiek, főleg a tisztviselői réteg, akkor nagyon sokan vásároltak ott telket, építettek hétvégi házakat, és ezek generációról generációra öröklődtek, és egy ilyen 1500-2000 fő még mindig az, aki nyáron kitelepül oda. Tehát, hogyha most azt kérdezed, hogy 42.000 nézőt várok, ugye? Igen, 42.000 nézőt várok, és ez mindegyik más-más. Lehet, hogy ez összesen 4.200 néző, csak mindenki vesz 10 jegyet, nem? De alapvetően nagyon sokan vannak, akik több előadást megnéznek. És aztán láttam egy Google statisztikát, 2014-es Google statisztikát, mely szerint a város 15 kilométeres körzetében 250 ezer, 20 kilométeres körzetében 450 ezer, és 25 kilométeres körzetében pedig 980 ezer ember él. És akkor úgy döntöttünk, hogy na, akkor csináljuk. Uh-huh. Nézzük meg.
4: Nézzük és meg. Már az első év jól sikerült?
3: Igen, az első év is ilyen 90%-os volt, de hát ez arról tudni kell, hogy összesen 8 előadás volt, egy jóval kisebb színpadon, egy jóval kisebb nézőtéren, és hát azóta most ugye már 25 van, és a negyedmilliós jegyvásárláson is túl vagyunk így a 9 év alatt.
4: Szépből gratulálok.
3: Köszönjük
4: szépen. No, Geszti koncertet azt mondtam, július 21-én Csengetett Milord, csak egy párba tényleg, június 26 rémrendes vendég.
3: Igen, ez a játékszín régi partnerünk.
4: Igen, azt látom.
3: Talán a legtöbbet pont az Orlai produkció, aki a Csengetett Milordot hozza egyébként 21-én és 22-én két előadásban, és a játékszín, amely most a rémrendes vendéget is hozza, de a menopauzát hozza, meg még valamit hoz. Most
4: drágám.
3: Hát az a miénk, az a saját. Na minden, most megfogtam magamat. Ez tavaly is volt Hernádi Judit és Nagy Sándor főszereplésével, ez a rémrendes vendég, és tavaly ezt nem lehetett rá jegyet kapni. Ilyenkor adja magát a racionális gondolkodás, hogy a következő évadban is meghívjuk őket. De mondom, hogy a játékszínnel a kapcsolat az egy ilyen, tehát hasonló cipőbe járunk. Egyébként ők is nagyon sokat tájolnak. Uh-huh. Figyelj, Tihanyban például, a Tihanyi Bújta István szabadtéri színpadon most már évek óta váltjuk egymást, de úgyhogy pénteken ők vannak, szombaton mi, vasárnap megint ők. Aztán következő héten mi vagyunk pénteken, szombaton ők, vasárnap megint mi. Tehát egymásnak adjuk a kilincset. És nyilván ez egyfajta, ők is egy magánszínház. Az, hogy magánszínházakat felülreprezentálta a hívunk, annak azért nyilván oka van, tehát uh-huh. dolgunk nekünk az, hogy a függetleneket, vagy a magánszínházakat segítsük, de hogy ilyen partneri viszonyt alakítsunk ki velük. Az évadban is odabent, hiszen bérletrendszerben játszik a Veresét Színház, és a Mézesföldön is.
4: Mézesföldinyár.hu, szerintem ez a biztos.
3: Igen.
4: Nézze mindenki.
3: Igen.
4: Megtalálja az összes programot, és hát Veresegy Színházal ugyanígy.
3: Az pedig veresegyszínház.hu.
4: Így van. No, visszajössz majd, és beszélünk a színházról is külön?
3: Hát nagyot? Amennyiben kapok egy kedves meghívást.
4: Hát nyitott ajtóval várlak mindig, aki tényleg nekiindult Nyíregyházáról, és nem csak talált, hanem megvalósított gyakorlatilag, hogy mondtad a kis Svájcnak, hogy minek nevezted?
3: Hát igen, Kis-Ausztria.
4: Kis-Ausztriát ott, mert hát tulajdonképpen ezt miért nem csinálta meg előtted senki? Így.
3: Hát...
4: Tehát most ezt tudom, mély téma, hossza lehet.
3: 12 éven nincs kikapcsolva a telefonom, uh-huh. és nem volt olyan nap, amikor ne dolgoztam volna ez alatt a 12 év alatt, nem csak én, hanem
4: bírod egyébként? Hát fizikai,
3: most akkor, de tessék beszámolni a kedves hallgatóknak, úgy látszik, mint aki nem.
4: Te azért nézel most így ki?
3: Nem, azért mert kim voltam a Mézesföldön, ja, és okay. Sütött rám okay. a nap.
4: Milyen jó, egyébként le a kalappal előtted.
3: Szóval, hogy ez a napi 14, 16, 18 óra, hanem, hogy miért nem sikerült már. Én azt gondolom, hogy ebbe, ha nem szippant be a színház, akkor nem csinálod jól, ezt a Stanka István mondta talán. Tehát, hogyha ezt nem csinálod szíven lélekre, és nem vagy nyakig benne, és nem, ez nem azt jelenti, gyors kitétel, nem azt jelenti, hogy minden egyes munkafázist én akarok uh-huh. ellenőrizni, hanem én delegálok melókat, sőt nagyon szívesen adom ki a kezemből, de az, hogy ott legyél,
4: megköszönj a közönségnek, elköszönj.
3: Igen, tehát, azt szoktam mondani, amikor 2014-ben elkezdtük a Veresét Színházat, akkor azt gondoltuk, hogy nagyon fontos az, hogy közönséget szervezzünk, és sikerült közönséget építeni, ezt viszont a közönségünk mondta. Uh-huh. És talán ez a lényeg. Az egyik az, hogy sikerült olyan kollégákkal együtt dolgozni ez alatt a 12 év alatt, akiket nem adnék senkinek. Másik pedig, hogy sikerült egy olyan közönségre találni, akiket szintén nem adnék senkinek.
4: Legyen ez a végszó. Ez olyan szép mondat, hogy akkor...
3: Tudok még ilyenek.
4: Oké, bekapaszkodom, azt majd akkor legközelebb.
3: Nagyon
4: sok
3: köszönöm.
4: Sok szempárt neked.
3: Köszönöm szépen.
4: Én köszönöm. Benyige Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, mindenki Veresegyházra. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, mi pedig egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Cimber Szilvinek és Venyige Sándornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Már biztosan megépülhet a Városháza Park Budapesten. Forma 1-es programokkal készül hétvégén Budapest. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Bóka Jánost választotta vezetőjének a Fidesz parlamenti frakciója keddi ülésén, Orbán Viktor pártelnök javaslatára. A döntés egyhangú volt, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook oldalán Habemus Bókám címmel egy fotót osztott meg, amelyen Bóka Jánossal látható. Bóka János Facebook oldalán pedig azt írta, munkára jelentkezem. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség tegnap a Fidesz szervereit biztosító központban vizsgálódott a Nemzeti Kulturális Alapügyében. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint az ügyészség előzetes bejelentés nélkül érkezett, és a párt teljes kommunikációs rendszerét akarta lefoglalni. Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője megerősítette az eljárást, de a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott további információt. A NAV Délalföldi Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indított korábban nyomozást. A gyanú szerint az NKA egyik testülete 2024. decemberétől 1079 támogatásról döntött szabálytalanul, több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozva. Az ügyben 6 embert őrizetbe vettek és letartóztattak. Banki leállások lesznek a következő napokban. Az MBH Bank és a Raiffeisen Bank is előre bejelentett rendszerfrissítéseket végez, amelyek célja a pénzügyi rendszerek biztonságosabb és gyorsabb működése. A Raiffeisen Banknál július 26-án vasárnap délelőtt 10 és 14 óra között a csoportos beszedési megbízásokhoz kapcsolódó ügyintézés szünetel majd. Az MBH Banknál több időpontban várható karbantartás, szerda éjszaka az azonnali átutalások működésében lehet kiesés. Július 24-én pedig egyes online szolgáltatások és vállalati rendszerek nem lesznek elérhetők. Már biztosan megépülhet a Városháza Park Budapesten. A fővárosi kormányhivatal kiadta az ehhez szükséges örökségvédelmi engedélyt. Karácsony Gergely főpolgármester szerint ezzel lezárult az engedélyezés, és megkezdődhet a kiviteli tervek készítése. A korábbi hivatali parkoló helyén 7730 négyzetméteren zöld felületet alakítanak ki, mintegy 80 fát ültetnek, valamint csapadékvízgyűjtő és vízelteresztő burkolatokat létesítenek. A nyitott Városháza program részeként átjárhatóvá teszik az épület földszinti helységeit, felújítják a díszterem alatti teret, ahol kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek nyílhatnak. A főpolgármester szerint a beruházással Budapest új főtere jöhet létre. Forma 1-es programokkal készül Budapest a július 24-e és 26-a közötti Magyar Nagydíjra. A Millenáris Szélkapu Parkban 40 képből álló szabadtéri kiállítás idézi fel a Hungaroring történetét. A Margit-szigeti zenélőszökőkútnál esténként párafestés mutatja be a korábbi győzteseket, a Hősök terén pedig látványos installáció várja a rajongókat. Hungaroring tematikájú városnézőhajó közlekedik a Dunán, több hídon és felüljáron pedig zászlókkal hirdetik a versenyt. A pályán már csütörtökön megkezdődnek a programok. A Fanzone Extrán szimulátorokkal, kerékcsereversennyel, színpadi eseményekkel és bemutatókkal várják az érdeklődőket. Szép nyári időnk lesz ma sok napsütéssel és helyenként megjelenő kisebb komoly felhőkkel, számottevő csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz viszont élénk erős az északnyugat.

0: nyugati szél. A friss hajnalt követően napközben 26-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy hideg front borongósabb időt hoz, és eső is lehet. Emellett csak 25 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól

0: Sláger FM-en.
1: Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. Benyújtották a vármegyéket visszanevező törvénymódosítást. Több mint 50 fürdő csatlakozott a szombati strandok éjszakájához. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz országos elnöksége és parlamenti képviselőcsoportja. A közleményben a párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely álláspontja szerint az alaptörvény sérelmével jött létre, ezért elutasítja annak működését. A Fidesz bejelentette, hogy nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők helyére kerülő személyek megválasztásában, és egy későbbi jogállami helyreállítás után felülvizsgálná az így született döntéseket. A nyilatkozat szerint a párt a parlamenten belül és kívül minden békés eszközzel fellép az általa önkényuralminak nevezett rendszer ellen. Azt is közölték, hogy nyilvántartják a szerintük történt jogsértéseket, és a demokratikus jogállam helyreállítása után jóvátételt ígérnek az érintetteknek. Benyújtották a vármegyéket visszanevező törvénymódosítást. Az országgyűlés elé benyújtott 211 oldalas módosítás szerint a jogszabályokban mindenhol a vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott megnevezés szerepelne. A javaslat csaknem 1300 helyen cseréli le a vármegye és több mint 100 helyen a főispán kifejezést. A kormány indoklása szerint a 21. századi Magyarországon modern közigazgatási elnevezésekre van szükség. A vármegye és a főispán megnevezéseket még 2022-ben vezették be a Fidesz-KDNP kezdeményezésére, most pedig ismét visszatérhetnek a korábbi elnevezések. A MOH Budapest elismerte, hogy az utóbbi hetekben több budapesti területen is fennakadások voltak a hulladékszállításban. Miután a 24.hu olvasói jelzés alapján jelezte feléjük, hogy egyes helyeken akár 5 hétig nem ürítették a papír hulladékgyűjtő kukákat. A társaság 5. hete nem viszi el a külön kukákban gyűjtött papír hulladékot Budapest 11. kerületének egyes részeiről, és máshol is csak nagy kihagyásokkal 2-3 hetente történik meg a kukák ürítése. Szombaton rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal, sztárfellépőkkel és egyedi gasztronómiai kínálattal. A strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaranta visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a strandok éjszakája egy olyan hagyománya az egész fürdőságazatban, ami sokaknak, sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
1: A rendezvényhez csatlakozó fürdők folyamatosan frissülő listáját a fürdőszövetség.hu honlapon találják. Szép nyári időnk lesz ma sok napsütéssel és helyenként megjelenő kisebb komoly felhőkkel. Számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz viszont élénk erős az északnyugati szél. A friss hajnalt követően napközben 26-30 fokot mérhetünk. Mindezt erős UV-sugárzás kíséri. Csütörtökre hideg fronthoz több felhőt és elszórt esőket is. Emellett pár fokot lehűl a levegő, 25-26 fok lesz majd a maximum. Péntektől lassú melegedés kezdődik. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a Házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a Házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést,

0: Plaza Park Budapesten. Forma 1-es programokkal készül hétvégén Budapest. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Boka Jánost választotta vezetőjének a Fidesz parlamenti frakciója keddi ülésén, Orbán Viktor pártelnök javaslatára. A döntés egyhangú volt, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook oldalán Habemus Bókám címmel egy fotót osztott meg, amelyen Boka Jánossal látható. Boka János Facebook oldalán pedig azt írta, munkára jelentkezem. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség tegnap a Fidesz szervereit biztosító központban vizsgálódott a Nemzeti Kulturális Alapügyében. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint az ügyészség előzetes bejelentés nélkül érkezett, és a párt teljes kommunikációs rendszerét akarta lefoglalni. Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője megerősítette az eljárást, de a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott további információt. A NAV Délalföldi bűnügyi igazgatósága költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indított korábban nyomozást. A gyanú szerint az NKA egyik testülete 2024. decemberétől 1079 támogatásról döntött szabálytalanul, több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozva. Az ügyben 6 embert őrizetbe vettek és letartóztattak. Banki leállások lesznek a következő napokban. Az MBH Bank és a Raiffeisen Bank is előre bejelentett rendszerfrissítéseket végez, amelyek célja a pénzügyi rendszerek biztonságosabb és gyorsabb működése. A Raiffeisen Banknál július 26-án vasárnap délelőtt 10 és 14 óra között a csoportos beszedési megbízásokhoz kapcsolódó ügyintézés szünetel majd. Az MBH Banknál több időpontban várható karbantartás, szerda éjszaka az azonnali átutalások működésében lehet kiesés. Július 24-én pedig egyes online szolgáltatások és vállalati rendszerek nem lesznek elérhetők. Már biztosan megépülhet a Városháza Park Budapesten. A fővárosi kormányhivatal kiadta az ehhez szükséges örökségvédelmi engedélyt. Karácsony Gergely főpolgármester szerint ezzel lezárult az engedélyezés, és megkezdődhet a kiviteli tervek készítése. A korábbi hivatali parkoló helyén 7730 négyzetméteren zöld felületet alakítanak ki, mintegy 80 fát ültetnek, valamint csapadékvízgyűjtő és vízelteresztő burkolatokat létesítenek. A nyitott Városháza program részeként átjárhatóvá teszik az épület földszinti helységeit, felújítják a díszterem alatti teret, ahol kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek nyílhatnak. A főpolgármester szerint a beruházással Budapest új főtere jöhet létre. Forma 1-es programokkal készül Budapest a július 24-e és 26-a közötti Magyar Nagydíjra. A Millenáris Szélkapu Parkban 40 képből álló szabadtéri kiállítás idézi fel a Hungaroring történetét. A Margit-szigeti zenélőszökőkútnál esténként párafestés mutatja be a korábbi győzteseket, a Hősök terén pedig látványos installáció várja a rajongókat. Hungaroring tematikájú városnézőhajó közlekedik a Dunán, több hídon és felüljáron pedig zászlókkal hirdetik a versenyt. A pályán már csütörtökön megkezdődnek a programok. A Fanzone Extrán szimulátorokkal, kerékcsereversennyel, színpadi eseményekkel és bemutatókkal várják az érdeklődőket. Szép nyári időnk lesz ma, sok napsütéssel és helyenként megjelenő kisebb komoly felhőkkel, számottevő csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz viszont élénk erős az északnyugati szél. A friss hajnalt követően napközben 26-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy hideg front borongósabb időt hoz, és eső is lehet. Emellett csak 25 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mindig nagy öröm, amikor megtelik a stúdió, pláne ha két gyönyörű hölgyel, akkor meg pláne. Denk Viktóriát és Katona Klaudiát köszöntöm nagy szeretettel, ABC sorrendben mentem.
4: Köszönjük itt a...
3: Jó, hogy itt vagytok.
4: Csodás köszöntést, és mi is köszöntjük a kedves hallgatókat.
3: Hát meg majd milyen csodás lesz augusztus 16-a vasárnap.
4: Hűvösen, mert nagyon várjuk.
3: Igen. Azt ti tudjátok, hogy az,

0: a legendáriumát, ennek a Városmajori szabadtéri színpadnak, hogy milyen régóta van Pesten egy ilyen patinás szabadtéri színpad ott a budaiaknak?
1: Hú, most nem akarok butaságot mondani, de pár évvel ezelőtt volt ugye a 100 éves ünnepe.
0: Igen. Szóval igen. Így, hogy van-e ilyen szempontból nektek külön jó érzés, hogy nem akárhol léptek színpadra?
2: Hát számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen különleges helyen léphetünk föl augusztus 16-án, és az, hogy a Monarchia Operettel olyan dalok csendülhetnek fel, olyan szerzőktől, mint Huszka Jenő, Szirmai Albert, Zerkovics Béla, vagy Ábrahám Pál, az egy külön csoda szerintem.
1: Igen, és ugye, ahogy említetted, végülis ez egy nagyon patinás hely, tehát ez egy különleges, ilyen kis ékszerdoboza szerintem itt Budának. Az, hogy egy szabadtéri színház működik, ez egy külön csoda, ami mindig megtelik, minden nyáron.
0: Hát az
1: tudjuk.
0: Meg pláne. Az meg pláne.
1: És ugye én pár évvel ezelőtt láttam, itt a Városmajornak volt egy nagy ünnepi sorozata, és egy darabot is írtak erről az elmúlt 100 évről, és hát igen. Fantasztikus, hogy kik fordultak meg itt, úgyhogy ez tényleg egy nagy-nagy megtiszteltetés, hogy most már azt hiszem 5. éve a Monarchia Operett is részesül ebben, hogy a budai szabadtéri közönséget szórakoztathatja.
0: Hát ráadásul ez egy hagyomány akkor, ezek szerint.
1: Így van.
0: Hogy ott operett gálával várjátok a kedves nézőket. Egy olyan műfajt tartotok életben, ami na hát, amit hogy kezelnek, és most kellene ezt nektek megválaszolni. Jártatokban, keltetekben mit tapasztaltok?
1: Hát,
0: helyén kezeli a közönség, és most a közönséget kérdezem.
1: Szerintem a közönség helyén kezeli, és hát nemrég olvastam egy nagyon jó mondatot az operettről. Az operett a zenész színpadok mostoha gyermeke. Mert hogy mindenki szereti az operettet, mindenki hallgatja, a legtöbb magyar ember nagyon-nagyon jól ismeri, de nem merik felvállalni.
0: De miért?
1: Nem tudjuk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa dolog. Például a Mahler házas párról olvastam, és tehát az Alma Mahlernek van egy ilyen anekdotája, hogy ugye amikor a férje Gustav Mahler az operaházat igazgatta, akkor ők megnézték a Lehár Vigözve egy előadást, és hát annyira tetszett nekik, hogy hazaértek, és egyből játszották, zongorázták otthon a megmaradt dallamokat, csak hát ugye egy csomó mindent ugye nem tudtak felidézni, úgyhogy kitalálták, hogy amikor Bécsbe jártak, akkor bementek a Mahlernek a kiadójához, ahol ott voltak ezek a kották, és Mahler amíg lefoglalta a kiadót, addig Alma Mahler, aki szintén nagyon jó zenész volt, végig nyálaszta a kottákat, és memorizálta a slágereket, és ott hol játszották maguknak, de hogy igazából ők sem merték ezt felvállalni, hogy fantasztikus például egy Lehár operett, vagy akár egy Kálmán Imre.
0: Hát igen, úgyhogy erről majd hosszasan értekezhetnénk, hogy akkor mitől vagyunk operettország. Ezt hallottátok már, ezt a
2: persze,
0: kifejezést?
2: Persze, rengetegszer. Szerintem azért a magyarokban benne van ez a sírvavigadás, ez az elnagyoltság, néha már komikus szinteken, és szerintem ez a mindennapjainkban is megtalálható. De Viki, mondjad, hogyha te máshogy gondolod.
1: Nem, ez tényleg így van, abszolút a sírvavigadás, ez ugye a magyar nótával így egy kicsit így összefüggésben, illetve borba folyton bánatom, de azért közben nótázok, és ugye erről is szól most ez a borgálánk, hogy a bor és a különböző italok mellett hogy mulat a magyar, de valóban az, hogy ennyire magyar műfaj, az operett, ugye ennek van egy ilyen külön ága, hogy a magyar operett, mert ugye speciálisan vannak olyan figurák a magyar operettben, ami máshol nem található meg. Tehát például az, hogy a kávéházi cigányzene mennyire befolyásolta a magyar operettet, mennyire összefonódott a kettő, ez abszolút magyar specialitás.
0: Mennyit készültök most erre a magyar specialitásra?
2: Sokat, nagyon sokat próbálunk. Tényleg azt szeretnénk, hogy minél patinánsabb legyen az előadás, de szerintem ez a nézőnek is, tehát hogy ott a csillagos ég alatt, a gyönyörű jelmezek, a nagyon szép díszlet, és tényleg az, hogy a zenekar megcsendülnek ezek a gyönyörű néplélket tükröző nóták, nehéz szó. Ez szerintem csodálatos, és ez mindenkit vinni fog magával.
0: Miért kell erre ennyit készülni már most júliusban?
1: Hát ugye azért a Monarchia Operettnek egyik különlegessége a csodálatos jelmezek, a fantasztikus látvány, de hát ugye ez a látvány ez nem ér semmit, hogyha nincsenek speciális koreográfiák, és hát azért most itt van mit felújítgatnunk, mert ugye ez a gála januárra készült, és most egy kis kiegészítéssel, kibővítve, sztárvendéggel, ez egy nagyon különleges este lesz.
0: Mert azt tudom, hogy vannak a Monarchiának különböző műsorai, de ez a gála, akkor ezek szerint ez van új évkor, meg van ilyenkor? Ebben a verzióban?
2: Ez a gála, mert maga a borgála szerintem egy annyira különleges gála lett, hogy ez ősszel, nyáron, ugye, hát mikor folyik jól a bor, a fröccs, hát az nyáron, ősszel, és akkor miért ne? Szerintem az emberek nagyon fogják élvezni a borról szóló dalokat, tényleg a körítés meg van hozzá csinálva, szerintem eszméletlen jó pofa, a rengeteg akrobatikus tánccal, és az, hogy végig táncoljuk igazából az egész 2,5 órás előadást.
0: Aha, na hát az mint egy színházban. 6-7, vagy mennyi most a próbaidő nálatok?
1: Hát azért annyi nem, de egy ilyen, hát egy jó négy.
0: Egy hónap biztos
1: van. Hát egy hónap, okay. Azért muszáj, hogy felkészüljünk.
0: Viki, te mennyi ideje vagy a Monarchiánál?
1: Most már lassan 10 éve.
0: Na igen, valahogy így satszoltam volna, én is csak megkérdezem. Claudia, ehhez képest te vagy az új?
2: Én vagyok az új üdvöske.
1: Az új lány a csapatban.
2: Az új lány. Hát szerintem én egy fél éve lehetek köztetek, vagy veletek. Hát
1: tulajdonképpen erre a gálára
2: igen.
1: Csatlakoztál hozzánk.
0: Igen, tehát már az új évére?
2: Igen. Aha, a borgálára. Először, mint kis primadonna, aztán pedig szubrett lettem, avanzsáltam, szóval 2 szerepkört kellett megtanulnom. Mély víz volt, az biztos. De hát mindenki nagyon segítőkész.
0: Na, várjatok, mert ez a műsor a kulisszatitkokról is szól. Tehát, hogy most, meg hogy értsék a hallgatók, mit jelent a kis primadonna?
1: Az tulajdonképpen ugye a primadonna egy kicsit még ilyen balett cipőben, hogy úgy mondjam, ilyen kisebb léptékű, de azért olyan szólisztikus.
0: Kiemelt az is.
1: Igen, abszolút.
0: Bocsánat, jó. De a fő primadonna az ugye te vagy?
1: Hát igen, azt mondják.
0: Így mondtátok, mielőtt nem értek a mikrofonok, ráadásul ugye pont te, Claudia, azért mertem ezt így használni, de itt csináltok ebből hiúsági kérdést?
1: Egyáltalán nem.
2: Nem.
0: Tehát az előadás összsikere a fontos?
1: Persze, természetesen.
0: Mert ugye még itt van sztárvendég is.
1: Hát van, persze.
2: Mondjuk el, hogy ki. Szerintem a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy ki az, Oswald Marika, a legendás Oswald Marika, és ez végtelenül nagy megtiszteltetés számunkra, hogy feléphetünk vele egy színpadon és egy műsorban.
1: Igen, és hát ugye Oswald Marika, mint szubrett, komika, de hát számunkra ő a primadonna tulajdonképpen.
0: Többször játszottatok vele?
1: Persze. Van előadásunk is, amiben
0: szintén
1: együtt játszunk vele, de majdnem minden gálánkba valahogy becsatlakozik. Nagyon-nagyon szeretünk.
0: És mindig lehet tőle újat tanulni?
1: Természetesen. Tehát azért ő egy ilyen kimeríthetetlen forrása a magyar operettnek.
0: Egymástól is tanultak?
2: Igen, nagyon sokat tanulunk egymástól. Ugye, hát Viki nekem úgymond tanárom is volt, méghozzá a Fame című musicalben, mi onnét ismerjük egymást, vagyis ott ismertük meg egymást, szóval, de rengeteget tanulunk egymástól, rengeteget.
1: De ez egy nagyon, nagyon vicces újra találkozásunk volt, mert ugye a Fém musicalben ott én egy balettmesternőt játszom, és amikor én megkaptam ezt a szerepet, akkor beiratkoztam egy balettanfolyamra, hogy mégis úgy tudjam, hogy miről szól ez az egész. És ugye játszottuk a musicalt, és elteltek az évek, és én azóta is járok balettozni, mert
0: tényleg?
1: Nagyon-nagyon megszerettem, imádom. És hát ősszel összefutottam Klauval ebben a balettiskolában, és akkor ott kérdeztem meg tőle, hogy lenne kedve csatlakozni hozzánk a Monarchiába, úgyhogy tulajdonképpen minket a balett köt össze.
2: Igen, abban lett.
0: És volt kedved?
2: Volt, természetesen. Nagy örömmel csatlakoztam a csapathoz.
0: Egyébként ti szabad időtökben hallgattok operettet?
1: Igen. Igen, igen. Most például az idén a Jonas Kaufmannnak megjelent egy lemeze, amin operetteket énekel, például magyarul is, és szerintem fantasztikus, hogy óriási nagy sztárok is azért csak megérkeznek az operett műfajhoz, és igen, nagyon-nagyon sokan hallgatják. Úgyhogy én szoktam, Klau.
2: Én is szoktam, és nagyon szeretem énekelni is, főleg most Balatonon, most így nyáron, amikor a cigányzenészek kint zenélnek, és akkor felcsendül mondjuk egy borfesztiválon, akkor én mindig odaállok, és énekelek velük együtt. Én nagyon szeretem a magyar operettet.
0: Jó néven veszik, hogy oda...
2: Imádják, de szerintem az emberek is imádják, tehát, hogy aki azt mondja, hogy ja, én nem járok operettet nézni színházba, de hogyha egy sétáló utcán felcsendül az az igazi magyar operett, és meghallják, mindenki oda gyűl és énekli, mert ez a néplélek.
1: Hát, és ez tényleg így van. Tehát egy Hajmási Pétert előbb-utóbb mindenki italitolóból énekli, vagy egy Húzza csak ki világos viradatit. Tehát, hogy azért ezek olyan slágerek, amit mindenki tud.
0: Beugratok a nagybőgőbe.
1: Be. Ugye?
2: Mindig.
0: Augusztus 16-án vasárnap este 7-kor a Városmajori Szabadtéri Színpadon, kedves hallgatóink, úgyhogy szívből ajánljuk, gondolom a Monarchia oldalán ott van minden pontos, fontos információ.
1: A Facebook oldalán mindenképpen megtalálható.
0: Na de megyünk tovább a kulisszatitkokkal, hogy ki állítja össze a műsort egy ilyen gálán?
1: A művészeti vezető Kollár Péter Erik. Ő állítja össze a
0: műsort. Na majd vele is fogunk beszélgetni, de például van beleszólás nála?
1: Azért van, tehát azért megkérdezi a véleményünket, vagy hogy mindig kérdezget, hogy van ötletünk, és akkor azt beemeli a műsorba, illetve hogyha olyan van, hogy ezt most így nem annyira szívesen, akkor az benne marad a műsorban.
0: Aha, okay. Hány dal fél bele 2,5 órába?
1: Hát olyan 30 körül, 25-30 körül.
2: 32. Pontosan.
0: Ez egy nagy koncert.
2: Igen, és ez egy nagyon jó kardió is mindenki számára. Tehát az a 2,5 óra nekünk 1 perc alatt telik el.
0: Tényleg?
1: Igen, mert amikor nem a színpadon vagyunk, akkor öltözünk.
0: Jó, oké, értem.
1: Ugye ki be a színpadra, elénekli az ember, kirohan, gyors öltözés, tokától bokáig átöltözik.
0: Emlékeimben, hogy él a ti öltözéketek, az nem olyan egyszerű.
1: Nem.
0: Tehát
1: nem,
0: ebben van segítség,
1: van,
0: ugye?
1: Van, fantasztikus öltöztetőnk van, igen.
0: Hát akkor itt Szilvit minden évben szoktam, ugye?
1: Igen.
0: Üdvözölni, akkor innen puszíjuk. Na de csak a kulisszatitkokat áruljátok el, hogy hátra mentek, és el kell szaladni az öltözőig, vagy ilyenkor ott van egy ilyen gyors öltözőszerű?
2: Gyorsöltöző van. Gyorsöltöző van a színpad mögött, mert egyszerűen nem érnénk hátra. Uh-huh. Tehát az, hogy van, hogy egy vagy másfél szám van, teljesen átöltözni, cipő, ékszer, ruha, minden, és még a hajunkba is más fejdísz kerül, és aztán pedig bemenni és elénekelni azt a dalt, vagy eltáncolni azt arra a zenére a koreográfiát, azért az nem egyszerű. Ott fejben nagyon ott kell lenni, bírni kell szusszal, tütővel, tehát mondom, ez egy nagyon jó kardió mindenki számára.
0: De ezt hogy képzeljük, hogy gyorsan felveszitek Szilvi segítben a ruhákat?
1: Tehát mindig ki van készítve. Okay. Tehát amíg mi bent vagyunk a színpadon, ő addig készíti a
0: világos
1: következőt.
0: Oké, de mikor visszamentek, ugye nyilván azt gondolom, ott nagy rohanás van.
1: Hát igazából megvannak a mozdulatsorok, tehát hogy persze sietünk, de kapkodni nem. Aha. Tehát hogy mindennek megvan a pontos, hogy először mindig a szoknya jön föl, utána a felső, tehát hogy mindennek megvan a maga sorrendje.
0: Mert ez ki lett számolva időben, hogy
1: persze,
0: ez hogy jön ki
1: persze,
0: jobban?
1: Persze.
0: Fú, milyen ki precíz meló ez.
1: Egyébként ez szerintem az egyik legfontosabb ilyen háttérmunka az öltöztető. Tehát, hogy ott olyan bizalmi kapcsolatnak kell lenni, hogy pontosan tudja az öltöztető is, és én is, hogy mit kell csinálni, és én segítem az ő munkáját kint, hogy akkor úgy állok, úgy tartom, úgy adom, és hát ugye fordítva, hiszen ő is az én munkámat segíti meg ezzel.
2: És a Monarchia Operett tényleg arról is nagyon híres, hogy egyszerűen eszméletlenül csodálatos ruha költeményei vannak, amiket mi felveszünk. Tehát az közelről is olyan a ruha, hogy megszólal. Tehát egyszerűen ilyen nagy operai eseményeken lát az ember ilyen ruhakölteményeket.
0: De ezeket rátok tervezik?
1: A legtöbbet igen.
2: Igen, a legtöbbet igen.
1: Tehát amit meg mondjuk meg örököl az ember, azt meg ugye rászabják.
0: Aha.
1: Varónő is.
0: De ez egy nagy ajándék, nem? Hogy ilyeneket viselhettek.
1: Hát tulajdonképpen maga a ruha is elkezd élni velünk a színpadon, tehát hogy az is abszolút része a műsornak, hogy most mi bemegyünk be.
0: Így most a próba folyamatnál már van kedvenc részetek?
2: Nekem nagyon sok kedvenc részem van, de ha ki kell emelnem, akkor nagyon szeretem a szubrett számokat, a bordalt, az eszméletlen, de szerintem a Viki tudna mesélni, hogy milyen sokat próbáltuk. A kocingatós.
1: Az maga a próba folyamat is zseniális volt, mire igen. Összeállt. Igen.
0: Hol tudtok próbálni?
1: Van egy nagyon klassz próbahelyünk, egy kollégiumban, és ott azért nagy a hely.
0: Mert akkor minden biztosítva van.
1: Igen.
0: Jó, tehát 32 dal más tudjuk, de hogy vannak felosztva ezek? Van pihenés?
1: Nincs.
0: Okay.
2: Nincs.
1: Pihenés. Este otthon utána.
0: Okay.
1: Igazából nincs pihenés. Én úgy szoktam számolgatni, hogy átlag olyan 14 számba szoktam benne lenni. Tehát az azt jelenti, hogy 14-15...
0: Ha majdnem a fele.
1: 14-15 öltözés, igen. És abból...
0: De várj, mert minden dal egy új ruha?
1: Persze.
0: Komolyan?
2: Igen.
1: Kétszer nem megyünk ki ugyanabba. Ne viccelj.
0: Ez esett nekem.
1: Lehetetlenség, persze. Tehát, hogy ott olyan jelmeztár van a háttérben, hogy legtöbb helyen, amikor megérkezünk, nem hiszik el, hogy ezt az összes ruhát, ezt most így ma este fel fogjuk venni.
0: És fel.
1: Persze.
2: Igen, de tényleg lenyűgöző. Nem csak szerintem, nem csak a nézőknek az, hanem nekünk, művészeknek is lenyűgöző, és egyszerűen felemelő érzés ilyen ruhákban ott állni. Tényleg fantasztikus. Hát főleg, hogyha kislányként mindig hercegnő akar lenni ugye az ember lánya, akkor ez meg egy külön
1: igen, és nagy tollas ruhákról álmodik, akkor jöjjön a Monaria Operetbe.
0: Hát mindenképp. Na még ezt tisztázzuk már, hogy van konferenci? Tehát egy gálán kell műsorvezető?
1: Hát igazából az a tapasztalat, hogy nagyon szereti a néző, hogyha mi magunk megszólalunk. Csak mondjuk azt elég nehéz kivitelezni, hogy az ember énekelt, vagy olyan akrobatikákat végez, amit mondjuk Klau is, hogy utána lihegni alig bír.
0: Meg utána át kell öltözni. Tehát,
1: igen,
0: hogy
1: azért szoktunk mi magunk is konferálni, de már olyan is volt, hogy volt műsorvezetőnk, aki megsegített minket.
0: Most tehát, itt ez augusztus 16-án lesz, nem tudjátok?
1: Nem lesz.
0: Nem lesz, aha.
2: Szerintem a közönség szereti azt, amikor jönnek egymás után a dalok, és így magával tudja ragadni az élmény, a látvány és a zene. Tehát egyszerűen szerintem ennek van egy ilyen bűvereje.
1: Igen.
0: Na hát képzeljétek, hogy nekem minden egyes koncertnél az a fejlővésem, hogy mi az első dal. Mivel kezd a produkció? Lehet és szabad spoilerezni?
1: Hát igazából ez egy nem egy ördöglakat, mert ugye itt nálunk a Monarchiába szinte mindig ugyanazzal kezdünk, tehát mindig a
2: Hajmási
1: Péter. Ez nálunk mint egy ilyen himnusszal indítjuk a műsort.
2: Klasszikussal zárunk is, hiszen egy jó előadásnak az egyik ismérve, hogy az elején magával rántja a nézőt, és a végén pedig nem akarja ereszteni.
0: Elvos,
2: és
0: ezt
2: a két olyan dallal tudjuk megtenni, amit mindenki ismer.
1: Igen.
0: És akkor melyik az utolsó, ha ezt még szabad?
2: A Húzzak
1: csak kivilágos virradatig, természetesen.
0: Jó, mert... Nyilván vannak ezek a sarokpontok, hogy hol kell emelni a hangulatot, nem tudom, ez a ti szakmátok, fogalmam nincs, csak én valamit próbálok laikusként elképzelni, de be kell rúgni az ajtót az elején? Hogy megjöttünk?
1: Szerintem szereti a közönség, hogyha úgy indulnak, hogy akkor indul a műsor, és aztán persze lehet benne csinálni, egy kicsit meghúzom, egy kicsit megsiratom őket, egy kicsit szomorkodunk, aztán újból vigadunk, és újból pörgünk.
0: Ezek az érzelmek széles skálája.
1: Így. És aztán természetesen a végén beindul a magyar virtus, és aztán erezd el a hajamat.
0: Klaudia, mit mondott neked, ha mondott Viki útravalót az itteni létben, a monarchiás létben?
2: Hát várjunk, várjunk. Hát az, hogy mindig sminkelve, és már hajba menjek, már a próbára is, mert ugye mindig próbálunk maga az előadás előtt, és nem lesz időm már rendesen, csak megigazítani.
1: Csak egy kis igazítás.
2: Igen, mert mi mindig mindent lepróbálunk majdnem előtte, hogy egyrészt biztonságérzettel menjünk fel a színpadra, flottul menjen.
1: Meg hát ugye az adott helyszínnek az adottságaihoz tudjuk igazgatni, úgyhogy muszáj mindig, és akkor mindig úgy fejezzük be, hogy már jön a menedzser, hogy most már ki kell menni, most már engedni kell a közönséget. Úgyhogy ott nagyon kevés idő van.
2: Igen, és itt hatalmas hajaink vannak, nagyon szép sminkünk, és hát ez idő.
1: Tehát nagy ez nagy smink. Igen. Illetve azt is mondtam, hogy ne fogd vissza magad.
2: Ja, igen, ezt is mondtam, hogy ne fogjam, azóta nem fogom vissza magam. Igen.
0: Jó itt lenni?
2: Nagyon, nagyon. Tényleg
0: neked, Viki? Már
1: én nagyon
0: tíz
1: szeretem.
0: Éve.
1: Ez tényleg egy, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen kis családszerűségként működik most már.
0: A közönséggel együtt.
1: A közönséggel
0: az
1: együtt.
0: Az meg már igen, nagyobb igen. Család. Jó társaságban repül az idő, nagyon élveztem a beszélgetést. Gyertek majd vissza, mert csomó kérdés még bennem ragad, de egy biztos augusztus 16 vasárnap.
1: Augusztus
0: Városmajori Szabadtéri Színpad. Borban mindenki. A vigasság.
1: Mindenki jöjjön.
2: Várunk mindenkit.
0: Ott leszünk az Operett gálán. ABC sorrendben megyek, Denk Viktóriával és Katona Klaudiával beszélgettem. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük. Köszönjük.
0: És a hölgyektől most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéged, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. Benyújtották a vármegyéket visszanevező törvénymódosítást. Több mint 50 fürdő csatlakozott a szombati strandok éjszakájához. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz országos elnöksége és parlamenti képviselőcsoportja. A közleményben a párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely álláspontja szerint az alaptörvény sérelmével jött létre, ezért elutasítja annak működését. A Fidesz bejelentette, hogy nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők helyére kerülő személyek megválasztásában, és egy későbbi jogállami helyreállítás után felülvizsgálná az így született döntéseket. A nyilatkozat szerint a párt a parlamenten belül és kívül minden békés eszközzel fellép az általa önkényuralminak nevezett rendszer ellen. Azt is közölték, hogy nyilvántartják a szerintük történt jogsértéseket, és a demokratikus jogállam helyreállítása után jóvátételt ígérnek az érintetteknek. Benyújtották a vármegyéket visszanevező törvénymódosítást. Az országgyűlés elé benyújtott 211 oldalas módosítás szerint a jogszabályokban mindenhol a vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott megnevezés szerepelne. A javaslat csaknem 1300 helyen cseréli le a vármegye, és több mint 100 helyen a főispán kifejezést. A kormány indoklása szerint a 21. századi Magyarországon modern közigazgatási elnevezésekre van szükség. A vármegye és a főispán megnevezéseket még 2022-ben vezették be a Fidesz-KDNP kezdeményezésére, most pedig ismét visszatérhetnek a korábbi elnevezések. A MOHU Budapest elismerte, hogy az utóbbi hetekben több budapesti területen is fennakadások voltak a hulladékszállításban. Miután a 24.hu olvasói jelzés alapján jelezte feléjük, hogy egyes helyeken akár 5 hétig nem ürítették a papír hulladékgyűjtő kukákat. A társaság 5. hete nem viszi el a külön kukákban gyűjtött papír hulladékot Budapest 11. kerületének egyes részeiről, és máshol is csak nagy kihagyásokkal, 2-3 hetente történik meg a kukák ürítése. Szombaton rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal, sztárfellépőkkel és egyedi gasztronómiai kínálattal. A strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaranta visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a strandok éjszakája egy olyan hagyománya az egész fürdőságazatban, ami sokaknak, sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
1: A rendezvényhez csatlakozó fürdők folyamatosan frissülő listáját a fürdőszövetség.hu honlapon találják. Szép nyári időnk lesz ma sok napsütéssel és helyenként megjelenő kisebb komoly felhőkkel, számottevő csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz viszont élénk erős az északnyugati szél. A friss hajnalt követően napközben 26-30 fokot mérhetünk. Mindezt erős UV-sugárzás kíséri. Csütörtökre hideg fronthoz több felhőt és elszórt esőket is. Emellett pár fokot lehűl a levegő, 25-26 fok lesz majd a maximum. Péntektől lassú melegedés kezdődik. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Kis V. Balázs illuzionistát köszöntöm nagy szeretettel, és Balázs, azért örülök neked, hogy itt vagy. Itt azért nem sok illúzionista ült.
4: Akkor külön megtisztelő, köszönöm,
3: de
4: hogy itt lehetek.
3: Mennyire megörültek neked kint a stúdióban, és igen, itt igen, a rádió igen. Szerkesztőségében. nem titok, még a Tilláik is itt voltak, és abszolút igen. felismertek, nézik a videóidat.
4: Igen, ez különösen jól esett, mert én is szeretem az ő tartalmaikat.
3: Oké. Okay. No, de hogy azért a videókon túl, amit tudom, hogy persze, én is szoktam nézegetni, aha. de azért a színpadi produkció az mégis az élő.
4: Hát ez egy élő műfaj, tehát maga a bűvészet az szerintem videón soha nem lesz olyan, mintha eljössz megnézni élőbe, mert hát videó az ott az könnyebben manipulálható, meg mondják azt, hogy lehet, hogy beavatott néző, de ugye nem látsz mögé, de amikor eljössz egy előadásra, és ott élőben vagy akár veled történik, az szerintem sokkal hihetetlenebb, tehát alapvetően ez a videó az inkább arra jó, hogy eljusson sok emberhez, de amúgy én abszolút az élő formáját preferálom ennek a dolognak, meg annak van igazából értelmen igazából.
3: A közönséggel való találkozás, az téged tölt?
4: Abszolút. Én nekem a bűvészetben, az egészben az az egyik legfontosabb, hogy kapcsolódni a nézőkhöz. Uh-huh. Tehát minden egyes előadásom, minden egyes műsorom az totál ki van élezve az interakcióra, tehát hogy ki vannak hívva a színpadra, vagy csak olyan számot, amiben az egész közönséget bevonom, mert akkor, mikor veled történik, szerintem az a legnagyobb hatás.
3: Az biztos.
4: Meg maga nekem is az a kapcsolódás, hogy most, ha ez egy olyan műsor, amin csak 200-an vannak, de olyan, hogy 1000-en vannak, akkor is azt szeretem, hogyha tényleg így van egy ilyen kontaktus a nézőkkel.
3: Most megint egy picit visszautalok arra, hogy mennyire megörültek neked, hogy jöttél, hogy mindenki ugye azt kérdezgeti, hogyan?
4: Igen, hogyan? Igen, hát ez egy elég gyakori kérdés.
3: Mi a titok, de hogy ezt ugye elfogadott tőlük?
4: Persze, persze, hát ez igazából az van, hogy szerintem az ember már önön akaratán kívül, ahogy működik az agyad, rá akarsz jönni, hogy működik egy mutatvány. Tehát ez adja az izgalmát, a pikantériáját, hogy mindenki tudja, hogy trükk. Tehát, hogy ez semmi természet fölötti, meg semmi ilyen dolog nincs ebbe, tehát minden mögött színház van.
3: De ezeket meg lehet tanulni.
4: Persze, hát az, hogy ezek
3: más... Szabad ne feled, bocsánat, mert pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy itt faggattak kint, hogy születni kell, vagy inkább csak szorgalmasnak?
4: Nem, én kevésbé hiszek a zsenialitásban, mármint van, de ez nem olyan százalékban, mint amit így gondolnak az emberek. Én ezt 20 éve csinálom. Uh-huh. Tehát, hogy ebbe annyi munka belement, hogy ez soha nem fog megtérülni, de hogy azért tudtam ennyit beletenni, mert imádom és szeretem csinálni. De hogy ami max a személyiségemből fakad, az lehet valamennyire a sors által velem született, hogy én nagyon extrovertált személyiség vagyok, szeretek repelni. Most is az van, hogy most már azért egyre többen nézik ezeket a videókat, sokan felismernek, stb. Oda jön hajnal 2-kor a fesztiválra, hogy mutass valamit, és akkor én akkor is szívesen mutatok neki valamit, ha csak így megszólít, akár ott a fesztiválon, vagy az utcán, vagy bárhol, mert tényleg szeretem csinálni, nyilván nagyon elfáradok benne, de hogy válaszoljuk a kérdésedre, azt gondolom, hogy nagyon sok van a mutatványaimban, meg a műsoraimban a személyiségemből, az nyilván az, ami én vagyok, tehát ezt mondanám max arra, ami talán valamelyest velem született, vagy hozzám tevődött, de az, hogy így megtanuljam ezeket a mutatványokat, az kőkemény munka. Uh-huh. Meg ugye már inkább szeretek kitalálni saját trükköt, uh-huh. meg ez az utóbbi években most már így az a cél, hogy minél inkább egy eredeti dolog legyen, és egyre több saját fejlesztésű mutatvány van.
3: Bocsáss meg, ezt le lehet védetni?
4: Le lehet védetni, bár hozzáteszem, így a magyar jogrendszerben én így utána mentem, nagyon nehéz. Tehát egy csavart nem ide teszek, hanem ide, ez már új. Tehát, hogy ez így nehéz. Mint előadás formát le lehet védetni, de azért sajnos ez így nagyon nehéz ezt így kivédeni, hogy ne másolják, beleszalad az ember, de inkább az van, hogy szerintem úgyis hozzám kötik, meg valójában, ha van az embernek szerintem egy saját mutatványa, az neki áll jól.
3: Abszolút, abszolút. És hogy ér-e ezt átvenni?
4: Hát, szerintem valamelyest azért imponáló, amikor azt látom, hogy...
3: Ezt akartam kérdezni, hogy imponáló, vagy idegesítő?
4: Hát, valamelyest az kezdetben mindig imponáló, mert azt mondom, hogyha valami jó, akkor biztos jó, hogyha ezt valaki utánozza. De van, azért nyilván itt inkább, amikor vannak ebbe inkorrekt húzások, azt nem szeretik egymással a bűvészek. Tehát, hogy mondjuk nekem is van bűvész barátom, aki szerintem nagyon jó, nagyon profi. Hiába tudom, hogy van a mutatványa, nem fogom csinálni színpadon, mert tudom, hogy ez az ő kincse.
3: Uh-huh. Hú, milyen szépen fogalmaztál. Igen, hogy abszolút a kincse. No, de hát miután tényleg a személyes találkozásban van az igazi erő, ahogy ezt megbeszéltük, teszel különbséget? Azt tudom, hogy tegnap és külföldről jöttél.
4: Igen.
3: Tehát rengeteget jössz-mész. Teszel-e különbséget színpad és színpad között? Tehát az, hogy most Budapesten vagy, itt a fővárosban lépsz-e föl, vagy bárhol a világban, uh-huh. az... Hát, én értem, hogy más a környezet, de akkor is számít?
4: Amikor anyanyelven lép, én nagyon sokat lépek fel most már külföldön az utóbbi uh-huh. években, anyanyelven még mindig jobban szeretek bűvészkedni, az ugyan jobban esik, tehát jól bűvészkedek angol-német nyelven, de valahogy a magyarul esik a legjobban még mindig. Hozzáteszem az, hogy színpad, én pont megkérdezte valaki múltkor, hogy mennyire számít, pont most több mint 1000-en eljöttek a szerbiai előadásomra, és utána volt egy beszélgetés, és akkor így kérdezték, hogy most, hogyha 30-an vannak, és ekkora energia van, vagy ilyesmi, és megmondom szintén, én sokszor még azt szeretem jobban, hogyha ilyen csak 100-an vannak, vagy 200-en, tudod, akkor annyira közel lehetsz a nézőkhöz,
3: intimebb.
4: Hogy így... Intimebb sokkal, igen, és akkor azt, de bár szeretem, ha nagyon sokan vannak, mert akkor meg nagy svung van, tehát, hogy az meg teljesen más energiákat mozgat meg, és tehát, hogy ebből a szempontból nem, én próbálok azért, de ez most nem kell színpad legyen. Ha találkozok valakivel, és mondja, hogy te vagy a bűvész, akit láttam neten, hogy így a backstage-ekbe bűvészkedik, akkor ott abba az egy trükkbe is próbálok mindent beleadni, mert az a célom, hogy őt egy hatás érje, hogy ő neki egy élmény. Szerintem az egésznek ez a motivációja, uh-huh. talán arszpoétikája. Hasonlóan a zenéhez, hogy valakinek attól van egy sztoria, meg attól van egy élménye, hogy én csinálok valamit, és ez adja a jó érzést bennem. Tehát amikor gyerekként megtudtam az első trükköt, akkor még nem volt ez ennyire tudatos, de szerintem ez volt mögötte, hogy picit különlegesnek érezheti magát tőle az ember, meg kap egy ilyen szeretettel teli figyelmet.
3: Szeretett energiát.
4: Hát mondhatjuk így.
3: Akár. Talán, igen. Neked ezek feltöltődések is?
4: Igen, képzeld el, hogy az vagy, mikor most ilyen nagyon sok fellépésem van most. Tehát, hogy azt hiszem nyáron van valami 35-6 nyilvános dátum, és még mellette vannak ilyen, hát ott céges rendezvény, szálloda, stb.
3: Itt a fővárosban is?
4: Fővárosban is van, igen. Uh-huh. És az van, hogy amíg utazok az előadásra, amíg el nem készülünk a színpadra, amíg nincs start, addig így nagyon visszafogom az energiát, és ilyen nagyon, nagyon light vagyok, tehát ilyen nagyon jó, megiszok egy pohár vizet, és nagyon pihibe, és amikor indul, hogy show, akkor meg minden energia belemegy, és akkor ilyen kirobbanó, és akkor az egy óra, vagy 40 perc, vagy nem tudom, a színpadon, az meg ilyen nagyon maxi energiával megy, és azt tölt, mert érzem, hogy szeretik a poénokat, nevetnek rajta, meg sokszor nem is a mutatványok ban érzem azt, hogy tehát szeretik a trükköket, érdekli őket, de mivel próbálom belevinni a személyiségemet a műsorba, úgy meg kapok egy olyan visszacsatolást a közönségtől, ami nagyon töltő, hogy szeretik a humoromat, szeretik azt, amit uh-huh. csinálok, aki vagyok a színpadon.
3: Balázs, azon gondolkodtam, hogy kell-e hinnünk neked, el kell-e, hogy higgyük, amit látunk.
4: Szerintem ebbe az van, hogy ez egy nagyon izgi játék. Tehát te is tudod, hogy ez trükk. Én is tudom, hogy ez trükk, meg ez nyilván le is van tisztázva közöttünk, tehát én nem akarok vajákolást árulni, hogy ez valami természetfeletti dolog. És az a vicces benne kicsit, mint amikor gyerekként a télapó jön, hogy tudod így, a szülők meg a télapó, hogy mind a ketten tudjuk, hogy ez egy játék.
3: De akarunk hinni?
4: Szerintem az emberfüggő. Van, akinek, valakit egyszerűen van, nagyon ritkán van ilyen, de hogy vége az előadásomnak, és utána oda jön beszélgetni, és akkor így kérdezi, hogy ebben van-e valami természetfeletti. És én mindig mondom, dehogy is, hát ez színház, ez trükkök. És akkor így nem akarja elhinni. Tehát mondja, hogy de hát hogy lehet, hogy ott lebegett a izé, és akkor... Mm. És így megmondom, és nem akar, tehát ő valószínűleg egy olyan személyiség, aki annyira hinni akar, hogy már én magam nem tudom meggyőzni, hogy ez trükk, de közben meg tök jó ez a játék, hogy mindketten tudjuk, hogy trükk, de mindketten a csoda élményét akarjuk. Mm. Tehát én azt akarom neked megadni azt, hogy valami hihetetlen történik, hogy azt az érzést kap meg, mintha csoda történne. És ez a célom, miközben mind a ketten tudjuk, hogy trükk van mögötte. Tehát igen. Ebben ez az nagyon izgalmas. Tehát annyira talán nem hit kérdése, de viszont ez az izgalmassága meg megvan.
3: Na most, oké, hiszünk, vagy nem hiszünk, ezt akkor eldönti mindenki maga.
4: Hát persze, javarészt amúgy tudják, hogy trükk, tehát ez...
3: Oké. Nyilván a gyakorlás az alapja, ugye? Az egész.
4: Az eléggé része.
3: De olyan van, hogy te rontasz.
4: Úgy van, képzeld el, hogy ami persze főleg nagyon sok ilyen...
3: Ronthatsz-e igazából ez a kérdés?
4: Erre az a módszerem, hogy egyrészt, főleg amikor elején elkezdem gyakorolni a trükköt, akkor nagyon csak a privát szférámnak mutatom. Család, stb. Barátok, megvan, vagy akár olyan bűvész kolléga, akinek adok a véleményére, és akkor még csiszolódik a trükk. Utána elkezdem beletenni a műsorba, igen, és akkor még mindig csiszolódik, mert érzem, hogy ez a poén jobban működik, ez annyira nem, itt egy kicsit így lehetne, vagy jön egy néző, akinek van valami ötlet, ami nem a megoldás, de lehetne a megoldás az ő fejében, és akkor ezeket el kell kezdenem tudatosan kizárni, hogy tényleg a csoda élményt kapja, és akkor így az elején sokszor húzhat hiba a gépezetbe, de mikor színpadra kerül valami, minden mutatványt úgy dolgozok ki, hogy van A, B, C, D verzió, hogyha az A út nem jön össze, akkor úgy jöjjön a B, hogy te észre se vedd, hogy itt nem terv szerint ment a játék, hogy te a végén ugyanúgy megkaphat, hogy az emberek jegyet vesznek az előadásra, nem mondhatom azt, hogy hát ne haragudjatok, ez nem sikerült. De a másik meg, hogy mivel az van bennem, hogy a karakteremet szereti meg valamelyest a közönség, valójában a mutatvány elkezd háttérbe szorulni. Tehát az van, hogy igen, azt érzem, hogyha az van a fejemben, amikor a színpadon vagyok, és ez így leveszi rólam a nyomást, hogyha nem sikerül egy trükk teljes befutcsolna, akkor valószínűleg kinevetném magam, és ők is nevetnek. Tehát,
3: hogy és tudod, belefér az is.
4: Beleférne, hozzáteszem, nem szokott előfordulni, de hogy tudod, azt érzem, hogy mivel így stand-up-olgatok a színpadon, mutatok trükköket, meg így ezt így beleviszem, most így nem sikerült, tudja, hogy kinevetném magam, és akkor ők is jól érzik magukat, hogy hát befutcsol. De hogy élmény maradjon, ne egy ilyen negatív érzés bizágos legyen bennük, de hála Isten, most lekopogom jó hangosan az asztalon, ilyen már régen történt.
3: Van-e, ezt már máshogy kérdeztem, de a földrajzi helynek szerepe abban, hogy valaki mennyire befogadó? Tehát, mint tudom, egy fővárosi közönség, másképp reagál, mint mondjuk egy vidéki?
4: Hát inkább azt érzem, hogy nem is ebben húznám meg, hogy főváros vagy vidék, mert egy barátommal szoktuk beszélni, hogy egy jó vidéki közönségen, egy jó ilyen esti sávban egy műsor, az nagyon töltő tud lenni. Uh-huh. Tehát annyira szeretetteljesek, de annyira így nem ebbe húznám meg, inkább azt, hogy milyen környezet, országok között inkább kulturális különbségek vannak, tehát tudod, amikor mediterrán országba megyek fellépni, akkor tudod, így érzem, hogy ezek olaszok, vagy spanyolok voltak, nagyon bohém, nagyon örülnek mindennek, stb. Amíg mondjuk lehet, hogy egy német közönség sokkal kimértebb, de ez se igaz feltétlen, mert ott is attól függ, hogy kik ők. Sokszor tudod, nagyon sok ilyen vállalati rendezvényen, meg konferencián lépek fel, és ott mondjuk sokszor van, amikor én is sokkal kimértebb vagyok a színpadon, mert ilyen nagy cégvezetők, meg hasonlók van, ülnek a közönségben, akik sokszor úgy nehezebben mozdulnak meg, tehát azt érzem, hogy nem az első 5 percben vannak már a hatalmas nevetések tapsok, hanem mondjuk a 18-ban, mert úgy nehezebben nyílnak, egy picit ők is így feszélyező vannak, hogy hú, hát én egy vezető vagyok, én nevethetek, én tapsolhatok, és akkor kicsit lassabban oldódnak, max ebben érzem, és akkor ott a végére érkezik meg a csúcspont, amíg mondjuk egy másik kategóriájú rendezvényen, ott meg már mondjuk egy fesztiválon, ott már az első trükknél hatalmas taps és nevetés, meg ott lazábban vannak, igen, itt vagyunk, lazítunk, csak nézzük a show-t, tehát ebben húznám meg inkább a különbséget a nézők között.
3: Azt olvastam rólad, hogy még a feleségednek sem árulod el.
4: Nem.
3: Most nyilván ez nem egy bulvárműsor, meg egy édesanyádon teszteled.
4: Igen, ő nagyon jó tesztelet, tényleg.
3: De tényleg így van, hogy azért kell a titkot tartani, hogy ez csak véletlenül se tudjon kimenni?
4: Nem, dehogy is. Őszintén úgy vagyok vele. Eljön valaki az előadásomra, megnézi a trükköt, és hazamegy, és 2 hétig nem alszik, és egy kockás papír fölött fejtegeti a trükköt, és rájön, az már mindegy. Aha. Az már nekem mindegy, mert amikor eljött megnézni élőbe a műsort, megkapta az élményét ennek. Megkapta a csoda élményt, ami nekem a feladatom. Onnantól, hogy ő ezzel mit kezd, az már tényleg mindegy. Ott élőbe, amikor találkozunk, megnézi a show-t, akkor kapja meg az élményt. Nem azért nem árulom el én a trükköket, mert én ezt magamnak meg akarom tartani, vagy hogy majd utána akkor ezt nem tudom, kirakja a netre, vagy ilyesmi, hanem azért nem, mert ez olyan, mintha elmondanám a gyereknek, hogy nem létezik a télapó.
3: Értem.
4: Érted? Világos. Tehát, hogy addig van meg a pikantériája a trükknek, amíg nem tudom, hogy történik. Onnantól valójában tényleg elveszek vele. Én a mai napig járok rendszeresen a világ legnagyobb bűvész találkozóira, és eljönnek tudod Las Vegasból, mindenhonnan a világ legjobbjai, őket tudom megnézni, tudok velük beszélni, tanácsot kérni, stb. És kint vagyok egy hetet, és azt mondom, hogy legalább, mondjuk most már nyilván egyre kevesebb, hogy az ember egyre jobban részese a szakmának, és van egy rálátása már, de mondjuk egy az egy hét alatt ilyen 3-4-5-ször történik olyan velem, hogy azt mondom, na most csoda történt, és ez egy annyira jó érzés, amikor már azt hiszed, tudod, azt gondolom erről, hogy egy olyan élet, amiben azt hiszem, hogy már mindent láttam, az nagyon unalmas és nagyon szürke.
3: Igen.
4: De ha jön valaki és azt mutatja nekem, hogy figyelj, még nem láttál mindent, az egy óriási ajándék.
3: Uh-huh.
4: És nekem ez, amikor már annyi, több ezer trükköt láttam, már meg ismerek, ezután valaki nekem mutat valamit, ami nem tudom, hogy történik, és azt érzem, megkaptam ezt a csoda élményt, azért én nagyon hálás vagyok, vagy nem tudom, egy nagyon jó érzés. Tehát, hogy én nem, tehát azt mondom, hogy a bűvész nem pejoratív módon csapja be az embert.
3: Világos.
4: Ő azért teremti meg az illúzióját a csodának, mert szerintem ezzel adni akar, legalábbis az én felfogásom
3: jó,
4: szerint.
3: Megértettem. Kisgyerekes édesapa vagy?
4: Igen, igen.
3: Ő mennyi idős egyébként?
4: 10 hónapos.
3: Na hát ő még akkor nem kérdezgeti a...
4: Nem, hát már így a játékot eltüntettem, elő van ilyeneket csak, neki azért annak így mosolyog, de ennyi, igen, így a...
3: No, tehát nyilván büszke vagy apukaként, de valahol egy trükk is lehet olyan, mint egy gyermek, egy édes gyermek?
4: Hát
3: vagy egy műsor, vagy minek nevezett?
4: Hát megmondom őszintén, hogy... Az embernek a mutatványai valahol, meg a műsorai azok ugye gyermekei, ez szerintem bármelyik színházi rendező, vagy bárki elmondja neked, nekem is az előadások, amiket összeállítottam, rendeztem, azok nagyon fontosak, és nagyon, nagyon közel vannak hozzám, tehát mondhatjuk ebben így a párhuzamot, bár nekem ugye 10 hónapja, amikor megszületett a kislányom, én azt mondom, hogy amikor több mint 10 000 ember előtt voltam fesztivál nagy színpadon. Vagy voltam a Debrecenben, a Nagy Erdei Stadionban, a Virágkarnevalon 20 000 ember. Óriási sfung, óriási érzés. Az ember egy pillanatra átélheti, hogy milyen lehet a Rolling Stonesnak mondjuk egy átlag nap. De hogy tudod, egy picit így kapsz ebből egy falatot, nagyon jó érzés, de teljesen őszintén mondom, hogy nyomában nincs a gyereknek.
3: Aha.
4: Tehát nekem annyira nagy csoda a gyerek, hogy annyira tölt, hogy meg egy nyilván szerintem minden apuka szerelmes a gyerekébe. Uh-huh. Ez nekem egy új csoda. Tudod? Tehát, hogy én így a csodák világával foglalkozom, akár színházon belül, meg ugye bedolgozok színházaknak, vagy bárkinek, vagy a saját műsoraimba, akkor hogy ezekkel foglalkozom, de ez még mindig egy megmagyarázhatatlan misztérium a gyereknek.
3: Milyen szépen fogalmazol, látod, most viszik haza a hallgatók és az útravalókat.
4: Igen, igen, igen. Hát reméljük, ők is így vannak.
3: Ez azért mégis fontosabb.
4: Hát ez, de tényleg azt mondom, hogy tudod, voltak olyan pillanatok az életemben, amikor elképesztő büszke voltam, meg azt gondolom, hogy értem el dolgokat azért ebbe a szakmába, de soha nem volt annyira, meg tudod, a gyermek az nem... Valahol nem egy egóból fakadó dolog, hanem teljesen magadat adott fel benne, és ennek a beteljesülése szerintem nagyon nagy varázslat. Én hozzáteszem, nem akarom propagálni, megértem azt is, aki nem akar gyereket, stb., de számomra ez a világ legújabb és legnagyobb csodája jelenleg.
3: No, hát és ez maradjon is így.
4: Ja, hát ez
3: neked. Most van az a lélektani pont, hogy mondjál minden elérhetőséget, ahol elérünk téged.
4: Hát figyú, hogyha igazából így a social felületeimet szoktam mondani, ha valaki élőben megnézni az előadásaimat, akkor a kisvbalázs.hu, tehát kétesvbalázs.hu, itt általában feltesszük, hogy mikor, hol lehetek látható, meg hogyha valakinek tudod, ilyen rendezvényük lesz és akar fellépőt, akkor azt ott. Hogyha meg napra készen akar, azért naponta hozok videót, hogy csinálok valami trükköt, akkor meg Instagram,
3: de
4: Facebook.
3: De van is kedved egyébként tartalmat gyártani?
4: Persze, tudod, az van, hogy most, hogy főleg így nagyon sokan nézik, tehát pont ránéztem, hogy az Instán így az elmúlt hónapban ilyen 4 millió megtekintés, azért nálam ez nagyon soknak számít. Tehát hogy nekem ez nem egy átlag, most még így nagyon friss élmény. Igen, úgyhogy ott naponta hozok, tehát ilyen Insta, Facebook, TikTok, YouTube, Kisvé Balázs, és ott megtalálom. Napra készen, persze. Okay.
3: Na, egy kérdésre maradt még idő. Melyik, ha már beszéltél a gyermekről, de akkor mégiscsak befejezzük azzal a témával, amivel indultunk, hogy melyik trükködre, saját gyártású, kitalált és megalkotott trükködre vagy igazán büszke?
4: Ez szerintem olyan, hogy ez folyamatosan változik. Tehát mindig. Olyan, hogy mindig a legfrissebb, a legújabb, meg tudod, van olyan, hogy mondjuk egy régebbi más mutatvány dolgozok át, vagy stb. De tudod, úgy azt érzem, hogy mindig akkor érzem igazinak, amikor a saját részhez érek benne. Tehát lehet, hogy ez egy mondjuk egy klasszikus trükköt dolgoztam át, és vagy más a metódus, vagy más az előadásmód, de amikor érzem, hogy a saját poénom van benne, vagy a saját hozzátett értékem, akkor úgy belül érzem, hogy ez vagyok igazán én, úgyhogy ez mindig talán a legfrissebb.
3: Na jó, én sok csillogó szempárt kívánok neked, akár merre mész, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
4: Igen,
3: nem
4: igen,
3: lesz. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Balázs beletesz, az imádott, de gondolom nem olyan könnyű hivatásába, nem. Azt a figyelmükkel köszönöm hozzá.
4: Köszönöm,
3: hogy itt voltál.
4: Köszönöm én is mindenkinek.
3: Kedves hallgatóink, Balázstól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Denk Vikinek, Katona Klaudiának és Kisfé Balázsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Már biztosan megépülhet a Városháza

0: Bács-Kiskun vármegyei főügyészség tegnap a Fidesz szervereit biztosító központban vizsgálódott a Nemzeti Kulturális Alapügyében. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint az ügyészség előzetes bejelentés nélkül érkezett, és a párt teljes kommunikációs rendszerét akarta lefoglalni. Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője megerősítette az eljárást, de a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott további információt. A NAV délalföldi bűnügyi igazgatósága költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indított korábban nyomozást. A gyanú szerint az NKA egyik testülete 2024. decemberétől 1079 támogatásról döntött szabálytalanul, több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozva. Az ügyben 6 embert őrizetbe vettek és letartóztattak. Banki leállások lesznek a következő napokban. Az MBH Bank és a Raiffeisen Bank is előre bejelentett rendszerfrissítéseket végez, amelyek célja a pénzügyi rendszerek biztonságosabb és gyorsabb működése. A Raiffeisen Banknál július 26-án vasárnap délelőtt 10 és 14 óra között a csoportos beszedési megbízásokhoz kapcsolódó ügyintézés szünetel majd. Az MBH Banknál több időpontban várható karbantartás, szerda éjszaka az azonnali átutalások működésében lehet kiesés. Július 24-én pedig egyes online szolgáltatások és vállalati rendszerek nem lesznek elérhetők. Már biztosan megépülhet a Városháza Park Budapesten. A fővárosi kormányhivatal kiadta az ehhez szükséges örökségvédelmi engedélyt. Karácsony Gergely főpolgármester szerint ezzel lezárult az engedélyezés, és megkezdődhet a kiviteli tervek készítése. A korábbi hivatali parkoló helyén 7730 négyzetméteren zöld felületet alakítanak ki, mintegy 80 fát ültetnek, valamint csapadékvízgyűjtő és vízelteresztő burkolatokat létesítenek. A nyitott Városháza program részeként átjárhatóvá teszik az épület földszinti helységeit, felújítják a díszterem alatti teret, ahol kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek nyílhatnak. A főpolgármester szerint a beruházással Budapest új főtere jöhet létre. Forma 1-es programokkal készül Budapest a július 24-e és 26-a közötti Magyar Nagydíjra. A Millenáris Szélkapu Parkban 40 képből álló szabadtéri kiállítás idézi fel a Hungaroring történetét. A Margit-szigeti zenélőszökőkútnál esténként párafestés mutatja be a korábbi győzteseket, a Hősök terén pedig látványos installáció várja a rajongókat. Hungaroring tematikájú városnézőhajó közlekedik a Dunán, több hídon és felüljáron pedig zászlókkal hirdetik a versenyt. A pályán már csütörtökön megkezdődnek a programok. A Fanzone Extrán szimulátorokkal, kerékcsereversennyel, színpadi eseményekkel és bemutatókkal várják az érdeklődőket. Szép nyári időnk lesz ma sok napsütéssel és helyenként megjelenő kisebb komoly felhőkkel, számottevő csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz viszont élénk erős az északnyugati szél. A friss hajnalt követően napközben 26-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy hidegfront borongósabb időt hoz, és eső is lehet. Emellett csak 25 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: Köszi szépen, Bori! Nézzük a közlekedést. A Soroksári úton az Illatos útnál nem működnek a jelzőlámpák, a Kvassai-Jenő útnál és a Boráros téren ugyanez a helyzet, vezessenek tehát fokozott figyelemmel. Aztán a villamos karbantartása miatt mától péntekig a 3-as villamos a Mexikói út és az Örsvezértere, illetve a Gubacsi út határút és a Sörgyár között közlekedik, megosztva tehát két szakaszon. A Fehér úti ipari park megállót nem érinti tehát. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota MÁV telep és Kőbánya alsó vasútállomás között. A 62-es A villamos az Örsvezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet így utazni az Örsvezértere és Kőbánya alsó között. A 37-es A villamos pedig rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Sörgyár megállót, valamint az Őrház és az Éles Sarok között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik, vigyázzanak tehát, hogy hol várják. Hirtelen nagyjából ennyi, ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
1: Mondanám, hogy így a hét közepén ez a szerda reggel olyan csendesen indul, de hát itt vagyunk mi, Pordán
3: Petra. Jó reggelt, és amúgy izoltam.
1: 6 óra 5 perckor, ráadásul kiegészülve már is Justin Timberlake-kel, meg aztán persze a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hát meg egy csomó érdekességgel készültünk mára is.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 12 perc. Pordán jelentkezik, tessék.
2: Kérem szépen, Melanie színek, sok boldogságot kívánunk. Férjhez ment, képzeld el. Tehát Zoltánom mutató, annyira hogy gyönyörű ki? Volt. Most a hétvégén 52 évesen megtalálta az igazit. Ugye ő most baromi jól néz ki. Tehát ő a Spice Girls idején annyira nem volt jó nő, de ahogy öregszik, elképesztő jól néz ki.
1: Kis szoszi volt, hát mi volt vele a baj?
2: Dehogy volt szoszi.
1: Várjál, melyikkel keverem?
2: Emma Bunton volt a szoszi.
1: Ja, az Emmával keverem, jó.
2: Messi akkor ilyen vöröses volt, de most ilyen szőkés is. Brutál dögös, 52 éves, olyan sportos, ő volt a Sporty Spice, tudod. Őrületesen jól néz ki, és hozzáment Chris Dingwell nevű úriemberhez, és óriás öröm, boldogságot voltak a csajok is, képzeld, de van közös Spice Girls-os kép, nagyon imádtam őket együtt. Szóval, hogy gratulálunk, legyen nagyon boldog. Úgyhogy Zoltánom, nincs vesze semmi, 52 évesen is megnősülhetsz.
1: Szuper.
2: Na, látod?
1: Szuper.
2: Igen.
1: Közben rákerestem, hogy jó, hát ilyen szőkésbarna, tehát nem arra gondoltam, hogy platina szőke volt, de hogy világos helyet. Emlékszem, hogy a Northern Star, azt én nagyon szerettem például,
2: hát,
1: amikor már kilépett a
2: persze,
1: Spice
2: de a Spice Girls idején még barna haja volt, még a Sporty Spice-ként, még ilyen piros, nem tudom, ilyen tréningnadrágba, de fú, nagyon dögös lett. Ugye én láttam a Deja Vu Fesztiválon tavaly, vagy tavaly előtt, már nem is tudom, hogy az elsőn, vagy a másodikon, olyan jó fellépése volt, végigugrált az egészet, eszmetlen jók voltak a zenészei, és a Spice Girls dalokat is elénekelte, szasz jó volt látni. Igen.
1: Yeah.
2: Úgyhogy sok boldogságot kívánunk neki, tök jó.
1: Sok boldogságot kívánunk önöknek is, hiszen ez a koncert élmények nyara. Hát nem kell az megházasodni, sőt, lehet, hogy valaki tud most válik, attól és boldog. Attól lesz boldog. Ezt ugye nem tudhatjuk.
2: Én tudod, hogy voltam válási partin életemben először, idén. Tehát komolyan, én nem gondoltam volna, hogy ezt meg lehet ünnepelni, és meg lehet. Mert hogy az illető, a lány, aki egyébként egy nagyon kedves ismerősöm, ő mondta, hogy ő boldog attól, hogy ez így alakult, mert hogy bár nagyon fiatalon házasodtak, de szuper, hogy ilyen gyorsan kiderült, hogy nem illenek össze. Aha. Mondjuk 8 évig voltak együtt, de abból csak 3 volt, mert ugye mi Bali előtt voltunk, pont mikor Balira utaztunk, előtte voltunk az esküvőjükön, és ők most már válnak. De örült neki, úgyhogy én meg örültem az örömének, hogy rájött arra, hogy mégsem olyan jó ez.
1: Tudod, tegnap a kommentekről beszélgettünk, és valaki olyat írt, azt föl se olvastuk adásban,
2: na,
1: hogy megházasodtak, és oda posztolt, vagy odaírta alá valaki komment, hogy jó, majd úgyis elváltok.
2: Ezt nekem is mondták annak szóval, idején, igen.
1: Hát figyeljük, voltak. Sose tudhatod még.
2: És mikor lesz tavaly? Igen, mert
1: ugye... Hosszú még az élet.
2: Igen, tehát, rádió közvetített ugye az esküvünket. Na, és akkor a válaszok az is közvetíti? És ez volt az a legkedvesebb, legcukibb, amit igen, mondom, majd azt is fogja.
1: Na, szóval is. Ez a koncertélmények nyara. Tegnap ugye Luis Capaldi jegyekkel ajándékoztunk meg valakit, hívtuk meg őt másodmagával a Szigetre, és hát ha már Sziget, ugye ott lesz a Morcsiba például. Vagy éppen Zara Larsson, és hát az ő fellépéseikre is vannak jegyeink. És hát aki ugye egyszer a Szigetre besétál, csak mondom, legalábbis, hogyha például napi belépő van, akkor is, tehát hogyha bemész, akkor aznap már ott nem mondják azt, hogy kérlek, hát te a Morcsiba koncertjére nyertél slágerbelépőt, tehát hogy lehet ott kolbászolni.
2: Pont ez a jó a Szigetben. Sajnos én idén nem tudok menni, mert pont akkor leszünk Szabin Zoltánom, és ezt konstatáltam tegnap, amikor
1: hát akkor
2: elkezdted mondani, hogy Luis Capaldi napján lesz By Alex, nagyon régóta szeretném megnézni, mert szeretem a dalait, meg Majka is, ó,
1: meg
2: mondom,
1: Bongor,
2: bakker,
1: ja.
2: Na mindegy, hát ez van. Na, hát de viszont a jó hírünk az, hogy önök elmehetnek nagyon sokféle koncertre a Szigeten, és a Szigeten az is jó, hogy vannak színházi előadások. Tehát például, hogyha valaki nem csak koncerteket szeretne, és jó előre kimegy, mondjuk, mit tudom én délután 2-3 körül, akkor még annyi érdekes színes program van, akár kulturális programokban is részt vehetnek, szóval jó a Sziget nagyon.
1: Meg van hotdog, meg lángos.
2: Na jó, annál jobb kaják is vannak, annál sokkal jobb kaják is vannak már.
1: Hát kinek
2: meg,
1: hotdog,
2: lángos.
1: Jó, én szombaton, amikor strandon voltam, megint azon keseregtem, hogy alig lehet találni ilyet. Tehát, hogy van mindenféle csülök, meg hek, meg
2: gírosz, meg nem
1: gírosz,
2: tudom.
1: Meg ilyen pörkölt, meg
2: van.
1: Olyan pacal, meg nem tudom.
2: Ki akar pacal tenni és a strandon?
1: De ezt sose értettem. Termálfürdőben voltam. Tehát, hogy oké, van hidegvizes medence, de hogy azért jellemzően igen, egy termálvizes medence. Nem esik jól, a 40 fokos, vagy jó, akkor csak 35 fok volt napsütésben. Ki akar pacal tenni, hogy bemenj a meleg vízbe? Tehát, hogy tényleg úgy voltam vele, tudod, délután egykor, nem is voltam annyira éhes, mondom, csak úgy bekapték valamit, és majd a strand után megyünk, és majd eszünk valami laktatót. Tehát, hogy majd az a vacsora lesz,
2: igen,
1: amikor tényleg valami jó kis kirántott
2: így
1: hús,
2: van,
1: vagy ilyesmi. És körülnéztem, nem akartam olajban tocsogó lángost sem menni, hanem tényleg mondom, hát egy ilyen kopasz kutya az jó lenne. Egy fincsi hot, egy egyszerű snasz hotdog. Figyelj! Úgy kellett vadászni. Szóval főtt kukoricát meg egyáltalán nem láttam, vagy lehet, hogy ennek még nincs szezonja, de hogy régen ezek voltak, nem? Strandon. Hotdog, lángos, kukorica.
2: Van egy nagyon kedves barátunk, ő lángossal várt minket, amikor jöttünk haza a Balatonról, úgyhogy gondolod, és jó lángos szeretné lenni, olyan receptje van, és nem tocsogott a zsírban, hogy... Oh.
1: És te sütöd?
2: Nem, egy kedves barátom, Ádi barátom.
1: Hát mert azt mondod, hogy olyan receptje van.
2: Vagy... Olyan receptje van,
1: igen. Hát azt mondom, hogy odaadta neked, és akkor megyek hozzátok, és megsütöd.
2: Minket. Képzeld el, hogy mert most épített kint a házukhoz egy ilyen nagyon helyes kis medencét, amiben pont így el tudsz merülni, és akkor mondta, hogy hát ha már itt medencézünk, akkor mi lenne, ha lángost sütnék? Mondom, te komolyan lángost fogsz sütni, és ugye nem akarta bent a házban. Fogta kintre, megcsinált egy ilyen kis asztalkát, vett egy kis sütőt, és ott sütött
1: a lángost. És most meghívtál hozzájuk? Jó, hát jövök lángoshoz.
2: Hát nem tudom, hogy még ezt meg kell beszélni, az
1: jó,
2: van.
1: Sajt tej föl legyen. Ennyi. De, hogy enni azt ragyogóan tudok.
2: Igen, tudom. Most már van jó lángos receptem, úgyhogy ezt el fogom készíteni. Mm-hmm.
1: Jó. Aztán, ha már egy zenékről beszélünk, hát egyfolytában, ez egy zenés rádió a legnagyobb slágerekkel, azért vannak olyan dalok, főleg mondjuk feldolgozásuk, amik kicsit félrecsúsznak. Ugye, majd ezekről is szó lesz, de gondolják át, hogy hallottak-e már olyan feldolgozást életükben, ami rettentően rosszul esett a fülüknek, és közben még egy klasszikus is eszünkbe jutott, ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, bár itt meg pont, hogy nem a zenéről fogunk beszélni, sőt, valami egészen másról, de ez egyelőre legyen meglepi. Az már nem az, hogy most Olivia Dean-nel folytatjuk.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét előtt 5 perccel. Hát van itt valami, ami megihletett bennünket, valami, amiről beszélnünk kell. Ám még mielőtt beszélnénk róla, megmutatjuk, hogy miről van szó, de előtte szándékosan nem árulom el, hogy miről van szó. Tehát, hogy majd most először ízlelgessük, mert az első benyomásukra lennénk kíváncsiak. Ismerjük, hogy mi ez?

0: Szóval kérem szépen, Kóbor Léna, Kóbor János lánya feldolgozta a gyöngyhajú lányt, az Omega klasszikusát, hogy ezzel, mint fogalmazott, apukája emléke előtt tisztelegjen. Csak hogy az Omega még élő tagjai szerint, hát nem volt ez egy szerencsés döntés. Nekem nagyon tetszik, hogy a dobos Debreceni Ferenc és Molnár György Elefánt, a gitáros is, mindketten igyekeztek úgy fogalmazni, hogy ne bántsák Lénát, tehát nem mondtak csúnyát, csak hát mit tudom én, azt mondja például Elefánt, hogy szerint ez a dal eleve fura egy lány szájából. Ugye, hogy egy lány énekli, hogy eljött a gyöngyhajú lány. Másrészt azt mondja, hogy a versek közért szövegbetétekkel, meg egyszerűen nem tud mit kezdeni, mert hogy ilyen is van. És hát hozzátett, hogy nagyon szereti Lénácskát, mégiscsak az egyik legkedvesebb barátjának és harcos társának a lánya. Tehát most már nem kislány, tehát hogy nem fog finomkodni. Ezért mondta el, hogy mit gondol. Feri szerint meg nagyon fontos, hogy ez egyébként egy balladisztikus dal eredetileg, és hogy hát úgy működik igazán, és ez, hogy kicsit most ilyen tempósabb lett, ez nem feltétlenül tesz jót neki szerinte.
1: Az első üzenet, ami érkezett, sziasztok, nekem ez a nem akarom dicsérni, de nem is lehet kategória. Mert ugye kérdeztük, hogy mit gondolnak önök erről. Érdekes ez, mert a kislány valószínűleg az édesapjának szeretett volna emléket is állítani, meg ugye saját kis fiatalos 19-20 éves felfogásában szerette volna szerintem ezt feldolgozni. Lotfi Begi az, aki baromi jó alapokat készít Rúzsa Magdi dalaihoz. Tehát Rúzsa Magdi megírja a balladisztikus, gyönyörű szövegeket, és a Lotfi Begi abszolút érzi, hogy mi az az elektronikus zenei alap, ami szerintem ahhoz jól passzol. Ezt a mi hallgatóink is szeretik, tudjuk. Ebben valahogy kilóg a lóláb, tehát hogy ez egy gyönyörűen megírt szöveg, mindannyiunk fejében benne van, és kicsit nekem vurslis lett az alap hozzá.
0: Nem lehet, hogy ezt mondtad, hogy kilóg a lóláb, hogy nem lehet, hogy csak arról van szó, hogy a fülünk annyira megszokta valahogy, tehát hogy ez gyakorlatilag egy szent tehén ez a dal, így a magyar popcénán belül is. Tehát, hogy ez annyira ikonikus, hogy innentől kezdve...
1: A Cosmix feldolgozásában nagyon szerettem a gyöngyhajú lányt.
0: Nekem hát, abban az se jött be.
1: Persze. Tehát, hogy ott valahogy az alapot jobbnak, igényesebbnek éreztem, mint itt az alap szerintem vurslis. Tényleg. Nekem nagyon az. Nekem azért nem tetszik.
0: Hát mondjuk nekem a Cosmix is elég veretős. Nem azt mondom, hogy ne tetszene, de hogyha onnan nézem, vagy innen nézem, akkor az is az eredeti dalnak. Most nem azt mondom, hogy megcsúfolás, de hogy valamilyen szinten, hát nem volt hozzá hű. Na. Jó, kíváncsiak lennénk, hogy önök mit gondolnak most erről a feldolgozásról, és itt még a tegnapi naphoz visszacsatolnék, hogy nem kell bántóan fogalmazni feltétlenül, hanem
1: nem,
0: csak,
1: ez,
0: hogy
1: amit
0: igen, az nagyon tetszett,
1: volt,
0: ez egy korrekt vélemény, megmondom, amit az Elefánték mondtak, igen. Az is akceptálható. Tehát, és azt mondta egyébként, hozzátette, hogy hát most már Lénácska sem kislány, tehát hogy nem kell arra vigyázni, hogy jaj, már kis lelki világát meg ne bántsák, és hogy ezért merték elmondani őszintén a véleményüket. Szóval az őszinte véleményükre vagyunk kíváncsiak. Másrészt, ahogy azt már reggel vagy korábban jeleztük, ha van olyan feldolgozás, most ettől függetlenül, ami valamilyen nagyon emlékezetes maradt az önök számára, például mert hát kicsit félre sikerült, vagy akár egyébként azért, mert nagyon tetszett, vagy nagyon emlékezetes volt, jól sikerült bármint, akkor azt is megírhatják nekünk. 06 30 30 30 95 8, vagy a Facebookunkon keresztül is üzenhetnek. Nem? De. Közben pedig klasszikusok továbbra is. A legnagyobb slágerek változatosan. Huey Lewis és a The News Jön, és a The Power of Love. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most is élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Leander Szimfonikórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus zenekarral és a Voice Station kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
9: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
10: Az egyik szamuráj kardomat.
9: Nem már, NASA ajándékba?
10: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
11: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
12: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után.
14: Na lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. Ma egy picit borongós lesz az égbolt felettünk, de természetesen délutánra ismét a napsütésé lesz a főszerep. Egyébként hideg sem várható, 26 fokot mérünk majd most, egyelőre 17 fokos a reggelünk.
15: Erősödik már a forgalom az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve... Nem, egyelőre ennyi. Hát azért majd lesz ez ennél durvább. Most viszont a kérdés még mi van akkor, ha inkább a vasutat választjuk, az autó helyett. Jancsurák Bence a vonalban, a MÁV Inform ügyeletese. Jó reggel, szia!
16: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Új ütemhez érkezett a karbantartás a Budapest-Szeleg-Létszolnok vasútvonalon. A Monori S50-es és a Lajos Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispesti közlekednek és onnan is indulnak. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti Nyírség Intercity végállomása a keleti pályaudvarra került át. Megkezdődött a Vámos-György-Gyöngyös vasútvonal felújítása, a nyár végéig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Budapest és Gyöngyös között a Volán közvetlen járatait javasoljuk. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik!

0: Sláger reggel.
1: 3:47-kor. Be kell valljam, az én lelkemnek most jól esik, hogy gyalászkodó üzenetet nem kaptunk.
2: Igen.
1: De azt azért finoman, kulturáltan, kedvesen, diplomatikusan néhányan jelezték, hogy annyira azért nincsenek elragadhatva attól, ahogy a Kóbor Léna feldolgozta a gyöngyhajú lányt az Omegától. Értik, hogy apukája emléke előtt szeretett volna tisztelegni, volt, aki azt írta ezt, hogy ezt lehet a négy fal között. Na, ez volt a legdurvább üzenet.
2: Igen, és köszönjük szépen tényleg, hogy ilyen kedvesen fogalmazták meg.
1: Kérdeztük viszont, hogy milyen dalok jutnak még eszükbe, amik feldolgozásként nem igazán teljesítettek jól, vagy nem nyűgözték le önöket, és hát nekem eszembe jutott egy, amit én még így megmutatnék inspiráció gyanánt. Britney Spearsnek elég vegyes a munkássága, most azt hagyjuk, hogy az utóbbi időben nagyon furcsa hát, videókat készít.
2: Igen, szegény.
1: De tehát én elismerem, hogy voltak olyan dalai, amiket én szerettem. Tehát, hogy akár a Baby One More Time, vagy a Born to Make You Happy, ezt figyelj, ezt ma is, hogyha tök véletlenül előkerül a kocsiba, akkor nagyon szívesen fölcsavarom a hangerőt, és hogy van benne valami olyan szórakoztató faktor, vagy ilyen buli faktor, amitől nagyon tetszik. Ám de, amikor Britney Spears ezt művelte... Szóval azért most, de... Ehhez mértem...
2: Olyan fura volt, amikor adtak neki rockdalokat, felöltöztették bőrcuszba, megvan előtted a kép.
1: Persze.
2: És nyávogó hangon adta ezeket.
1: Tudod,
2: elő.
1: Amikor, hát az legendás, hogy amikor a saját klipjében az, ugye az a piros színű ilyen bőr,
2: igen, volt.
1: Vagy latex.
2: Az latex cucc, volt, igen.
1: Hogy az, arról egyszer olvastam, hogy nem tudom hány órán át tartott, amíg belepréselték.
2: Szegény.
1: És hogy, most azt mondom, hogy baba hintő porral szórták be, de hogy hát, valami trükk volt benne. Tehát, hogy
2: persze.
1: Hát, csúsztam, hogy persze lehet, hogy ez csak a marketing része, hogy a felhajtás kellett.
2: Én amit nem értek, és mostanában nagyon sokat hallom sajnos, hogy ugye van egy klubhimnusz, a Faithless-től az Insomnia, 1995-ből, Maxi Jazz csodálatos orgánumával. Tehát, hogy ez mindenkinek szerintem ott van a fejében, hogy I can't get no sleep, tehát, hogy ez a gyönyörű brit akcentussal, hogy énekli. És ehhez képest most Bebe Rexha, aki tudjuk, az újak közül egy nagyon cuki kis énekesnő, de hogy ilyen kis nyávogós hangon elkezdte énekelni, én nem értem.
1: Mutasd! Olyan veretős.
2: Az nem baj, mert az eredeti is az. Hát na.
1: Há, igen, jó.
2: Hát érted.
1: Megérkeztünk. De hát, és nem csak a...
2: Cincogás ehhez képest, igen, hogy Maxi Jazz énekel.
1: Olyan nyúnyókást.
2: Hát, no, ilyen jó van kicsit.
1: Rágondolt a Cilinén, hogy a nyúnyókát fogjuk meg, és...
2: Az, igen. Jó. Szóval, hogy ezt így ne.
1: Na, várnánk a további ötleteket, szóval nem jól elsült feldolgozások.
2: Igen, igen, igen.
1: De továbbra is tartom, hogy azért ne legyünk már negatívak.
2: Vannak
1: hogyha
2: jók,
1: van olyan, ami meg nagyon, nagyon jó lett, akkor ebből is mutatnék egy olyat, ami például szerintem azért menő. És mondom ezt úgy, hogy én szeretem Stingnek a hangját, meg a poliszos munkásságát is. De ettől még így is működik. Sőt, eszembe jutott még valami.
2: Ah, igen.
1: Ahogy a UB40 megcsinálta.
2: Á, isteni van.
1: Ez azt hiszem ugye, amikor a Drew Barrymore-nak minden reggel amnéziása
2: névben. 50 első randi, így
1: nem, 40. 50?
2: 50. 40 éves szűz és 50 első randi.
1: Hát keverem ezeket. Na, hogy abban volt például. Azt hiszem, abban volt ez benne.
2: Igen.
1: Na, szóval várjuk a további ötleteket, közben pedig akkor folytassuk egy olyan csajjal, akinek gyakorlatilag hát minden dal a feldolgozás, csak ez így nincs kimondva, ugye? Tehát, hogy nem egy az egyben dolgozza fel, hanem például, amikor a Michael Jackson dalához nyúlt, akkor abból is Houdini lett, tehát tök más a cím, más a szöveg, de azért ott vannak azok a motívumok. Ugye? A Tillerből Dua Lipával folytatjuk, kérem szépen a Sláger reggel műsorát. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7 óra előtt 8 perccel. Jó reggelt!
2: Angi azt írja nekünk, és tényleg, hát sziasztok!
1: Na.
2: Seal és a Killer.
1: De hát az jó.
2: George Michael-től. És ja, tényleg is igaza van. Persze, hát az jó. Hát hogy nem?

0: Igen, ezt köszönjük szépen.
1: Köszönjük az ajánlást.
0: Aztán, figyelj, szerintem szégyeljük el magunkat erősen.
1: Jaj, miért nem gondoltunk?
0: Mert hogy a rádióban dolgozunk, és ehhez képest, nekem ez nem volt meg.
1: Mi?
0: Amit Zsuzsi küldött, hogy a Juanesnek, ugye Juanesnek szoktam merengeni, amikor jön például koncertezni Budapest, de mit ad elő? Mert oké, volt a...
1: Tengo lelkem vissza negra! Meg van még, igen, a másik
0: volt
1: dala.
0: Volt nekem egy fekete ingem! Oké, és hogy ezen kívül, de hogy...
1: Adios Lepido!
0: Ja, tényleg!
1: Adios Lepido! Én voltam Juanes koncerten, csak azért
0: tudom. És mit énekelt még ezen a
1: kettő, meg még amiket nem ismerünk. Igen.
0: Jó, persze, ilyenkor tudod, mindig eszembe jut, el kell ismernem, nyilván önkritikát kell gyakorolnom, hogy az én szegénységi bizonyítványom, hogyha nem ismerem jobban a művészetét. De hogy ezért nem szeretek általában a koncertre menni, mert szoktam mondani, nagyon kevés olyan előadó van, akit képes vagyok másfél-két órán keresztül hallgatni, mert úgy érzem, hogy van olyan repertoárja, ami engem érdekel. Most, hogy őszinte legyek, azért Juanes kapcsán nem nagyon változott meg a véleményem, mert rátaláltam erre a dalra, amit említ. Ugye egy Metallica feldolgozás. De azért eredetiben...
1: De ez az a Juanes?
0: Hát
1: nem is olyan a hangja. Hát az nem. A Juanes feldolgozta a... Ne idegesíts, a Metallicát. De várjál, lehet, hogy rockkal kezdett? Persze, szoktak művészkedni, mert ugye Metallicát énekel előszeretettel a koncertjein a Miley Cyrus is, tehát hogy Miley Cyrus is, tehát szereti, de hogy lehet, hogy Juanes egyébként rockerként kezdte, csak rájött arra, hogy ó, jó lesz így ez a kis latin tingli tangli.
0: Nem tudom, de nagyon sok, de figyelj, igen, és mást, úgy nézem most, hogy csinál egy komplett... Metallica Blacklist,
1: hát
0: mert
1: most
0: van,
1: nagyon megleptél.
0: Seek and Destroy, tehát, hogy
1: látom,
0: amikor...
1: Látom, de nézem a videófelvételeket, hogy rádiókban ezeket elő is adja.
0: Igen, meg a koncertjén is. Tehát most görgettem a videó megosztót
1: látom,
0: is.
1: Látom, igen.
0: Tényleg, ő így hát kiáll, ez... és ezt így simán tolja.
1: De várj előtt, tud ilyen rock hangon énekelni, és közben meg, hát ilyen lepido, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Hát ez hogy jön össze, ez nekem nagyon fura.
0: Okay. Na mindegy.
1: Köszönjük az ilyen ajánlásokat, apropó.
0: Igen, várjuk a továbbiakat. 0-30-30-30-95-8.

0: és tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somberg. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
4: Az egyik szamuráj kardomat.
3: Nem már, NASA ajándékba?
4: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
5: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravirExpress.hu.
6: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
8: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjat.

0: 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. Benyújtották a vármegyéket visszanevező törvénymódosítást. Több mint 50 fürdő csatlakozott a szombati strandok éjszakájához. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz országos elnöksége és parlamenti képviselőcsoportja. A közleményben a párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely álláspontja szerint az alaptörvény sérelmével jött létre, ezért elutasítja annak működését. A Fidesz bejelentette, hogy nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők helyére kerülő személyek megválasztásában, és egy későbbi jogállami helyreállítás után felülvizsgálná az így született döntéseket. A nyilatkozat szerint a párt a parlamenten belül és kívül minden békés eszközzel fellép az általa önkényuralminak nevezett rendszer ellen. Azt is közölték, hogy nyilván tartják a szerintük történt jogsértéseket, és a demokratikus jogállam helyreállítása után jóvátételt ígérnek az érintetteknek. Benyújtották a vármegyéket visszanevező törvénymódosítást. Az országgyűlés elé benyújtott 211 oldalas módosítás szerint a jogszabályokban mindenhol a vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott megnevezés szerepelne. A javaslat csaknem 1300 helyen cseréli le a vármegye, és több mint 100 helyen a főispán kifejezést. A kormány indoklása szerint a 21. századi Magyarországon modern közigazgatási elnevezésekre van szükség. A vármegye és a főispán megnevezéseket még 2022-ben vezették be a Fidesz-KDNP kezdeményezésére, most pedig ismét visszatérhetnek a korábbi elnevezések. A MOH Budapest elismerte, hogy az utóbbi hetekben több budapesti területen is fennakadások voltak a hulladékszállításban. Miután a 24.hu olvasói jelzés alapján jelezte feléjük, hogy egyes helyeken akár 5 hétig nem ürítették a papír hulladékgyűjtő kukákat. A társaság 5. hete nem viszi el a külön kukákban gyűjtött papír hulladékot Budapest 11. kerületének egyes részeiről, és máshol is csak nagy kihagyásokkal 2-3 hetente történik meg a kukák ürítése. Szombaton rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal, sztárfellépőkkel és egyedi gasztronómiai kínálattal. A strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: A strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaranta visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a strandok éjszakája egy olyan hagyománya az egész fürdőságazatban, ami sokaknak, sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
2: A rendezvényhez csatlakozó fürdők folyamatosan frissülő listáját a fürdőszövetség.hu honlapon találják. Szép nyári időnk lesz ma sok napsütéssel és helyenként megjelenő kisebb komoly felhőkkel, számottevő csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz viszont élénk erős az északnyugati szél. A friss hajnalt követően napközben 26-30 fokot mérhetünk. Mindezt erős UV-sugárzás kíséri. Csütörtökre hideg fronthoz több felhőt és elszórt esőket is. Emellett pár fokot lehűl a levegő, 25-26 fok lesz majd a maximum. Péntektől lassú melegedés kezdődik. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
4: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
5: Az 51-es számú főúton Taksony és Áporka között a 29-es kilométernél egy kis teherautó az árokba hajtott. A fél útfáját lezárták a műszaki mentés miatt. Közben erősödik a forgalom az M3-ason, a főváros felé főleg már a bevezető szakaszon, tehát az M0-ástól beljebb. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól az 51-esen pedig Dunaharaszti elker

0: repülő szakaszán. Itt Budapesten a Kerepesi úton befelé az Örsvezértere előtt a középső sávban baleset lassítja a haladást, közben lassan járható a Budaörsi út befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és tovább a Hegyalja út. És van még egy info, a 41-es villamos terelve közlekedik, így nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fője közti megállókat a Bécsi út, Vörösvári út irányában egy baleset miatt. A 19-es villamos helyett pedig a Clark Ádám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között jelenleg pótlóbuszok közlekednek ugyanezen okból. Ha van még infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra, egyéb iránt pedig vigyázzanak magukra, balesetmentes közlekedést, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: És még mindig várjuk az eszemet feldolgozásokat.
2: Igen. Jókat és rosszakat is.
0: Küldjenek érdekeseket, ami
2: igen,
0: azt illeti.
2: Vannak furák, az biztos, hogy bele-bele hallgatgatunk dalokba.
0: És küldjék közben a jelentkezést a hablatjátékba is, mert hogy Cilla is dudolásokat is. Nem akármilyen na, feldolgozás, ugye? Igen. Vár még ránk.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változ.

0: Sláger reggel.
1: Kijelenthetjük, hogy ez egy jól sikerült feldolgozás.
2: Abszolút, igen.
1: Abbában is jó volt, szerettük. Egyébként tényleg úgy született, hogy a Björn, vagy nem tudom, azt hiszem Björn volt, aki elment futni reggel, és hogy ment,
2: arra a tempóra
1: megjött. Tényleg, igen, aha. Tehát, hogy futott, cseges, és ebből lett ez a és így született a dal, ezt ő maga esélt egy
2: interjúban. Nem is tudtam. Egyébként egy nagyon kedves hallgatónk most ébredt, csak bocsánat, visszacsatolva, hogy reggel már beszéltünk arról, hogy Pitbullra is nyertek nálunk a hallgatóink. Ő is egyébként feldolgozásokban szuper. Kriszti, azt írja, sziasztok, tőletek nyertem a Pitbull koncertjegyeket, és nagyon jó volt. Írtam hosszabban nektek Messengeren, kérlek, olvassátok el. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm.
1: Láttam.
2: Na, ő is a feldolgozások tegnap királya.
1: Képzeld, egy, a cimborámék voltak tegnap, barátnővel, és küldtek fényképet, és nem értettem, hogy mi az. Visszajöttem, hogy figyelj, mi ez a hajháló, és visszaértek, hogy te tudatlan, ez a kopasz szett.
2: Igen.
1: Tehát, többen,
2: meg lehet
1: nem
2: venni,
1: tudtam,
2: persze.
1: Hogy a Pitbull koncerten ott állok, és fölhúzzák magukat, mint a kopaszok.
2: Igen, szerintem munkás.
1: De ilyen harisnyaszerű, tehát, hogy átlátsz.
2: Barátnőm is volt, küldött videókat, figyelj, nagyon jó bulit csinál. Tehát ő azért tudja, hogy kell bulit csinálni. Igen. És mondom, még egyszer, feldolgozásokban ő is abszolút szuper.
1: Hát nem a feldolgozásuk miatt kedveltük meg Robbie Williams-t, és itt kisebb vita bontakozott ki a stúdióban, mert Petra védelmébe vette, én azt mondtam, hogy azért ezt kikérem magamnak.
2: Mi? Szerintem jó.
1: Hát azért nem olyan, mint az Angel meg a többi.
2: Szerintem jól énekli. Bár a refrén gyönyörű, tisztán énekli.
1: Nem tudom, nekem nem jön, az a dallal nem jön össze.
2: Én
1: ez így ebben
2: bírom
1: a formában. Hát jó, mindegy, ízlések és pofonok, erre mondják, ugye?
2: Így van, itt van velünk Stegi, jó reggel.
1: Szavasz.
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Egy olyan ajánlással, amit mi nem ismertünk eddig. Mi
1: megint
2: az?
1: Megint elszigyeljük magunkat.
2: Igen, elnézést. Nem ez az, a szóval mi az?
3: A 90-es évek végén kiadott az Edda egy olyan albumot, hogy elvarázsolt Edda dalok, amin különböző énekesek adják elő a dalaikat,
2: aha,
3: és nekem azon van az egyik favoritom, sőt a legnagyobb kedvencem, a Mester Tamástól ez a Kölyköd voltam.
2: Na várjál! Fú, de jó a hangja, te jó ég. Rossz, ho, kert, bő. Alibaba, bőrös vagyok.
1: Na látod, ez jó ez?
2: Úristen!
1: Ez nem olyan, mint a Robbie Williams féle előbbi, szóval, hogy ez nem nyávogás, ez tök
2: brutál.
3: Igen, ez imádom. Tehát, hogyha nekem is bekeveri az autóba a lejátszó, hogy négyszer-ötször visszanyomom, és meghallgatom egy megütem, mert ez egyszerűen fenomenális.
2: Jézus
3: Mária,
2: gyönyörű.
1: Figyelj, köszönjük szépen, teljesebbé tetted a reggelünket. Szavasz!
3: Sziasztok!
1: És Ildit nem értük el, de tőle kaptunk megint csak egy olyan ajánlást, amiről nem nagyon volt fogalmunk. Belehallgattunk, ránéztünk, elképedtünk, kellett egy perc, amíg magunkhoz tértünk, és aztán gyorsan utána néztünk, hogy mit találtál, José Feliciano?
2: Ő egy 7-szeres Grammy-díjas puertorikói énekes.
1: És akkor találtam egy videót, képzeljük el azt, ahogy egy nagyszabású díjátadó gálán, egy hatalmas ilyen koncertteremben, teljes csinadatával ott ül a színpadon José Feliciano, a hányszoros Grammy-díjas?
2: 7-szeres
1: Grammy-díjas
2: művész,
1: igen, ül egy gitárral a kezében, és a nézőtéren, mert mondom, ez egy nagyszabású diátadó, még maga Sting is ott ül, és az ő szeme láttára és füle hallatára történik ez. Ezt se értem itt, ezek a belepengetések.
2: Sting nem sem érti.
1: Igen, Sting arca, figyelj, amikor szegény próbálsz póker arccal ülni, de nem megy.
2: Rájössz, hogy
1: és
2: nem,
1: várjál,
2: nem akarod.
1: És most figyelj. Every breath you take.
2: Mi a félrepengetés ott?
1: De? Every bond you break.
2: Jaj.
1: És közben ugye bevágják Stinget a Gyula nézőtére, és figyelj, így próbáld, hogy ezt a szóval ezt látni kéne. Tehát látszik, hogy gyöngyözik a homloka, így pislog, és így próbál lehajolni, meg nem tudom, tehát teljesen zavarban van, nyilván sejti, hogy őt most így mutatják, hogy látható, és valószínűleg ő is tudja, hogy egy hatalmas művészről van szó. Na, hát lehet, hogy ennek sem kellett volna. Hey! aztán persze az is lehet, hogy velünk van a baj, Petr, és nem értjük a művészetet, de azért engem megnyugtat, hogy mondom, tehát Sting arca ezen a videófelvétel mindent elárul. Igen. Én köszönjük szépen.
2: Ja, Istenem.
1: Enélkül megint csak üresebb lett volna.
2: Az biztos.
1: A mai reggel, azt hiszem. Na, folytassuk, ha már Lotfi Begit emlegetted, meg Rúzsa Magdit. Eszembe jutott, hogy egy kis nyári zápor, az most már igazán jót tenne megint.
2: Hát volt tegnap előtt, mit akarsz még?
1: Nálunk nem.
2: Nálunk volt?
1: Nálatok. Küldjél legközelebb.
2: Jó, oké, majd zuglóból átküldöm. Közel
1: nem,
2: vagy végül is.
1: Szárad a fű, egyelőre legalább mondjuk nem kell vágni. Szóval egy jó eső nyári zápor már is Rúzsa Magditól, és nem sokára Hablacsi is van, ne felejtjék, tessék jelentkezni a játékba. Nyár.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
5: Tervezek.
4: De mit?
5: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
4: És hol szerezzük be a dolgokat?
5: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem. Óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki talál ott valamit magának.
4: Már megint, Anna?
5: Laci, az élet változásokkal teli.
6: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
8: 188.
7: Hogy micsoda?
8: 188.
7: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
8: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
7: Kik ők?
8: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
7: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzétnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzét.hu.
11: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Komoly szigorra számíthatnak a gyorshajtók és a rolleresek. 4 turisztikai alrégióra osztatják a Balaton térségét. Másképp járnak a villamosok a Fehér úton és a Kőrösi Csoma Sándor úton. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Komoly változásokat készít elő a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a közlekedők számára. Szigorodhatnak a gyorshajtás és az elektromos rollerek szabályai is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy háttérbeszélgetésen elmondta, az ezzel kapcsolatos online kérdőívet már több mint 130 ezeren töltötték ki, és a szigorításokkal nem fogják megvárni az új kreszt. A tervek között szerepel, hogy a visszaeső kirívó gyorshajtóktól akár a járművet is elkobozhatják. Emellett vizsgálják a járművek ideiglenes forgalomból kivonásának lehetőségét és a progresszív bírság bevezetését is. Változhat az elektromos rollerek szabályozása is. A kisebb és nagyobb teljesítményű járműveket külön kategóriába sorolnák, és napirenden van a használati korhatár, valamint a bukós isak viselésének kérdése is. 4 turisztikai alrégióra osztanák a Balaton térségét az újonnan megalakult B4 szövetség kezdeményezésére. A Siófokon létrejött szervezetben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hívíz és Zalakaros működik együtt a balatoni turizmus fejlesztéséért. A szövetség célja, hogy a régió egységes balatoni márkaként jelenjen meg a nemzetközi piacon, miközben az egyes térségek saját turisztikai értékeit is kiemelik. Emellett azt is szeretnék elérni, hogy a Balaton önálló jogi régióvá váljon, valamint visszaállítsák a kisebb települések idegenforgalmi adójához kapcsolódó állami támogatásokat. A kezdeményezésről augusztusban előbb a balatoni országgyűlési képviselőkkel, majd a kormánnyal is egyeztetnek. Több villamosjárat mától máshogyan jár a Fehér úton és a Kőrösi Csoma Sándor úton vágányjavítás miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A 3-as, a 62-es, a 62A villamosok helyett pótlóbusz jár az Ösvezértere és Kőbánya alsó között, hétvégén pedig az Ösvezértere és az Ecseri út között. A 28 és 28A villamosok helyett szombaton és vasárnap 28-as pótlóbusz közlekedik a Magdolna utca és az Éles sarok között. A 37A és a 28A villamosok hétvégén nem járnak, a 37-es villamos pedig rövidített útvonalon, az új köztemetőig közlekedik majd. 2 meteorra is beragyogja majd az eget július utolsó éjszakáján. Július 30-áról 31-ére virradóan egyszerre tetőzik a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteorrai aktivitása, így óránként 10-15 hullócsillagot is láthatunk. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló ezen az estén különleges csillagászati programokkal és távcsöves bemutatóval is várja majd az érdeklődőket.
4: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma egy picit fátyol felhősebb lesz az égbolt fölöttünk, mint tegnap, viszont a jó hírem az, hogy azért hidegre készülnünk nem kell, ma is délután majd 26 fokot mérünk, aztán folyamatos lesz a felmelegedés, hétvégére már visszatér a 28-30 fok, jövő hét végére pedig most úgy látom, hogy 32-33 fokig alakul majd a hőmérsékletünk, szóval a jó hírem az, hogyha valaki most van szabadságon, és mondjuk belföldi úti célra vágyna, akkor nyugodtan akár lehet tervezni is, hiszen kellemes idő vár ránk.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
6: Az 51-es számú főúton Taksony és Áporka között a 29-es kilométernél az árokba hajtott egy kis teherautó, ezért a fél útpályát lezárták. Budapesten a Kerepesi úton befelé az Ösvezértere előtt a középső sávban történt egy baleset, itt is kisebb fennakadás tapasztalható. A 19-es villamos helyett pedig a Rudas Gyógyfürdő és a Batthyány tér között pótlóbusz közlekedik szintén egy baleset okán, valamint a 41-es villamos ugyanezért terelve Krisztinavároson átjár, nem érintve a Rudas Gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fő közti megállókat. Ha már kötött pályás közlekedés, a vasúton most mi a helyzet? Már is mondja Jancsurák Bence a MÁV Informtól. Jó reggelt!
7: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Új ütemhez érkezett a karbantartás a Budapest-Szeged-Lécszolnok vasútvonalon. A Monori S50-es és a Lajos-Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispesti közlekednek és onnan is indulnak. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti Nyírség Intercity végállomása a keleti pályaudvarra került át. Megkezdődött a Vámos-Györgyöngyös vasútvonal felújítása. A nyár végéig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Budapest és Gyöngyös között a Volán közvetlen járatait javasoljuk. Jó utazást kívánok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Főszerepben a főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Te ez az örökös, egészséges életmód, ez nagyon annyira elterjedt, például jönnek, hogy kerékpár út kell, mert az az egészséges, a kerékpár út. Na, rendben van, az ember éljen egészségesen, tehát kerékpár út épült a Bartók Béla úton, a Mártírok kutyán, ahol 40 millió autó fossa a kipufogó gáz, érted? Na most, orvos haver mondta, ha arra simán, normálisan sétálsz, hogy kicsi levegőt, kicsi levegőt, akkor soha nem dög lesz meg. Na de, ha kerékpárral, akkor ötször annyi új autókat kell hozni, mert elfogy addigra a kipufogó gázért. És ilyen bukós is csak van a fején, hogy a pofájára tenné inkább, mert akkor de nem, fejét védi. És amelyiknek mondjuk van fattya, ugye, mert a família egyszerre rohadjon meg, azt viszi magával ilyen Montembike kerékpáron, na most, amit apu beszív ilyen magasan, azt a kis körlök ugye ilyen lent, még keveri ólommal, meg ugye ilyen... De egészségesen éljünk, na!
1: Sláger reggel, élőben a Sláger FM-en.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelbe.
1: Mai játékosunk Tamás Budapestről. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hát szia!
1: Néhány napja cibáljuk már ezt a feladványt. Tamás, hogyha figyeltél, foglaljuk össze azt, mindazt, amit eddig tudunk. Mi az, amit eddig tudunk?
3: Hogy ez egy Cilla feldolgozás.
1: Hát a pontos időn kívül momentán semmit vágó úr.
3: Ha már a feldolgozásokról beszéltünk. Cilla feldolgozta ezt a dalt végül is.
1: Cilla cover.
3: Igen.
1: So.
3: Tudsz-e valamit róla?
2: Bocsánat, nagyon nem hallok titeket, mert vezetek kis kocsiba. Még egyszer lehetne?
3: Persze, hogy ne.
1: Azt kérdeztük, hogy mit tudunk eddig a feladványunkról?
2: Én a múltkor csatlakoztam be teljesen véletlenül. Igen. Egy pillanatra hozzátok, és hallottam egy dalt, amit dúdoltak, a részemről egyértelmű volt, és a aktuális hallgató éppen nem tudta kitalálni.
3: Ja, te egy új versenyző vagy, Tamás. Hát akkor is te hozott nálunk.
1: Ők a csapatunkban, igen. Figyelj, ezért a rendkedvért meghallgatjuk még egyszer, jó? Csak hogy mindenki számára világos legyen, hogy miről is beszélünk.
3: Ez neked egyértelmű, azt mondod?
2: Hát teljesen egyértelmű volt a múltkor is, ez a Gedeon bácsi Szécsi Pától.
1: Azt mondod. Aha, tegnap ugye egy kertésszel játszottunk, és mondtam neki, hogy tulajdonképpen rokon szakma, mert ő is vagdos, meg itt is vagdosásról van szó, egy fodrászról, és hogy megmagyarázzuk, amit már néhány napja mondtunk, hogy egy musicalben van, a Szente Fajkféle Tanulmánya Nőkből című madásdarabban, én ezt hallottam, ezt a dalt, és...
3: És mivel múltkor azt kérték tőlünk, hogy mutassuk meg az eredetit, akkor mutassuk meg az eredetit.
1: Igen.

0: gratulálunk!
1: Igazad van!
0: Tied a páros belépő július 30-ára a Kis Csillag zenekar lemez bemutató koncertjére a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő az augusztus 6-ai Leander Szimfonik Kórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatásra és visszahallgatás funkcióval.
2: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örültem a lehetőségnek.
1: Na tessék, megérte a Sláger FM-re kapcsolni?
2: Abszolút, és itt ugye? Is maradok.
0: Tényleg?
1: Legyen is, még egyszer üdv a csapatban.
0: Szabadon fogunk. Ott leszünk melletted a válladon a kocsiban, és nézzük, hogy mit hallgatsz.
1: Már most ott ülünk a hátsó ülésen. Nem látod a visszapillantó tükör?
2: Kicsit el is hajolhatnál.
0: Jó, ne arra, hogy pont belelóg a hajam. Ja nem, ma nem lóg bele, mert fölfogtam.
1: És köszi a napot. Köszi, szávasz Tamás.
0: Szia Tamás.
2: Köszönjük, sziasztok.
0: Hello.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.
4: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
5: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
4: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
5: Tökéletes!
4: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
7: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
8: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
9: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
10: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Óbudán. A Jüsk áruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Jüsk a mai napon reggel 8-kor megnyitotta áruházát Óbudán a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok, akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, július 22-e szerdától, július 28-a keddig érvényesek. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. Jüsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Már biztosan megépülhet a Városháza Park Budapesten. Forma 1-es programokkal készül hétvégén Budapest. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Bóka Jánost választotta vezetőjének a Fidesz parlamenti frakciója keddi ülésén, Orbán Viktor pártelnök javaslatára. A döntés egyhangú volt, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook oldalán Habemus Bókám címmel egy fotót osztott meg, amelyen Bóka Jánossal látható. Bóka János Facebook oldalán pedig azt írta, munkára jelentkezem. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség tegnap a Fidesz szervereit biztosító központban vizsgálódott a Nemzeti Kulturális Alapügyében. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint az ügyészség előzetes bejelentés nélkül érkezett, és a párt teljes kommunikációs rendszerét akarta lefoglalni. Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője megerősítette az eljárást, de a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott további információt. A NAV Délalföldi Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indított korábban nyomozást. A gyanú szerint az NKA egyik testülete 2024. decemberétől 1079 támogatásról döntött szabálytalanul, több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozva. Az ügyben 6 embert őrizetbe vettek és letartóztattak. Banki leállások lesznek a következő napokban. Az MBH Bank és a Raiffeisen Bank is előre bejelentett rendszerfrissítéseket végez, amelyek célja a pénzügyi rendszerek biztonságosabb és gyorsabb működése. A Raiffeisen Banknál július

0: tervek készítése. A korábbi hivatali parkoló helyén 7730 négyzetméteren zöld felületet alakítanak ki, mintegy 80 fát ültetnek, valamint csapadékvízgyűjtő és vízelteresztő burkolatokat létesítenek. A nyitott városháza program részeként átjárhatóvá teszik az épület földszinti helységeit, felújítják a díszterem alatti teret, ahol kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek nyílhatnak. A főpolgármester szerint a beruházással Budapest új főtere jöhet létre. Forma 1-es programokkal készül Budapest a július 24-e és 26-a közötti Magyar Nagydíjra. A millenáris Szélkapu Parkban 40 képből álló szabadtéri kiállítás idézi fel a Hungaroring történetét. A Margit-szigeti zenélőszökőkútnál esténként párafestés mutatja be a korábbi győzteseket, a Hősök terén pedig látványos installáció várja a rajongókat. Hungaroring tematikájú városnézőhajó közlekedik a Dunán, több hídon és felüljáron pedig zászlókkal hirdetik a versenyt. A pályán már csütörtökön megkezdődnek a programok. A Fanzone Extrán szimulátorokkal, kerékcsereversennyel, színpadi eseményekkel és bemutatókkal várják az érdeklődőket. Szép nyári időnk lesz ma sok napsütéssel és helyenként megjelenő kisebb komoly felhőkkel, számottevő csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz viszont élénk erős az északnyugati szél. A friss hajnalt követően napközben 26-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy hidegfront borongósabb időt hoz, és eső is lehet. Emellett csak 25 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az 51-es számú főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszakhibás kamion vesztegel, és ezzel elfoglalja a félútpályát. Legyenek tehát óvatosabb. Távolabb pedig Taksony és Áporka között a 29-es kilométernél egy kis terautó az árokba hajtott, itt a két irány forgalmát felváltva engedik át. Az M0-ás autót keleti szektorában az M5-ös felé Vecsés és Gyál között lelassult a haladás, kisebb torlódás is kialakult. Igazából pontosabb oka nincs, pusztán a reggeli csúcsforgalom. Aztán az 51, ja ez volt, akkor nézzük a budapesti helyzetet. A Rákóczi úton kifelé a Blahóüzlet tér előtt a belső sávban baleset nehezíti a közlekedést. A 19-es villamos helyett pedig a Rudas gyógyfürdő és a Batthyány tér között szintén egy baleset miatt továbbra is pótlóbuszok közlekednek, míg a 41-es villamos terelve Krisztinavároson át közlekedik, nem érintve a Rudas gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fője közötti megállókat. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: A nap 24 órájából önöknek nagyjából mennyi időt tesz ki a munka, és mennyi jut?
5: A szórakozásra és a pihenésre, de szórakozásba itt beletartozik a tévézés, a keresztrejtvényfejtés, a telefonnyomkodás, minden,
2: jó? Majd mi is mindjárt szint vallunk itt, Pordán Petra.
5: És Somogyi Zoltán.
2: 8 óra 6-kor.

0: a Sláger reggel.
1: Úgy bizony, és 8:45 lesz már, 2 perc múlva, vagyis 8 óra múlt egy picit, és halára 8-as szám bűvületében ülünk itt, és ha már ma reggel mindenről eddig valamilyen zene eszünkbe jutott, na, hogy ez is beugrik. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Hát kérem szépen a Beatrice idevágó slágerét, lehet, hogy annak idén poénnak vettük.
2: Igen.
1: De most képzeljük el, hogy egy orvosi kutatás igazolni látszik, hogy ennek a 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra szórakozás arany szabálynak a betartása sokkal észrevetően jobbá teheti az életünket, de hogy mindenféle szempontból. Egy Chili-Willi indiai magánkórház belgyógyászati osztályának vezetője hívta most fel erre a figyelmet, és valószínűleg azért nem ismeri a Beatrice meg a Feró munkásságát, tehát nem ez ihlette meg. És persze hangsúlyozza dr. Amitabh Bharti, hogy nem persze pontosan kell tartani ezt a 8-8-8-as szabályt, de hogyha igyekszünk legalábbis nagyjából azonos arányban 3 része osztani a napunkat, tehát a munka részét, a pihenés részét, meg a szórakozás, és a vigyázat, a pihenés, meg a szórakozás ugye nem ugyanaz, tehát hogy ezt tényleg kezeljük külön. Ha 3 nagyjából egyforma része osztjuk a napunkat, akkor ez jó hatással lehet a szív- és érrendszerünkre, az agyunkra, tehát hogy fizikailag jót tesz nekünk, de a lelkünknek is jót tesz. Mint ahogy azt ugye ez jó ideje tudjuk már, hogy az alvás hiány, főleg hogyha tartós, meg krónikus, akkor bizony a mindenféle betegségek kockázatát igen erősen növeli, míg a pihenés az túl azon, hogy jól esik nekünk, tehát hogy jaj, de jó, lábad lógat, hogy egyébként meg az egészségünkkel is valóban jót tesz.
2: No, hát a hallgatóink erre a kérdésünkre, hogy oszlik meg náluk órákban a pihenés munka szórakozás aránya, azt írják, hogy ezt nehezen lehet kivitelezni, ezt a 8-8-8-as szabályt, mert hogy például Piroska üzenete, sziasztok, ott kezdődik, hogy eleve 8,5 órát dolgozom az ebédidő miatt, plusz még a munkahelyre bejutás, ami legalább 3-4 óra. Na ez az, hogy az ez minek aztán ugyanennyi vissza, plusz a reggeli készülődés, körülbelül 11-12 órát vagyok távol, aztán munkahely, akkor utána hazamegyek, aztán az éjszakai alvás, szóval olyan 8 óra, az valahogy nem kivitelezhető.
1: Milyen okosak a mi hallgatóink, hát mindig mondom, mert hogy nekem eddig nem jött ki a matek. Tehát, hogy a munka az megvan,
2: okay.
1: Hozzávetelek a 8 óra, hiszen ugye persze itt 4 órás ez a reggeli bűsor 6-tól 10-ig, de ugye mi még utána itt készülünk a másnapra,
2: igen.
1: És még azért alkalmanként rendezvényen megyünk, forgatunk, tehát hogy összejön. A 8 óra alvás az mondjuk az nincs az meg,
2: neked,
1: de ha akar, jó, az nekem mondjuk 5.
2: Neked néha megvan?
1: Néha, hétvége felé mondjuk megvan, vagy ha nagyon akarom, akkor megvan.
2: De az 5 óra nálunk általában.
1: De az még mindig csak ugye 16. De sosem jön meg ki a 8 óra szórakozás. Mikor szórakoztam én utoljára 8 órányit életemben?
2: A szórakozásban, ha elmész bringázni, az is beletartozik. Ha elmész mondjuk a barátaiddal, uh-huh. Nem tudom, leültök biliárdozni, sörözni a srácokkal, múltkor az Odüsszeiát megnézted, az 3,5 óra, az
1: de
2: is
1: másra nem is volt már az napi, tehát hogyha elmegyek moziba, aznap már másra nem jut idő, mármint szórakozás tekintetben. Igen. Ha elmegyek bringázni, az mire elindulok, meg visszaérek, és az, hogy a naplástóig eltekerek fél óra alatt, meg fél órát vissza, tehát nem jön ki.
2: Szórakozásra nem tudunk, persze.
1: Hova lesz? Tehát most akkor nem 24 órás a nap, tehát hogy ez így furi.
2: Igen.
1: Úgyhogy majd mindjárt közös gondolkodásra hívnánk egy szakembert ebben a tekintetben, hogy hogy kéne ezt jól, vagy legalábbis jobban csinálni. Addig is várjuk továbbra is a hozzászólásaikat a Sláger FM Facebook oldalán, hogy önöknek hogy jön ki a matek, tehát hogy mennyi az annyi. Közben áhított a hallgatom, végül is ez szórakozás? Tehát amikor itt ülünk, és éppen nem beszélünk, hanem mondjuk biliárdos dalát hallgatjuk, és itt belefeledkezünk 2 perc, akkor a sokszor pici 2 percet össze kell adnunk?
2: Szerintem
1: és akkor
2: igen.
1: Hát most én hátradőlök, és biliárdos éltere van.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vál

0: Ez a Sláger reggel.
1: Fél kilenc lesz mindjárt, és ha már itt az időbeosztásunkról beszélgetünk, meg a napunk szervezéséről, hogy legyen 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, a nemzetközileg ismert GTD, Getting Things Done, vagyis az intézzel mindent módszer, hazai jeles képviselője, Hamar Domonkos csatlakozik hozzánk most a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok! Sziasztok, hallgatók!
1: Szóval itt van nekünk ez a 3x8 óra. Szerintem azt a részt, hogy a 8 óra alvás vagy pihenés meglegyen, ezt hagyjuk is. Az első kérdés, ami eszembe jut, hogy azért vannak sokan, akik nem 8 órát dolgoznak, vagy azért, mert mondjuk, mit tudom én, például vállalkozók, vagy azért, mert olyan munkaterületen dolgoznak, ahol ez nem megoldható, de ott is talán be lehet csempészni valamiféle pihenést közbe?
3: Hát a 8 órát egyben nem is érdemes dolgozni. Kezembe jutott egy olyan dolog, hogy a kamionosoknál nézték, hogy mennyit vezethetnek, és a kamionosok vezethetnek 8 órát egyben, tehát muszáj, hogy kimenjünk dolgozni. Én emlékszem, amikor elkezdtem dolgozni, akkor a munkatársaim kimentek cigi szünetre, és akkor én mondtam a főnökömnek, hogy én nem dohányzom, de én kimegyek egy nem cigi szünetre, vagyok minden órába egy 5 percre, és az kell is, hogy fölfrissítsük az agyunkat, mert az agyunk is egy idom. Úgyhogy gyakorlatilag ez a 8 órán belüli pihenés, ez muszáj, hogy ezt valahogy beiktassuk. Erre vannak módszertanok, például a Pomodoro módszertan azt tanítja, hogy koncentráljunk 25 percig, és utána 5 percet pihenjünk, és a feladatainkat úgy osszuk be, hogy ilyen 25 perces blokkokra osztjuk, és hogyha egy feladatra 3x25 perc kell, akkor az 3 pomodoro, és azt szakítsuk meg 5 perces szünetekkel.
2: Oké, tehát akkor az 5 perces szünetek már a pihenésbe számítanak?
3: Nem. Ezek az 5 perces szünetek, ezek arra valók, hogy fölfrissítsük az agyunkat, és hogyha egy főnök jól irányítja a munkatársait, akkor az semmi probléma nincs, hogy hagyja, hogy egy kicsit távizanak, egy kicsit elmenjen egy cigi szünetre. De hogyha megnézzük, éppen most, hogy most volt vége a foci VB-nek, hogyha megnézzük, hogy mit csinálnak a játékosok, akkor persze mindig a közvetítés azt mutatja, hogy mindenki rohangál a labda után, de egyébként, hogyha kiszúrunk magunknak egy játékost, akkor azt is láthatjuk, hogy azért sokat sétál a pályán, nem rohan folyamatosan. Tehát, hogy még egy foci meccsen is, amíg 90 perc, és ezenek a játékosoknak ez a szakmája, még azon is ezek a játékosok beiktatják az apró kicsi pihenéseket.
1: Uh-huh. És viszont a 8 óra az annál produktívabb lehet, vagy eredményesebb, utána annál jobban esik mondjuk a pihenés, vagy éppen a szórakozás. Viszont azt gondolom, hogy a 8 óra pihenésnél ott fontos, hogy az a 8 óra az egyben legyen meg, mint ahogy valószínűleg a 8 óra szórakozás is jó, hogyha tömbösítve van. Mi az, ami a szórakozás kategóriába tartozik, mert szerintem itt kezd félrecsúszni a dolog, mert például van, aki, én mondjuk azt mondom, hogy ha elmegyek edzeni vagy mozogni, sportolni, akkor én azt abszolút szórakozásnak tekintem, de van, aki ugye erre egyfajta kötelességként tekint inkább.
3: Attól függ, hogy mennyire pihenteti az agyunkat. Tehát, hogyha elmegyek és csinálok valamit, ami engem föltölt, és valahol fizikai mozgás is van benne, valahol máshogyan használom például az agyamat, meg társas játékozom, kirándulok, fölfrissülök, reflektálok arra, ami körülöttem van, és hagyom, hogy a napközben az engemért ingerek azok valahogy rendeződjenek, akkor az pihenés. De hogyha elmegyek edzeni, és ez az edzés ez nekem egy kötelező jellegű dolog, mert nem tudom, fejembe vettem, hogy le akarok folytni, vagy nagyobb bicepset szeretnék, vagy éppen ez a szakmám, hogy én sportolok, és folyamatosan edzésre kell járnom, akkor ez egy más történet. Tehát a szórakozásnál az fontos, hogy az ember figyeljen arra, hogy mi az, ami őt igazából föltölti, és ezt valahogy egyensúlyba kell hozni azzal, hogy körülötte is élnek emberek, és az rájuk is figyelni kell. És például akkor, amikor kisgyerekes házaspárokkal beszélek, akkor azt látom, hogy sokszor azt is elfelejtik már a sok munka között, hogy egyáltalán mi lenne az, ami őket igazán föltölteni, és hirtelen egy-két hónap után leveszi róluk valaki a terhet, és babysittert hívnak, vagy oda dobják a nagyomának a gyereket, akkor hirtelen körülnéznek, és azt tudják, hogy a normális emberek ilyenkor mit szoktak csinálni. El kell menni moziba, vagy vásárolni kell, vagy bekerülni egy kávézóba. Tehát, hogy fontos az, hogy tudjuk, hogy mi az, ami minket feltölt, és hogy ez egy személyes felelősségünk, hogy ezzel éljünk is, nem lehetünk áldozatok, nem zsigerelhetjük ki magunkat, nem zsigerelhetjük ki se a testünket, se a lelkünket. Nagyon fontos része az életünknek az, hogy egyensúlyt találjunk munka és pihenés között.
1: Igen, de várjál, nagyon fontos, azt mondtad, hogy attól függ, hogy például a mozgásra miként tekintünk, mert hogyha valaki mondjuk le akar dobni néhány plusz kilót, akkor az már ott nem lehet az élvezet. De nem lehet, hogy pont ezt kellene egy kicsit fejben áthuzalozni, átcsatornázni, és tudni kellene, vagy meg kellene tanulni úgy tekinteni a mozgásra, hogy de hiszen, hogyha célt érek, és lefogyok vele, és jobban érzem majd magam a testemben, meg mondjuk ne adj Isten, kevésbé leszek fáradékony, akkor az pont, hogy jót tesz velem. Tehát, hogy innentől kezdve ez nem egy ilyen kényszer, hanem már pedig ez is az élménycsomag része, csak hát kétségkívül még az a melósabb része.
3: Attól függ, hogy kit hogyan neveltek föl, és ki mennyire céltudatos, és ki mennyire kitartó. Uh-huh. Hogyha valakit motivál az, hogy a célt látja a szeme előtt, és ezért képes dolgozni, képes hónapokat, éveket, vagy akár évtizedeket is beleölni, akkor tudja élvezni ezt a munkát. Hogyha valaki úgy nőtt föl, hogy ez valahogy nem része a személyiségének, nem része annak, ahogy ő a világot látja, akkor sokkal inkább megszenvedi ezeket a dolgokat. De olvastam egy nagyon érdekes könyvet, az a címe, hogy dopamin korszak, és ebben pont azt írta a könyv, hogy egy olyan világban, ahol folyamatosan a szórakoztatás és a saját élvezeteinknek a keresése van a központban, ott igazából az örömöt az adja, hogyha van benne egy pici fájdalom. Tehát abszolút tudok reflektálni arra, amit te mondasz, hogy ha van egy kis sport, vagy van egy akár egy szauna, amiben nagyon forró, és aztán nagyon hidegbe megy az ember, és egy kicsit megérzi a fájdalmat, akkor az öröm az jobban szétárad a testében. Ennek az az oka, hogy úgy van kitalálva a szervezetünk, hogy van egy egyensúlyrendszer benne, és hogyha a kihívás sok a nehézség, akkor valahol egyensúlyozni akar, biztos mindenki megtapasztalta már, hogy egy kemény munka után mennyivel finomabb az étel. És hogyha viszont túltoljuk a pihenést, és túltoljuk a lustaságot, túltoljuk a sorozatokat, akkor valahol a testünk az egyensúly keresés miatt kevesebb örömhormont fog adni. Úgyhogy abszolút egyetértek veled, küzdjünk a konditerembe, dolgozzunk magunkon, izzadjunk, és hogy nagyobb örömet fogunk megélni.
1: És még egy fontos dolgot mondtál, hogy pont ugyanígy a szórakozás meg lehet fárasztó.
2: Pont tegnap beszélgettünk erről, amikor mindenáron tökéletességre törekszünk.
1: A nyaralásnál,
2: igen.
1: Ja.
2: Igen.
3: Így van, sokan megtapasztalják a nyári szünet közben azt, hogy egészében ezt várták, egészében erre sportoltak, úgyhogy nekik most kötelező jól érezni magukat, és erre annyira rágörcsölnek, hogy ez a nyaralás, ez mégsem lesz annyira élvezetes. Fontos az, hogy tudjuk azt, hogy ha egyensúly van az életünkben, akkor az egész évünk nem arra egy-két hétre van kihegyezve, amikor elmegyünk a nyári szünetre, elmegyünk nyaralni, főleg kisgyerekekkel vagy tínédzserekkel, nem mindenki tudja, hogy ez nem akkora nagy öröm, ez sokszor inkább szolgálat. Tehát, hogyha úgy van fölépítve az életünk, hogy ezek a pihenések, ezek folyamatosan benne vannak, és nem kötelező nekünk valahol jól éreznünk magunkat, mert akkor ott van csak egy időablak, ahol ezt megtehetjük, akkor nagyobb örömet fogunk megélni. Én nekem az a személyes tapasztalatom például, hogy a szilveszteri bulik sose voltak olyan jók, mint a 30-ai buli, vagy az elsőjei after party. Tehát valahol mindig azt éreztem, hogy szilveszterkor kötelező jól éreznem magamat, és ez annyira adott egy görcsösséget, nem csak nekem, hanem szerintem sok embernek, akik így érik meg a szilvesztert, és nagyon sok ember számolta arról, hogy egyébként spontán, ha egy nappal korábban összétek, mekkora buli kerekedett.
1: Uh-huh. Ez egy nagyon jó analógia arra, amiről meg tegnap beszéltünk, épp a nyaralások kapcsán, hogy ott is az ember próbálja mindenáron jól érezni magát. Nagyon szépen köszönjük! További jó munkát!
3: Én köszönöm!
2: Írhatnak kommentet a Facebookon vagy SMS számunkra 0630303095. Önöknél tehát hogy oszlik meg órákban a pihenés, a munka és a szórakozás aránya? Mire mennyit?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
2: Köszönjük!
3: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Óbudán. A Jüsk áruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Jüsk a mai napon reggel 8-kor megnyitotta áruházát Óbudán a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, július 22-e szerdától, július 28-a keddig érvényesek. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. Jüsk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na, fáj még?
5: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
4: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflaser.hu.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. Magyartüzép.hu.
7: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
8: 188.
7: Hogy micsoda?
8: 188.
7: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
8: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
7: Kik ők?
8: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
7: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
9: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
11: Az egyik szamuráj kardomat.
10: Nem már, NASA ajándékba?
11: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
12: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
13: Fények. Ritmus. Beat. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
14: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Orbán Viktor is felszólalt tusványosan. Nagyobb repülőforgalomra kell készülni a Liszt-Ferenc repülőtér környékén. Csaknem 400-an jelentkeztek a Budapest Play utca zene fesztiválra. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Elkezdődött a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor, vagyis a tusványos, amely vasárnapig várja a résztvevőket Tusnádfürdőn. A jubileumi rendezvényen mintegy 1000 előadó és fellépő vesz részt, a programok több mint 30 helyszínen zajlanak. A szervezők tájékoztatása szerint szombaton Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is beszédet mond. A rendezvényre a jelenlegi miniszterelnököt, Magyar Pétert nem hívták meg, amit kedden az országgyűlésben is kifogásolt. A szervezők szerint a kormány tagjai szakpolitikai vitákra kaptak meghívást, de végül nem vesznek részt a szabad egyetemen. Nagyobb repülőforgalomra kell készülni a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér környékén a következő napokban. A Budapest Airport karbantartási munkák miatt ma reggel, valamint július 26-áról 27-ére virradó éjszaka lezárja az egyes futópályát, ezért átmenetileg több járat használhatja a másik pályát. Emellett a Forma 1-es Magyar Nagydíjra érkező kiemelt légiforgalom miatt vasárnap napközben is szükség lehet az egyes futópálya lezárására parkolási célból. A repülőtér üzemeltetője szerint mindent megtesznek azért, hogy a lezárások a lehető legkisebb fennakadásokat okozzák. A MOHU Budapest elismerte, hogy az utóbbi hetekben több budapesti területen is fennakadások voltak a hulladékszállításban. Miután a 24.hu olvasói jelzés alapján jelezte feléjük, hogy egyes helyeken akár 5 hétig nem ürítették a papír hulladékgyűjtő kukákat. A társaság 5. hete nem viszi el a külön kukákban gyűjtött papír hulladékot Budapest 11. kerületének egyes részeiről, és máshol is csak nagy kihagyásokkal, 2-3 hetente történik meg a kukák ürítése. Óvoda udvarokat újít fel a 11. kerületi önkormányzat. Komplex rekonstrukció zajlik a Kelenvölgy Őrmezei óvoda napsugártelephelyén, az Albertfalvai óvoda Bükkönytelephelyén, valamint a Montessori tagiskolában, ahol mászóvár, fitness eszközök, pingpongasztal és 10 magaságyásból álló tankert is létesül. Mindhárom beruházás részeként megújulnak a zöld felületek, a burkolatok és az udvari bútorok. Nagy az érdeklődés Budapest első utcazene fesztiválja iránt. Összesen 383-an jelentkeztek a Budapest Play utcazene fesztivál és versenyre. A szervezők tájékoztatása szerint a zsűri már értékeli a produkciókat. A továbbjutók névsorát és a részletes programot július 23-án teszik közzé. A fesztivált július 30-ától augusztus 1-ig, valamint 6-tól 8-ig rendezik meg Budapest 10 helyszínén. A közönség is szavazhat majd a kedvenceire. A közönségdíjas fellépő pedig szereplési lehetőséget kap az idei Sziget Fesztiválon.
16: Bori, nagyon szépen köszönjük, majd picit borongós lesz az égbolt fölöttünk, de ne tessenek aggódni, hideg nem várható délutánra, 24 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, és ahogy közeledünk a hétvégéhez, egyre jön a felmelegedés is. Szombatra és vasárnapra már 27 és 29 fok közötti értékeket látok.
17: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
18: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán burkolati jel festés miatt a Lajta pihenő lehajtóágát zárva tartják. Ez odébb van egy picit, a 158-as kilométernél, de hogyha valaki arrafelé indul, akkor ezzel mindenképpen kalkuláljon. Az 51-es számú főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszakhibás kamion vesztegel a félút pályát elfoglalva. Legyenek figyelmesek! Telített a Rákóczi út, a Kerepesi út és a Fogarasi út befelé, utóbbi kettő ugye a közös csomópontnál főleg. Sokan autóznak az Üllői úton befelé a Nagykörút előtti szakaszon, zsúfolt a Nagykörút és a Hungária körgyűrű néhány szakasza, valamint az M3-as autópálya bevezetője a Szerencs utcához közeledve. Lassan járható a Budaörsi út befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utca befelé a déli pályaudvarnál, a Budai alsórakparta Margit hídtól déli irányban és a Petőfitől északra, a 10-es számú főút pedig az Ürömi úti körforgalom előtt, de az Andrássy úton is fennakadás tapasztalható befelé az Erzsébet térnél, valamint a Pesti alsórakparton, a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól nagyjából a Lánchíd vonaláig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: szárnya.
1: Schlager reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 3-9 előtt 2 perccel. Hát vannak rokonlelkek a kedves hallgatók között.
3: Igen.
2: Mert most mögé szerint a Facebook oldalunkat is például a Hajni írja, hogy ő például a 8 óra alvást azt tartja.
3: Jó, de jó
2: megvan
3: neki.
2: A munka is, de ugye neki sem jön ki a 8 óra szórakozás, az nem fér bele.
3: Megértem.
2: Pedig, figyelj, pedig én csak 4 órában dolgozom. Tehát 8 órát alszik, 4 órát dolgozik, és mégsem tud 8 órát szórakozni. Egy teljes munkaidőben dolgozó emberek jó, ha 1-2 óra jut szabadidős tevékenységre. Nálam az vált be, hogy szombaton nem dolgozom, és a mosás, főzés, takarítás kombót is elfelejtem aznapra. Sétálok, olvasok, foglalkozom a virágaimmal, töltődöm. Ezen a napon kész kaját szoktunk venni. Sok jó konyha van itt Fehérváron, ahol elérhető áron lehet vásárolni.
3: Na,
2: tehát, hogy ők azt is... Van nekem is ilyen ismerősöm, aki azt mondja, hogy nem. Szeret főzni, de amikor nem bajlódik. Meg ugye nagyon sokan vannak itt például a nyaralásnál, hogy még ha apartmant vesznek is ki, mit tudom én, a horvát tengerparton, azt mondja, nem főzünk.
3: Hát persze, fenéket, anya egész évben főzött, hadd pihenjen egy picit. Zsolti, aki kamionosként dolgozik, azt írja, sziasztok, teljesen élhető a hétköznapi beosztásom. Hétfőtől csütörtökig olyan 13-15 órát melózom, aztán 6 óra alvás. A maradék időben pedig rengeteg szabadidős pihentető programot tudok csinálni, pont semmit. De aki ezt a szakmát választja, az ne sírjon, egye meg, amit főzött. Igen, aha. Mert ugye tudod, hogy mit válasz. Tehát tudod azt, hogyha mondjuk egy határon állnod kell, mert külföldre viszed az árut, akkor ott lehet, hogy ilyen 10 órákat töltesz el.
2: Anett írja, 9 óra meló a munkahelyen, további 2-4 óra otthon a főzéssel, mosással, takarítással, így a pihenésre nem sok idő jut, de azért próbálok 8 órát aludni, hogy legalább az meglegyen. Igen, hát mi mondjuk ugye mindig elmondjuk, szerencsés helyzetben vagyunk, mert tulajdonképpen nekünk szórakozás a munka. Tehát én nagyon szeretem azt, amit csinálok, és hogy sokszor nem tudok rá munkaként tekinteni. Még akkor sem, amikor kellene.
3: Itt van velünk Zolcsi, aki 3 gyerekes édesapaként nem tudom, hogy fogja értékelni azt, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, mert ugye ott egy gyereknek nem mondhatod azt, hogy jó van, akkor te ülj le, majd apa addig, nem tudom, PlayStation-ozik.
2: Hát ott a szórakozás is munka, nem? Mert hát... ha elviszed moziba, akkor az neked meló valójában.
3: Igen.
2: Szia!
4: Sziasztok, jó reggel! Igazából egy nagyon egyszerű ötletem van ezzel kapcsolatban, no. Hogy mi írtunk egy ilyen napi rendet még tavaly a nyári szünetre.
3: Aha, az
4: és,
3: hasznos.
4: Hogy nagyjából tudjuk tartani a napi menetrendet. Eleve a matek az ott bukik el, hogy 3x8 órával kapcsolatban, hogy például a munkába járás az mondjuk általában egy 2 órát vesz igénybe egy nap, és akkor azt ugye nyilván a munkarovására nem fogod tudni elszámolni, úgyhogy vagy a pihenésből, vagy a szórakozásból jön le az a 2 óra.
2: Igen, jogos, igen.
4: De hogyha mondjuk olvasással töltöd, vagy mondjuk telefonnézegetéssel, vagy valamilyen hasznos zenehallgatással, akkor be lehet sorolni azt a 2 órát ide-oda-amoda.
3: Igen, az már a szórakozásnak minősül, mert ugye pont ezt erre hívják fel a dokik a figyelmet, hogy amikor megnézed a képernyőidődet, és kiírja, hogy mondjuk 4 órát telefonoztál, az a szórakozás kategória, csak mi nem úgy vesszük.
2: Hát, ugye a költségvetésnél is azzal szoktak trükközni, mit hova számolnak
3: ja,
2: el.
3: Tehát, hogy hogyne.
2: Kérdés, hogy melyik tevékenységet hová számolod.
3: Figyelj, és a napi rendetekben mi van a nyári menetrendben? Bocsáss meg, mert hát az valakinek segíthet. Vagy hogyha nektek sem működött, akkor mondjuk mindegy.
4: Ne, nekünk működött teljes működött. Mértékben.
3: Tehát, hogy ott mit írtok fel?
4: Mondjuk reggel 8 órakor ébresztő
3: igen.
4: Van,
3: tehát
4: akkor
3: ugyanúgy,
4: reggelizünk.
3: Aha.
4: Ez általában mondjuk hamarabb szokott lenni, mert a gyerekek simán kelnek 6-kor nyári szünetben is, tehát hogy nem probléma. Múlt héten voltunk nyaralni, úgyhogy múlt héten én kiestem a rádióhallgatásból, ma tegnap tértem vissza
3: az
4: élők sorába.
3: Reméljük, hogy kipihented magad. Apropó egy nyaralás, milyen a gyerekekkel? 3 gyerekkel azért ott sincs az, hogy te elmész szórakozni.
4: Az az igazság, hogy arra pihentető, mert igyekszünk olyan programokat kitalálni, ami mindannyiunkat leköt.
3: Aha.
4: Legyen az mondjuk egy medencézés, legyen az mondjuk, mert hogyha gyerekekben vannak a kis medencében, akkor én a tengerparton, vagy a medence partján tudok rejtvényt fejteni.
3: Persze.
4: Ilyenek, tehát hogy kívülről figyelni őket, és csak akkor bemenni a vízbe, hogyha valami veszély van. De például tök jó volt most az olasz tengerben is ott labdázni, meg ugrálni a hullámokban közösen. Az is egy nagyon jó program volt.
2: Igaz, milyen melós.
3: Igen.
4: Mi gyerekként mindig úgy mentünk el, hogy Kőtár, templom, múzeum, ez a 3, amit meg kellett nézni minden nap, és akkor utána lehetett szórakozni. Mindenkinek szabad
3: szórakozni. De tanultatok is, ez tök jó.
4: Persze, ugye most is Ravennába jártunk, meg Riminibe jártunk, és akkor ott is voltak ilyen gyerekbarát szabadidős programok, és akkor ott ott mentünk végig, de mindig meg volt, hogy reggel, ugye, ráadásul ugye mi a hotelben voltunk, ott ugye a reggeli az kötött, tehát hogy az, legkésőbb 10-ig ugye el kell fogyasztani.
3: Igen.
4: Hát igyekeztünk mindig úgy lemenni reggelizni, hogy ilyen 8 és 9 között, és jól bereggelizni, és ilyen magyar módi szerint kihúzni a napi étkezést, hogy minél kevesebbet kelljen ott költeni helyben.
3: Jól csináltátok.
4: És akkor ugye utána ugye pihentünk egy fél órát, szószantunk egy fél órát, és utána indultunk el mindenfelé.
3: És tehát akkor mondd.
4: És utána ilyen 2-3-ig volt egy ilyen egy etap, akkor utána volt egy fél óra, egy óra pihi, azzal, hogy leültünk, kajáltunk, fújtunk egyet, és akkor utána megint ugyan, mint ahogy egyébként munkanapokon is, hogy 8-tól ugye 4-ig dolgozunk, vagy éppen iskolában vannak gyerekek, vagy óvodában vannak, és akkor utána 4-től van egy közös szórakozás nevű szórakozás kategóriába tartozó program, ugye akkor játékos tanulás délután, és inkább ilyen játékosan, vagy egy közös filmnézés, vagy mesenézés.
3: Figyelj, ti nagyon tudatosan csináljátok ezt. Igen, tehát hogy ez így szuper.
2: De azért is melós erre koncentrálni, de reméljük, hogy tudtál valakinek inspirációt adni. Köszi!
3: Köszi, hello!
4: Sziasztok!
2: Zsolt idézett nekünk a Facebookon, 10-ből 2 évet álmodsz, ebből 1 évet ébren, 2-t emelt fővel töltesz 1 évet térden, 2 évet melóban, 1 évet úton, 1 évig féled a jövőt, 1 évig rágódsz a múlton.
3: Jaj, de jó.
2: Megnéztem, ez a DSP nevű hip-hop formációnak a szövegéből.
3: Nagyon jó szöveg.
2: Igen, de most megjön a Sunshine, ez is jól esik szerintem Dario G-től.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
0: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Na, fáj még?
4: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
3: A Safe Laser terápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Safe Laser. Vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.safelaser.hu.

0: az ajándék. A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
2: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
1: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
2: Tökéletes!
1: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
3: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Ha én rózsa volnék.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
6: Sláger FM.
7: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Bóka János készen áll politikai közössége szolgálatára. Kizuhant a harmadikról és meghalt egy idős férfi Kecskeméten. Elmarad Rita Ora Budapest Parkos koncertje. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Bóka János a Fidesz új frakcióvezetőjeként azt mondta, készen áll politikai közössége szolgálatára, és célja az elmúlt 16 év eredményeinek megőrzése. A Hír TV-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, a normalitás és a józanész hangja kíván lenni a parlamentben. Kijelentette, pártja támogat minden a magyar emberek érdekét szolgáló kezdeményezést, ugyanakkor ellenzi azokat a döntéseket, amelyeket károsnak tart. Bóka János bírálta a kormány működését és az ügyészség keddi intézkedését is, amely során a Fidesz szerverközpontjában tartottak vizsgálatot. Az új frakcióvezető szerint a történtek súlyosan sértik a demokratikus működést, ugyanakkor hangsúlyozta, a jogi küzdelmeket megvívják, és továbbra is minden törvényes eszközzel fellépnek álláspontjuk képviseletében. Az önkormányzatok konstruktív együttműködésre készülnek az új

0: állami dolgozók részvételével vezérelték. Hozzátette, a bizonyítékokat továbbítják a hatóságoknak és az állami számvevőszéknek. Lázár János korábban azt állította, a kampányidőszakban saját zsebéből fizette az országjáró fórumok költségeit. Életét vesztette egy idős férfi Kecskeméten, miután kiesett egy harmadik emeleti lakás ablakán. A felesége aludt, amikor a tragédia történt, és nem is ébredt fel, ezért a tűzoltók az ablakon másztak be az ingatlanba. A mentőket egy járókelő hívta ki, akik azonnal a helyszínre siettek, de az áldozat életét már nem tudták megmenteni. Az ügyben a Kecskeméti Rendőrkapitányság közigazgatási eljárást folytat. Több villamosjárat mától máshogyan jár a Fehér úton és a Kőrösi Csomasándor úton vágányjavítás miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A 3-as, a 62-es, a 62A villamosok helyett pótlóbusz jár az Ösvezértere és Kőbánya alsó között, hétvégén pedig az Ösvezértere és az Ecseri út között. A 28 és 28A villamosok helyett szombaton és vasárnap 28-as pótlóbusz közlekedik a Magdolna utca és az Éles sarok között. A 37A és a 28A villamosok hétvégén nem járnak, a 37-es villamos pedig rövidített útvonalon, az új köztemetőig közlekedik majd. Elmaradt Rita Ora Budapest Parkos koncertje. Az énekesnő július 29-én lépett volna fel, de lemondta a koncertet. Nem ez az első alkalom, hogy az énekes cserben hagyja a magyar rajongókat. 2017-ben egy Sziget fesztiválos, 2024-ben pedig egy Campus fesztiválos fellépéstől is elállt különböző okokra hivatkozva. A Blick cikke szerint a július 29-ére szervezett budapesti koncert helyi produkciós nehézségek miatt hiúsult meg. Változékony lesz ma az idő, a sok napsütés néha felhők zavarhatják, és megélénkül a szél. Záporokra csak északkeleten lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön északnyugat felől felhők érkeznek, amelyekből elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Pár fokkal hűvösebb, 23-26 fokos idő valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán új terelést építenek ki a 13-as és 19-es kilométerek között. A külső sáv zárva, már most több mint egy kilométeres a torlódás. Ezzel most egy néhány hónapig akkor megint el leszünk, azt hiszem. Az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszakhibás kamion vesztegel, elfoglalva a fél útpályát. Itt is elkél a türelem. Meg Budapesten is a 83-as trolli ugyanis terelve közlekedik, nem érintve a Rádai utca és a Lónyai utca megállót egy szabálytalanul várakozó jármű miatt. Az Üllői út és a Balkán utca csomópontjában karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák várhatóan délután 3-ig. Információink szerint a forgalmat egyelőre rendőrök irányítják. A Fillér utcában zárva a félútpálya az Ezredes utcánál, sávzárás van a Zöldlomb utcában a Pittpang utcánál, és tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, így zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. Az első kerületi Attila utat pedig egyirányosították a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé gázvezeték javítás miatt, az 5-ös busz is terelve közlekedik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Újra fellángolt a régi vita egy szoptató édesanyára, vajon mindenhol és mindenkor tekintettel kell lenni. Erről beszélgetünk majd egy kicsivel később, addig gondolják át, hogy mit gondolnak erről.
4: Na, nagyon kíváncsi leszek.
2: Mi már itt egy kicsit összekaptunk most Petrával, de na jó, jön a Sugar Babes és a Hole in the Head a béke kedvéért.

0: Sláger reggel.
1: A szívem összeszorul, ahogy itt most hallgatok. Bombon, Radics Gigi, Rabod vagyok. Ezt nem is nagyon csempésztük bele, azt hiszem a zenei kvízünkben, még nem értem a végére, majd kitöltöm én is.
2: Azért nem.
1: Állnéven, mert ezt játsszuk, igen. Ez nem kérdés, hogy ezt most játsszuk. Viszont vannak dalok, amik már szerepelnek a Sláger FM zenei kínálatában, mondjuk akár régebb óta, akár nemrég kerültek be, és ezzel kapcsolatban igazából most már egy kíváncsiak vagyunk a véleményükre, hogy jó, hogy velünk vannak, vagy hallgassuk őket valamelyiket kevesebbet. Nem beszélve az újdonságokról, amiket még nem játszunk, de amikből részleteket tárunk fel a Sláger FM online felületein, hogy aztán elmondják, hogy tetszik, és igenis kerüljön be a kínálatunkba, vagy se.
2: Egyébként azért vagyunk nagyon büszkék erre, nem csak a zenei kvízre, hanem a dal részletekre, mert hogy egy csomó minden nálunk debütál itt a Sláger reggelben először.
1: Mint például... És bár angolul szólt, a People Person, ugye Carmen és Patocska Olivér közös előadásáról van szó, amivel itt jártak nálunk dalpremier formájában.
2: Én szeretnék korteskedni egy dal mellett, ami nagyon nagy kedvencem lett. By Alex és Nagy Bogi közös daláról van szó, a Nem hiszek címűről. Zseniális a szövege, én By Alex stílusát eleve nagyon szeretem, és Nagy Bogival együtt valahogy istenien jól szól a hangjuk, tényleg.
3: Nem hiszek én már a szerelemben, csak küzdködök mindig a szerepekben, ezek tényleg.
1: Mondjuk itt a Bogi viszi a primet, így ebből a kis apró részletből, de tessék meghallgatni.
2: Hallgass meg az egész dalát, és te is meg fogod szeretni.
1: És ha már itt most a hazai kedvenceknél tartunk, akkor az új TNT-ről se feledkezzünk meg.
3: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
1: És...
2: Veszek neked lángost.
1: Így, a lángos, igen, most jön a lángosos rész. De ez most csak a mézes madzag. Ez nem a lángos, ez a mézes madzag volt. Sok ilyen és ehhez hasonló részletet tudnak tehát meghallgatni, és aztán kifejezni tetszésüket, ellenvéleményeket és így tovább. Bár őszintén szóval reméljük, hogy inkább tetszenek majd ezek a dalok.
2: És ami nagyon fontos, hogy természetesen szeretnénk honorálni a munkájukat, hiszen ez mégiscsak egy munka, mert hogy van 3 wellness hétvégénk, mindegyik gazdára talál majd, úgyhogy szerintem ez egy jó motiváció.
1: Szerintem ez nem, bocsáss meg, vitatkoznom kell, nem, ez a 8 óra pihenésbe tartozik bele. Tehát végighallgatni ilyen kellem, amit az előbb beszéltünk a szakértőnkkel is, hogy fejben dől el ez is, hogy ez nem meló, ez tök jó, ez szórakozás, hallgatsz jó kis zenei részleteket, ráadásul az befolyásolod vele, hogy majd utána a rádióból mi szóljon. És ha még nyelsz is fel, az meg pláne extra pihenés. Na, jó munkát, vagy jó pihenés mindenkinek. Shania Twain-nel is!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6:50. Ahogy az előbb már mondtam, megint fellángolt a vita, hogy egy szoptató édesanyára vajon mindenhol és mindenkor tekintettel kell-e, meg lehetséges-e lenni. Történt ugyanis, hogy az Amazon egyik skóciai bázisának üzleti továbbképzéséről kizártak egy fiatal nőt, aki pedig előre jelezte, hogy ő a kisbabájával van ugye otthon, és csak úgy tud elmenni a képzésre, hogyha magával viszi a picit. És odament, és ott helyben közölték vele, hogy hát nem tud becsatlakozni. A teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy előzetesen erre nem hívták fel a figyelmét, ugyanakkor arról sem kapott visszaigazolást, hogy rendben van, mehet így. Tehát, hogy itt az egy fontos mulasztás történt valószínűleg.
2: Igen, és ugye az Amazon raktár telephelyére 6 év alatti gyermek nem léphet be, tehát erre hivatkoztak, ezért nem engedték be a bisztiőrök, de én egyszerűen nem értem ezt. Tehát, hogyha te cégvezetőként jelzed, hogy te itt tudsz csak részt venni, mert hogy egy pici babával vagy otthon, akkor ezt miért nem lehet figyelembe venni? Tehát miért kell utána téged az ajtóban visszafordítani, hogy nem mehetsz be?
1: Hát még egyszer mondom, tehát itt valószínűleg egy olyan mulasztás történt, hogy vagy nem is olvasta senki ezt
2: hát
1: az üzenetet,
2: az.
1: Vagy nem foglalkoztak vele, de hogy közben meg visszafordít, mert hogyha van egy ilyen biztonsági előírás, hogy gyerekek nem léphetnek be, mert ez egy olyan üzemi terület.
2: De hát ő egy édesanyára van téve, tudod, érted? Tehát ő nem fog ott rohangálni. Azt értem, hogy 6 év alatti gyerek, hogyha mondjuk egy 3 éves kisgyerek ott megfog valamit, balesetéri, stb., tehet magában kárt. De egy csecsemő, aki az anyukájára van kötve, tudod, ilyen kis...
1: Értem, ez pont a tegnapi eset, amikor arról beszéltünk, hogy van az a pillanat, ugye a rollerese kapcsán, hogy betiltották a
2: 17 év valaki, igen, hogy egy, az lesz.
1: Mert ha most beengedik, akkor utána majd a valaki azt mondja, jó, az enyém az 2 éves, és még ő is mit tényleg, akkor én miért nem? Múltkor a Gizike behozhatta magával a nem tudom, 1/2 éves kisba, akkor én miért nem hozhatom be az 1 éveset? És akkor ilyenkor van az, hogy figyelj, nem léphet be, tehát aki 6 év alatti nem léphet be erre az üzemi területre, pont, és akkor nincs vita.
2: Igen,
1: nincs az, hogy de múltkor, de a valaki.
2: Én nem tudom, nekem ezek a szabályok, meg az, hogy emberség vagy, szóval hogy azért vannak olyan helyzetek, van, amikor annak kell lenni.
1: Van, amikor emberségesnek kell lenni, és van, amikor nem tudsz. Tehát van, amikor a biztonság, meg a minden egyéb más, az felülírja azt, hogy te emberséges
2: téged
1: legyél.
2: Téged zavar, hogyha mondjuk, tehát zavarna az, hogyha én mondjuk kisbabával itt lennék, és megszoptatnám adás közben? Tehát ez téged zavarna? Most komolyan kérdezem.
1: Nem, engem nem zavarna, viszont akkor a konkrét esethez visszatérve, tehát egyfelől oké, történt egy mulasztás, egy ilyen adminisztratív hiba. Másfelől azért azt sem tudom nyugodt szívvel mondani, hogyha van egy továbbképzés, ahol lehet, hogy emberek tényleg beülnek egész napra, 5-6-7 órára, mert ezen múlik a tovább lépésük az, hogy ott a cégnél vannak, még az is lehet, hogy fizetős képzésről van szó, mert ugye itt nyilván vannak külsős partnerek, tehát te befizetsz egy valamire, és odamész, és azt mondod, hogy egyszer csak ott van egy anyuka, akinek elkezd sírni a kisfi, akkor most tehát, hogy nem fair a többi 20-30 résztvevővel szemben sem, szerintem. Tehát vannak olyan szituk, mit tudom én, a repülőgépnél, ugye erről beszéltünk múltkor a nyaralások kapcsán, ott azt mondom, hogy igen, ott mi többi utas legyünk megértők. Nyilván anyukának nem volt más választása, neki most muszáj mit te elrepülni Európából Amerikába. És azt mondod, hogy ha a kisgyerek végigbömböli az utat, nem esik jól, zavar, főleg mondjuk egy éjszaka járaton aludnál, nem tudsz, mert, de azt mondod, hogy itt legyél belátó, legyél elfogadó, és erre azt mondod, hogy igen, itt valószínűleg meg kell kötnünk ezt a kompromisszumot. De mondjuk egy ilyen céges továbbképzésnél, ahol azért valószínűleg szabadabb a választ, ott nem, ott azt mondom, hogy ott viszont legyen az anyuka tekintettel a másik 20 résztvevőre, hogy nem viszi oda.
2: Az anyuka tekintettel volt, ezért jelezte előre. Tehát ebben az esetben nem értem. Ott, hogyha azt mondták volna, hogy akkor babával nem jöhetsz, ő valószínűleg otthon marad, és azt kérdezi meg, hogy online be tud-e csatlakozni ebbe a képzésbe.
1: Igen, de most abból csinál alapvetően cirkuszt, hogy már a biztos a kisbaba, tehát hogy nem engedik, hogy egy babával vegyen részt a továbbképzésen, és itt nem a továbbképzésen nem engedik, hanem az üzemi területre nem engedik be a babával. Tehát azt mondom, ezt most válasszuk külön.
2: De ő jelezte. Akkor mondhatták
1: értem,
2: volna azt,
1: de
2: hogy nem
1: de innen
2: oda.
1: Indultunk, hogy valószínűleg történt egy adminisztratív mulasztás. Tehát, hogy jelezte, valószínűleg igen, akkor kellett volna megírni neki, hogy nem jöhetsz ide.
2: Igen.
1: Ezt nem tették meg, de utána most csak azért nem fogják beengedni. Jaj, bocs, mulasztottunk. Hát akkor igaz, hogy tilos bejönni gyerekkel.
2: Nem tudjuk, mennyit utazott szegény, érted? Lehet, hogy...
1: De tök mindegy. Tehát, hogyha veszélyes, hogyha nem léphetsz be, akkor
2: ha
1: nincs ilyen, hogy...
2: Ha hangosabban mondod, akkor is máshogy gondolom. Értem, amit mondasz, de nem értek vele egyet. Értem.
1: De mégis újra és újra ugyanannak futsz neki.
2: Nem ugyanannak futok neki. Én elmondom az én érveimet, te elmondod a tieidet, és azt gondolom, hogy az emberségnek kéne lenni. Hát te is ugyanazt mondod el újra.
1: Hát igen, mert én erre reagálok, hogy van, értsd meg, hogy bizonyos szituációban
2: nem
1: tudsz
2: emberséges lenni. Nem, én ezt nem értem meg, sajnos.
1: De a biztonság felülírja.
2: Nem, nálam nem írja felül.
1: Ja, jó, akkor engedjük fel a gyerekeket a vonat tetejére, mert annyira szeretnék megnézni.
2: Ez egy hülyeség. Nem lehet. Tehát, ez egy hülyeség a vonat tetejére felengedni
1: veszélyes a üzem. Igen. De ugyanígy a veszélyes üzemre csak azért, mert te nem tudom hány órát utaztál, mert elfelejtettek szólni neked, hogy nem jöhetsz be a gyerekkel, ezért nem fogják beengedni, mert veszélyes lenne beengedni.
2: A 27-es baba nem fogott rohangálni. Értem.
1: De nem biztos, hogy rohangál, mit tudom én, nem tudjuk, lehet, hogy ott azért egy raktárbázis vannak, targoncák, rohangálnak, stb. Nem engedik be a kisgyereket, nekem ezzel nincs bajom.
2: Ja.
1: Mit gondolnak önök? 0630 30 30 95 8. Közben Miley Cyrus érkezik a Vidácskájjal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Igen, kellemes nyárias időre számíthatunk ma, dögmeleg nem lesz, ez a jó hírem, viszont szél, illetve némi csapadék is várható. Csapadék az majd csak ilyen elszórtan záporok, zivatarok formájában, de az is csak ilyen pár perces lesz. Szóval kellemes idő vár ránk, nem fogunk megsülni, de azért vigyázzanak magukra, és a forró napsütésben ne tartózkodjanak majd a napon ilyen 11 és 14 óra között.
2: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 13-as és 19-es kilométerek között új terelést építenek ki. A külső sávot tartják zárva, már most több mint egy kilométeres a torlódás. Nézzük, mi a helyzet picit közelebb hozzánk. Itt Budapesten a 83-as trolé terelve közlekedik, nem érintve a Rádai utca és a Lónyai utca megállókat egy szabálytalanul várakozó jármű miatt. Közben még mindig telített a Rákóczi út, a Kerepesi út és a Fogarasi út befelé, az Üllői út a Nagykörút előtt, szintén a városközpont irányában, valamint a Nagykörút és a Hungária körgyűrű néhány szakasza, de az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé is akadozik a haladás az Erzsébet tér előtt, aztán a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchíd, valamint a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra. Az Üllői út és a Balkán utca csomópontjában karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délután 3-ig. A forgalmat egyelőre rendőrök irányítják. Legyenek óvatosak, jó utat, balesetmentes közlekedés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 9:30 után járunk 8 perccel, és Anett azt írja, hogy sziasztok, nincs igaz az Olinak, mert igenis jelezni kellett volna előre. Én biztos, hogy az asztalt is rájuk borítom. Én nem mondtam, hogy ne kellett volna jelezni, én azt mondom, hogy igen, történt egy adminisztrációs hiba. Tehát persze, hogy jelezni.
2: De ha történik egy adminisztrációs hiba, akkor utána emberségesnek kell lenni. Ilyen egyszerű.
1: Ezt írja Feri bá, méltányosság, kedves szabálykövető Zoltán Petra érvése jó és élhető. Értem, hogy méltányosnak kell lenni. Még egyszer mondom, ha nem biztonságos, akkor tehát engedj be egy gyereket, mert nem elrontotta az adminisztrációt. Hagyd mondja végig, Petra.
2: De tehát már elmondtad.
1: De mégsem ment át.
2: De átment.
1: Nem, figyelj, tehát oké, elkövetett a cég egy adminisztrációs hibát. Nem értesítette a csajt, hogy figyelj, nem tudsz jönni, mert nem engedünk be. Tehát ő odautazott, tehát akkor innentől kezdve, jó van, akkor jöjjön be a gyereke, boruljon rá a targonc, ha nem számít,
2: mert
1: méltányosak vagyunk.
2: De nem boruljon rá, anyukájára van kötve.
1: De nem tudhatjuk, tehát ez egy telep, tehát egy telephely, egy Amazon raktár valószínűleg, ahol olyan mozgások vannak, ami értem, hogy rá van kötve, valószínűleg anyuka nem tud úgy elugrani egy rákötözött csecsemővel, és én akkor is azt gondolom, hogy a biztonság mindenek előtt.
2: De, Orsi, okay. Mit gondolsz? Szia, jó reggelt!
1: Szia, Orsi, jó reggelt!
3: Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy bekapcsolódhatok. Reggel kihagytam a kávé, de úgy felment most bennem a pumpa, hogy most már nem is kell. Ugye két dolog. Egyrészt a főleg a rugalmasság, amiről beszéltek. Tehát köszi. Az, hogy vannak meglévő szabályok. Én szerintem pont eljutottad az emberiség, hogy ezeket a merev szabályokat kezdjük el átvizsgálni. Mert az emberiség fele ugyanő, legalább fele, de lehet, hogy több, mert ugye az élve születések aránya a lányoknál nagyobb. Tehát, hogy például itt van ez a szárazságkér, és ugyanez a rugalmasság téma vetül fel, hogy ami eddig működött, az most már nem működik. Az, hogy toleránsak vagyunk, és hogy a repülőképpen tudunk toleránsak lenni, akkor meg kell tanulnunk minden területen toleránsaknak lenni, mert olyan sokan vagyunk már, hogy ez elengedhetetlen. Ugyanolyan szükséges, mint a víz, meg az oxigén, az, hogy egymásra odafigyeljünk.
1: Maximálisan egyetértek, Orsi.
3: És ezt a szabály, tehát hogy például egy csecsemő, aki mozgásképtelen, néha kiad valamilyen hangot esetleg, picit zavarja a többieket, de hát vannak, hogy ismerjük a kollégákat, tudjuk mi egymást zavarni, anélkül is, hogy csecsemők lennénk.
2: Szóval, hogy... Meg Orsi, amit nekem mondtál kérdés. Még adás előtt, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ez szuper, hogy mindig azt mondják a nőknek, hogy nagyon jó, akkor minél több nő vállaljon gyereket, de közben, hogyha meg mondjuk adódik egy probléma, akkor nem veszik figyelembe, hogy ott egy gyerek, meg hogy ő egy nő. És ebben tök igazad volt.
3: Igen, ezt akartam mondani, hogy ha mi nem vállaljuk be azt, hogy nekem háromszor kellett újraindítanom a karrieremet, és egyszer a kisgyerekem miatt. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy valahol egy áldozat, meg egy mély repülés, egy karrierbe, de hogyha ez nem történik meg, akkor a társadalom, az emberi kultúra, tudomány nem megy tovább. Tehát, igen. Hogy ezt fogadjuk már el, hogy ez egy szükséglet, hogy a nők szülnek, és vannak olyan élethelyzetek, mikor egy vezetőnek fontos a munkája, és fontos az a továbbképzés, és van egy biztonságot nem veszélyeztető csecsemője, aki mondjuk rá van kötve. Tehát legalább egy ilyen reggeli műsorban legyen bennünk annyi emberség, és különben nagyon szimpatikusak vagytok, kösz. És a fiatal ember is, hogy legalább kinyitjuk ezt a párbeszédet, így hogy van. Mekkora de terek Orsi, pont, vannak a nőkön.
1: Persze, stb. Pont párbeszédet folytatunk, és maximálisan egyetértek, segíteni kell a nők visszatérését. Én nem azt mondtam, hogy a baba veszélyezteti az Amazon biztonságát, fordítva, tehát ez még egyszer mondom, egy raktárbázis, ahol a baba biztonsága lehet veszélyben. Nem engednek be 6 év alatti gyerekeket erre a bázisra. Nyilván ennek megvan a maga oka. És értem, hogy legyünk rugalmasak, sok mindenben lehet is,
2: meg kell rugalmasak lenni.
1: De vannak olyan szabályok, például a kressz szabályok, meg sok minden más, ami nem arról szól, hogy akkor most jó fejek, meg megengedőek
2: de
1: vagyunk-e,
2: ebben, de.
1: Hanem mert azért vannak a szabályok, hogy biztonságban legyünk, hogy a pici baba biztonságban
2: nem,
1: legyen.
2: Zoli, nem, itt a pici baba az édesanyjára kötve biztonságban lett volna.
1: Petra, nem tudjuk, nem jártunk ezen
2: hát
1: a telepen. Én sem
2: hát
1: tudom, de feltételezem,
2: tudod.
1: Hogy valószínűleg azért okay. Nem megették. Nyilván nem véletlenül hoztak egy szabályt, hogy 6 év alatti gyerek nem mehet oda be. Hidd el, hogy, de higgyétek, hogy ezeket nem hülyeségből találják ki. Unatkozott
2: értem.
1: Valaki, ne engedjük be 6 év alatti gyereket.
2: Az Orsi is azt mondja, amit én, hogy rugalmasság. Tehát a merev szabályok azok néha nem jók, hogy vannak. Mert hogyha ott van egy helyzet, és azt kell megoldani, akkor azt kell megoldani.
1: Igen, de vannak olyan szabályok, ami nem tudsz rugalmas, mert a fizikai törvényeket például nem tudod felülírni. Bármennyire szeretnél rugalmas lenni, ahogy szoktunk Hetlen Kacsiba beszélgetni, a fizika törvényeit nem tudod felrúgni. Ha vannak veszélyes szituációk,
2: de itt
1: ott nem
2: a
1: tudsz.
2: Menni egy raktár... Nem tudom, jó, Zoli.
1: Nem tudom, Petra.
2: Nem
1: ok nélkül találták ki, hogy nem mehet
2: be. A magára kötött babával.
1: Hát de akkor azt is engedjük meg, mert legyünk rugalmasak.
2: De ez nem igaz, ez egy hülyeség. Tehát az, hogy gyerekek fölmennek a vonat tetejére, de nem az nagyon
1: végletes. Jó.
2: Orsi, nagyon köszönjük, hogy
1: hívtál
2: minket. Köszönöm, az én vérnyomásom is felment, azt hiszem.
1: Látod, megsporoltuk a kávéárát.
2: Igen, nekem is, hogy energiaitalt igyak.
1: Hello,
3: sziasztok,
1: nyugodtan jöhetnek még a további hozzászólások. 0 30 30 30 95 8.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 15-10 perccel János a vonalban Kecskemétről. János gondnokként dolgozott, és egy fontos szempontot ajánl a figyelmünkbe az előbbi témához. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! És csak annyit szeretnék elmondani, hogy szerintem mindkettőjüknek igaza van.
3: Igen.
2: De van egy dolog. Mi történik? Rendben van, hogy a baba az anyukára van kötözve, de mi történik, ha az anyuka elesik, anyukára ráesik valami, megsérülnek? Ki a felelősség?
1: Hát rögtön nyilván a céget fogják elkapni. Most erről, bocsánat, eszembe jut, van egy rendezvény helyszín, ahol rendszeresen járok, és pont most két héttel ezelőtt is ugyanez volt a kérdés, hogy a színpadnál, tehát elmondták, hogy a gyerekek ne menjenek fel, és akkor elkezdtek pici gyerekek fölrohangálni, és akkor szóltak a biztonságérők is kedves anyukának, hogy, és akkor anyuka föl volt háborúd, hogy miért nem mehet a gyerek. És mondták, hogy azért, mert ha leesik, vagy bármi történik, akkor onnantól kezdve az már a szervező felelőssége.
2: Én is így látom. Tehát azt gondolom, hogy lehet méltányosságot gyakorolni, de viszont több minden szempontot figyelembe kell venni.
3: Köszönjük szépen, János.
1: Köszönjük szépen.
2: Viszonthallásra. Viszonthallásra.
1: Kati is azt írja, a szabályokat be kell tartani. Ebben az esetben is a gyermekek védelme érdekében hozták meg azt a szabályt. Mindegy, hogy önállóan tud-e közlekedni, vagy sem. Mármint a kisgyerek.
3: Igen, köszönjük.
1: Jó. Köszönjük szépen a hozzászólásokat. Ennyi?
3: Mi gondoltam,
1: hogy valamit reagálsz még rá, de
3: hát jó. Figyelj, én tökre értem a ti érveiteket is, azokat jó. Akik szabálykövetők. Én szeretnék úgy gondolkodni, ahogy Orsi, hogy igenis vannak olyan szabályok, amiket kicsit rugalmasabban kell kezelni, pláne ebben az esetben ugyanezt tudom mondani, ahol az édesanyja hát egy héttel korábban jelezte, hogy ő sajnos csak úgy tudna részt venni a tanfolyamon, hogy viszi a babáját, mert nem tudja másra bízni, mivel nem írtak neki semmit vissza, kénytelen volt oda menni, és úgy fordították vissza, és nem engedték be a raktárba. Tehát én abszolút értem az édesanyjának az álláspontját, nem fogok ettől eltántorodni. Jó. Még akkor sem, hogyha nem tudom, mit mondanak vagy írnak.
1: Közben írja valaki, én eleve az anyuka helyében nem mentem volna el, hogyha semmilyen visszajelzést nem kapok arról, hogy a baba is jöhet-e velem, inkább telefonáltam volna egyet-kettőt, hogy biztosra menjek, mielőtt elindulunk. A Judit üzenete, ha egyszer kivételt teszel, akkor soha többé nincs megállás addig, amíg az első baleset meg nem történik. Valaki pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy üzemi területnél gondoljunk arra is, hogy zajos is lehet, ami a kicsinek ártalmas lehet, vagy éppen fokozottan tűzveszélyes, vagy esetleg olyan vegyszerek lehetnek, ami ártalmas lehet számára. Erről meg most az jut még eszembe, pont hétvégén, amikor strandon voltam, hogy ott is ki van rakva több olyan medencénél, amiben, mit tudom én, olyan összetételő a gyógyvíz, meg radonos, hogy nem lehet bemenni például, mit tudom én, azt hiszem 12-es, vagy nem tudom milyen korhatár van, és az úszómesternek állandóan fütyörésznie kellett, hogy legyenek kedvesek a 4-5 éves kisgyerekkel kijönni a vízből, és ott is a szülők föl voltak háborúban, de miért? Miért nem lehet a víz? Mert nem lehet, mert
3: persze,
1: ez a szabály.
3: Hát, igen.
1: Lehet erre mondani, hogy persze legyünk rugalmasabbak.
3: Én nem mondanám erre, hogy legyünk rugalmasabbak. Jó, azért mondtam, hogy a különböző eseteknél szerintem különbséget kell tenni, hogy mi az a helyzet, aminél rugalmasabbnak kell lenni.
1: Ebben egyetértünk. 10:07 múlva. Búcsúzik pár a Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán.
1: De találkozunk holnap reggel is 6-kor. Viszal!
3: Csók!
0: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
4: Tervezek.
3: De mit?
4: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
3: És hol szerezzük be a dolgokat?
4: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből, mindenki találott valamit magának.
3: Már megint, Anna?
4: Laci, az élet változásokkal teli.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 000 forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
9: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
10: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Októbertől ismét megyék és kormány megbízottak lehetnek. Újabb szakaszon kapott új burkolatot a Keleti Károly utca, és elmarad Rita Ora budapesti koncertje. 10 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely visszanevezné a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra. A parlament honlapján közzétett indoklás szerint a cél a jogszabályok terminológiájának egységesítése, ezért minden érintett törvényben átneveznék az új elnevezéseket. A módosítás kizárólag névváltoztatást jelent. A területi közigazgatás működését, az önkormányzatok és a hatóságok feladatait, hatásköreit, valamint az eljárások szabályait nem érinti. A törvényjavaslat szerint az új elnevezések október 1-től lépnének hatályba. A vármegye és a főispán megnevezést a Fidesz kormány 2022-ben vezette be. Ezt váltaná fel ismét a megye és a kormány megbízott elnevezés. Részletes jelentést tesz közzé ma a pénzügyminisztérium a költségvetés első félévi helyzetéről. Júniusban ugyan több pénz folyt be az államkasszába, mint amennyit elköltöttek. Az év első hat hónapjában mégiscsak nem 3400 milliárd forintos hiány alakult ki. Ez már az egész évre tervezett hiány több mint 80%-a. Az adó és járulékbevételek emelkedtek, de jelentősek voltak a kiadások is. Nyugdíjakra több mint 4300 milliárd, egészségügyi ellátásra pedig 1544 milliárd. Közlekedési és közüzemi támogatásokra pedig több mint 1335 milliárd forintot fordítottak. Megújult

0: Miatt mától több járat közlekedése is megváltozik a Fehér úton és a Kőrösi Csomas Sándor úton a 10. kerületben. Péntekig a 3-as, a 62-es és a 62A villamosok helyett pótlóbusz jár az Örs vezértere és Kőbánya alsó között. A hétvégén a 3-as villamost az Örs vezértere és az Ecseri út között, a 28-as és a 28A járatokat pedig a Magdolna utca és az Éles sarok között pótolják autóbuszok. Több villamos rövidített útvonalon jár, a 28A és a 37A pedig szombaton és vasárnap nem közlekedik. A BKK a belváros felé utazóknak a 9-es buszt vagy a 2-es metrót ajánlja, és javasolja, hogy mindenki kövesse a Budapest Go applikációt. Lemondták Rita Ora július 29-ére meghirdetett koncertjét a Budapest Parkban. A szervezők a jegyvásárlókat e-mailben értesítették. A hivatalos indoklás szerint a koncert helyi produkciós nehézségek miatt marad el. A jegyárát visszatérítik. Ennek részleteiről a vásárlók szintén e-mailben kapnak tájékoztatást. A brit énekesnő korábban már többször fellépett magyar fesztiválokon, önálló budapesti koncertet azonban most sem ad. 2024-ben a Campus Fesztiválon is egészségügyi okok miatt maradt el a fellépése, emlékeztettek. A mai napon szeles, de kellemes napos idővel indul a délelőttünk. A meteorológusok szerint a gomoly felhőkből számottevő eső sehol sem várható, az északnyugati szél viszont sok felé élénk és erős lesz. Délután kellemes meleg, 26 fok körüli csúcsérték ígérkezik, viszont az UV-sugárzás 11 órától egészen délután 3-ig továbbra is nagyon magas lehet, vigyázzanak bőrük egészségére.
1: Jó utat hozom a közlekedési információkat. Most mindenhol van minden, és se tudom, hogy ennyivel nem lehet leírni a helyzetet, úgyhogy ezért is mondom el részletesen, hogy mizu. Terelést építenek ki az M3-as Vásáros Namény felé vezető oldalán a 13-as és a 19-es kilométerek között. A külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 1 kilométert. Az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon gyálnál burkolatjeleket festenek. Lezárták a külső sávot, és több mint 2 kilométeres emiatt már a torlódás, ami hatással van az M0-as autóút felé érkezőkre is. Szintén a Szeged felé vezető oldalon Örkény közelében a növényzetet távolítják el, a 67-es kilométernél csak a belső sáv járható. Lejjebb Lajosmizsénél a külső sávon a burkolatot javítják. Ott a 72-es kilométernél a külső sávon zajlik a munkavégzés, ami mögött már több mint 3 kilométeres a kialakult torlódás. A fővárosban telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, na meg a Nagykörúton is a Hungária körgyűrűn szakaszonként.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 múlt a nap, süt, de nincs meleg, élvezhetjük a nyár kellemes simogató szellőjét. Hello a stúdióban már Karakas Balázs, és hozom azokat a zenéket, amelyek megadják a lendületet. Tim Berglinga, vagy ismertebb nevén Avicii indítja a zenei folyamot. Rajtom most a Hey Brother! Slágerkult!

Chappell Roan, Good Luck Baby, itt a Sláger FM-en. Jó munkát kívánok a dolgos kezeknek a hét középső napján is. Elmúlt már jócskán 4:11. Mindjárt jön a dal, amitől a pikantéria a tetőfokára hág. Joe Cocker is énekel majd. Közben pedig jó hírekkel érkeztem, ugyanis képzeljék el, újra kertmozivá alakul az újlipótvárosi Rutkai Éva Park július 25-én szombaton este. Azon az estén Rutkai Évának egy újabb nagy sikerű filmje lesz látható majd a kertmozi vetítővásznán, méghozzá a Fantasztikus Nagynéni. A két részes magyar családi TV-film első epizódját vetítik majd. Mindez ingyenes, a filmet pedig este 8 órakor indítják majd. Kívánom, hogy legyen meg a jó szórakozást hozzá, és a következőkben, ahogy ígértem, egy olyan dal, amitől a pikantéria a tetőfokára hág. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, itt a Slágeren.

0: Az jön egy felejthetetlen dallal, a Too Sweet-tel, itt a Sláger FM-en, picivel járunk már 10:30 után. Örülök, hogy egy ilyen csodaszép nyárias, napos délelőttől is együtt rádiózhatunk. Mindjárt Lai és a Gold érkezik, a német énekesnő ezzel a dallal nagy sikert hozott magának. Na de előtte még megnézzük, hogy mennyire napos és mennyire nyárias ez az idő Budapesten. Gyönyörű szépen süt odakint a nap, ez mindenképpen jó érzés. Na de milyen lesz a folytatás? Szia Ági!
1: Szia Balázs! Napos gomoly felhős időre számíthatunk, és bár számottevő csapadék sehol sem várható, néhol egy-egy jelentéktelen futó zápor azért nem kizárt. Itt a szélesebb vételkörzetben, Veszprémben, Székesfehérváron, Esztergomban vagy Budapest külső kerületeiben. Délutára pedig 26 fok lesz a csúcs.
0: Hát nagyon-nagyon kellemes nyáriasnak ígérkezik, és nem túl nyárias, ami nagyon fontos.
1: Ezt nagyon szeretjük.
0: Igen, köszi. És a közlekedési információk sincsenek elfelejtve. Telítettek a sávok ugyanis a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Akadozik az előrejutás az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, illetve a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra. Ne felejtjék el, hogy burkolatjelfestés miatt lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezet oldalán a Lajta pihenő lehajtóágát, terelést építenek ki az M3-ason a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 13-as és a 19-es kilométerek között. A külső sávot lezárták, a torlódás pedig meghaladta az 1 kilométeres hosszúságot. Burkolatjeleket festenek az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon Gyál térségében. A 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeres a torlódás, ami kialakult. Ez hatással van az M0-ás felől érkezőkre is. Szintén Szeged felé Örkény közelében a növényzetet távolítják el. A 67-es kilométernél csak a belső sáv járható.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Különleges hangzás a The Corrs csapattal. A Brit lesz szólt az ezred fordulóról. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, akár a munkahelyen is, és még akár ott is elő lehet kapni a telót, ha nem figyel a főnök, és kitölteni a Sláger FM zenei kvízét a Sláger FM mobil applikációjában, vagy éppen a slagerfm.hu-n. Érdemes ezt azért megtenni, mert beleszólhatnak, hogy milyen zene szóljon a rádióban, na meg vannak nagyon jó nyereményeink. Lehet nyerni pihenést a Vital Hotel Nautis Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Kattintsanak, töltsék ki a zenei kvízünket, addig pedig a Noxi az éter. Jön egy jó lendületes dal, itt a Szeretem!

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somberg, I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Ha én rózsa volnék.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagykoncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Szia! 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
6: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
0: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most is, élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
10: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megkezdődik a Magyar Vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Szigorodhat a KRESZ, új szabályok jöhetnek a rollerekre és a gyorsajtókra, és 53 háziorvosi praxis tartósan betöltetlen Bácskiskunban. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. A kormány 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordítana a Magyar Vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a szolgáltatások javítása. A fejlesztésekhez 1800 milliárd forint uniós támogatást, 400 milliárd forint európai beruházási banki hitelt és további 400 milliárd forint koncessziós forrást használnának fel. Emellett 950 milliárd forintot különítenének el a 2028 és 2034 közötti uniós ciklus vasúti beruházásainak elindítására. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt a kormány, elsőként a legégetőbb közlekedésbiztonsági problémákra, köztük a gyorshajtásra és az elektromos rollerekre vezetnének be új szabályokat. A tervek szerint a 25 km/óránál lassabb rollerekre a kerékpáros, a nagyobb teljesítményűekre pedig a segédmotorokra vonatkozó előírások lennének érvényesek. Kötelezővé válhat a bukósisak használata, és korhatárt is bevezethetnek. A kirívó gyorshajtás már nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény is lehet, a visszaesőknél pedig akár az autó elkobzása is szóba kerülhet. Emellett több útszakaszon átlagsebességmérést is bevezethetnek a balesetek számának csökkentése érdekében. Egyre súlyosabb a házi orvoshiány Bács-Kiskunban. Az Országos Kórházi Főigazgatóság júliusi nyilvántartása szerint 53 praxis tartósan betöltetlen, közülük 6 Kecskeméten található. A BAON azt írta, hogy a megyében 2010 óta 42-vel csökkent a házi orvosok és a házi gyermekorvosok száma, miközben egy orvosra egyre több beteg jut. A betöltetlen körzeteket jelenleg helyettesítéssel látják el, ami rövidebb rendelési időt és nagyobb terhelést jelent az orvosoknak. Az okfő adatai szerint 10 praxis már legalább 10 éve állandó orvos nélkül működik. A legrégebb óta betöltetlen körzet pedig 2004 óta vár házi orvosra. Jogerősen 8 hónap börtönbüntetést kapott az a férfi, aki június elején kétszer is megütött egy buszsofőrt. A vádlott és párja kutyájával szájkosár nélkül szállt fel egy Budapestre tartó autóbuszra. A sofőr felszólította őket, hogy szálljanak le, de nem engedelmeskedtek. A férfi azután a vezetőfülkéhez ment, trágár szavakkal szidalmazta, majd kétszer ököllel megütötte a buszvezetőt. Több utas a sofőr védelmére kelt, ezért a pár elhagyta a helyszínt. A bíróság a 8 hónapos büntetés végrehajtását 1 év próbaidőre felfüggesztette. A rendkívül alacsony vízállás miatt Esztergomnál már autóval is megközelíthetővé váltak a Dunából kiemelkedő kavicszátonyok, írta Kemma. Egy közösségi oldalon megjelent fotó szerint valaki gépkocsival hajtott be a folyómederbe, hogy az egyik kavicsos területen horgásszon és strandoljon. A tartós csapadék hiány miatt a Duna több szakaszán új zátonyok és kisebb szigetek is megjelentek.

0: 11 óra után közel 4 perccel pedig nézzük a legfrissebb közlekedési híreket is. Kicsit nehézkesebb a közlekedés a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon. Több autóssal találkozhatnak a budai oldalon az alsó rakparton, illetve ne felejtjék el, hogy a Rákóczi úton, az Üllői úton, szakaszonként az Andrássy úton is nehézkesebb lehet a haladás, de sok az autós a Nagykörúton és szakaszonként a Hungária körúton is egy-egy pillanatban. Számíthatnak arra, hogy terheltebb időszakonként az Attila út és a Krisztina körút egyes szakaszai is. Mindezek mellett készüljenek arra, hogy az autópályákon sem fenékig telj fel azért a helyzet. Az M3-as Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös közelében, ott torlódás van, az M5-ösön Szeged felé Gyál térségében burkolatjeleket festenek, a 25-ös kilométernél a külső sávot zárták le, több mint 2 kilométeres a torlódás, ami hatással van már az M0-ás felől érkezőkre is. Szintén a Röszkei határ felé vezető oldalon Örkény közelében a Növényzetet távolítják el, ott csak a belső sáv járható. Lentebb Lajos Mizsénél a külső sávon a burkolatot javítják, egy sávon zajlik a munkavégzés, amely mögött már több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 11 után is marad a lendület a munkahelyeken, ha rajta múlik, biztosan. Hello, Karakas Balázs vagyok. Kezdünk az emberrel, aki világszerte több mint 150 millió hangfelvételt értékesített már. 10 alkalommal került az amerikai toplista élére. Jön Bruno Mars!
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

rárakozunk az ebédfutárra. Egy nagy kedvencünk szólt, Summer is a Home Wrecker. Elmúlt már 4:12 is. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-mel töltik a mindennapokat. A munkahelyen, otthon, vagy éppen autóban, és bárhol is járnak, legfőképpen a terézvárosiak, nekik nagyon érdemes gondolkozni, hiszen a kerületi önkormányzat ismét meghirdette a balkon pályázatát, amelyre virágos, vagy éppen természetközeli erkéllyel, ehető növényeket nevelő édenkerttel, illetve zöldített körfolyósóval lehet jelentkezni. Viszont kapkodni kell, mert hogy a pályázatot július 31-ig kell elküldeni a virágos terézváros kukac terézváros.hu címre a résztvevő adataival, a választott kategóriával, rövid ismertetővel és 3-5 fényképpel. A kiírásra terézvárosi lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkezők tudnak nevezni, a legszebb és legötletesebb megoldásokat pedig díjazzák. Úgyhogy fotózzák le a balkonukat és küldjék el. Én pedig addig küldöm a jó zenéket, hiszen maga a hang Whitney Houston érkezik hozzánk. Ez már egy legendás dal a 80-as évek közepéről. How Will I Know?

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hatalmas nyárias lendület, na hogy egy félig német, félig spanyol énekes által Álvaro Soler és a Sofia itt a Sláger FM-en. 11:30 után járunk már, az biztos, hogy az ebédszünetre készül már szinte mindenki lélekben, én pedig hozom mellé a legjobb zenéket, hiszen Alex Warren itt a folytatásban. Állítólag ennek a dalnak a videójában Alex Warren igazi felesége szerepel, így a felvétel romantikus üzenetek közvetlenül összekapcsolódik az előadó saját párkapcsolatával. Lehet időnként ilyen tök jó művészi megoldásokkal találkozni, és szerintem ez is az. Alex Warren jön az Ordinary, de előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Egyre melegebbnek tűnik az időjárás innen legalábbis a Márvány utcai stúdióból, de hát itt van Zsupos Ági, majd ő megmondja, hogy ezt jól érzem-e. Szia!
1: Jól érzed, szia! Folyamatosan melegszik a levegő odakint, és a hosszabb napos időszakok garantálják majd, hogy jó legyen a hangulat, na meg persze a Sláger FM legjobb dalai, a legnagyobb slágerek. Front ugyan nincs, a magasban viszont továbbra is hűvösebb levegő áramlik fölénk a meteorológusok szerint.
0: Hát én annyira örültem ennek a hűvös levegőnek. Végre nem azért nem tudtam aludni, mert nagyon melegem lenne a lakás, hanem nyitott ablaknál, reggel 5-kor a kukások csörömpölésére ébredtem. Mennyivel jobb, nem?
1: Ó, Isten, mindig van valami.
0: Hát olyan vagyok, mint a morgós macska. Köszi, Ági. Morgós macskákon innen is túl, nézzük azért, mi a helyzet a közlekedésben. Szakaszonként a Nagykörúton és az Andrássy úton több lehet az autós, és egy-egy szakaszon a budai alsórakparton is találkozhatunk hasonló helyzettel. Sajnos baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Raktár utca előtt a középső sávban, és egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot a Krisztina körúton a Hegyalja út felé az Alkotás utca után. Csütörtökön hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Torlódik a forgalom a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon. Az M0-es déli szektorában a Hárosi-Dunahídon burkolatjavítást végeznek az M1-es felé vezető oldalon. Ott a két külső sávot lezárták, a torlódás már több mint 8 kilométeres. Az még gombózból is sok, nemhogy kilométerből és torlódásból egy mondatban. Az M5-ösön Szeged felé gyár térségében burkolati jeleket festenek, ott a külső sávot zárták le, több mint 2 kilométeres már a torlódás, ami hatással van az M0-as felől érkezőkre is. Lejjebb Lajos-Mizsénél a külső sávon a burkolatot javítják, ott a külső sávon zajlik a munkavégzés, ami mögött már több mint 3 kilométeres a torlódás.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan, változatosan, változatosan.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

után a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. The funk soul.

direction of the groove.

Bulit varázsoltunk a munkahelyekre a 2000-es évek elejének egyik nagy zenéjével. Cry Not a Discotheque, ők voltak az Alcazar. Elmúlt már 3:42 is a most ebédelőknek. Jó étvágyat, és mindjárt a kocintussal gurulunk tovább Dr. Béreségtől, de közben ne felejtjék el, hogy a Sláger FM-en a koncertélmények nyara várja önöket. Elvihetjük a legnagyobb világsztárok budapesti koncertjére. Felé Pitbull, Seal, Moby, Lenny Kravitz, Somber, Natasha Bedingfield, Florence and the Machine. És egyébként csak mellékesen megjegyzem, hogy figyelni kell, ezek az előadók mikor énekelnek. Amikor énekelnek és a dal előtt szólok, hogy hívni kell, akkor bizony azonnal telefont kell ragadni és harmadikként tárcsázni a 0630303095-8-as számunkat, hiszen a harmadik telefonálóval játszhatunk. Figyeljenek nagyon, közben pedig az ebédidei hírek is érkeznek hamarosan, előtte viszont még ahogy ígértem, Dr. Béres, Varga Viktor, Biga, repülünk tovább

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Fantasztikus újranyitási akció a JUSK-nél Óbudán. A JUSK áruházak felújítási és modernizálási programja keretében a JUSK a mai napon reggel 8-kor megnyitotta áruházát Óbudán a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, július 22-e szerdától, július 28-a keddig érvényesek. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. JUSK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
3: Na, fáj még?
4: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
3: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflézer.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
9: Miért jobb a Barcelona, mint a Real Madrid?
10: Azért, mert apukám is a Barcelonának szurkol, meg hát amúgy is szerettem jobban a Barcát, a Real Madridot meg utálom.
9: De alapból?
10: Alapból utálom, mert hát apukám a Barcelonának szurkol, ezért én is annak szurkolok, a Real meg azt mondom, hogy fúj Real.
7: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Benyújtották az ügynökakták nyilvánosságát szabályozó törvényjavaslatot. Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai menetrend tervezete, és nagy az érdeklődés Budapest első utca zenei fesztiválja iránt. 12 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Benyújtotta a kormány a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely az egykori állambiztonsági iratok szélesebb körű nyilvánosságát tenné lehetővé. A kormány közlése szerint a dokumentumok az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának új online felületén válnának fokozatosan elérhetővé. Elsőként az úgynevezett hatos kartonokat és a mágnes szalagok adatait tennék közzé, majd az év végéig a beszervezési aktákat tartalmazó B-dossziékat is nyilvánosságra hoznák. A közzététel előtt az iratokat átvizsgálják, hogy a nyilvánosság ne sértse a személyiségi jogokat, vagy más védett adatokat. A kormány szerint a törvény célja a múlt feltárása, a történelmi igazságtétel és a kutatás segítése. Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszának menetrend tervezete, de továbbra sem ismert, mikor indulhat el a személyforgalom, írta a Világgazdaság. A két főváros között naponta 3 pár Eurocity vonat és további 6 pár motorvonat közlekedne. A tervek szerint az útlevél ellenőrzést a szerb oldalon Belgrádban, a magyar oldalon pedig Kelebián a vonaton végeznék. Ugyanakkor a végleges határforgalmi megoldásról még egyeztetnek a felek. Vitézi Dávid korábban azt közölte, ha a kínai kivitelező időben kijavítja a hibákat, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett sötét üzemi tesztek, amelyeket az utasforgalom elindítása követhet. Több menetrend szerinti hajójárat közlekedését is felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. A nyugat.hu azt írta, hogy átmenetileg nem közlekedik a Budapest és Szentendre közötti hajó, a Visegrád és Esztergom közötti Dunakanyari járat, valamint a visegrádi körjárat. Szünetel az esztergomi sétahajózás és a szárnyas hajószolgáltatás is. A háttérben az áll, hogy több folyószakaszon kavics zátonyok és sekély mederrészek jelentek meg, amelyek veszélyeztetik a biztonságos hajózást. A hajózási társaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról. Heim online reddelés címmel új tájékoztató sorozatot indított a Facebookon a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. A kórház közlése szerint a 30-40 perces tematikus beszélgetésekben az intézmény orvosai közérthetően ismertetik a megelőzéssel, a tünetekkel, a vizsgálatokkal és a kezelési lehetőségekkel kapcsolatos tudnivalókat. Az érdeklődők az élőadások alatt kérdéseket is feltehetnek a szakembereknek. A következő rész a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával foglalkozik. Szó lesz a nyári táplálkozásról, az édességek helyéről az étrendben, a megfelelő folyadékbevitelről és a változatos ételek elfogadásának segítéséről. Összesen 383 előadó jelentkezett a Budapest Play utca zenefesztivál és versenyre. A szervezők tájékoztatása szerint a zsűri már megkezdte a produkciók értékelését, a továbbjutók népsorát és a részletes programot pedig július 23-án hozzák nyilvánosságra. Budapest első utcazenei fesztiválját július 30-án és 31-én, valamint augusztus 1-én és 6-a, illetve 8-a között rendezik meg, összesen 10 fővárosi helyszínen. A fellépőkre a közönség is szavazhat. A közönség díjnyertese bemutatkozási lehetőséget kap az idei Sziget Fesztiválon. A hosszabb napos időszakok jó hatással lesznek a szervezetünkre, bár front nincs felettünk, a magasban érkező hűvösebb levegő miatt enyhe fejfájás többek

0: lezárták a torlódás már több mint 8 kilométeres. Az M5-ösön Szeged felé Gyál térségében burkolati jeleket festenek, a külső sáv lezárva több mint 2 kilométeres a torlódás, lentebb Lajosmizsénél a külső sávon a burkolatot javítják, zajlik a munkavégzés, ami mögött több mint 3 kilométeres a torlódás. Budapesten telítettek a sávok a Károly körúton az Astoria felé, több az autós az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, sokan vannak a Margit körúton, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A Neóton után szabadon holnap hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél egy rövid szakaszon, mert javítják a burkolatot. Ennek okán torlódik a forgalom a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon. Kellemes közlekedést kívánok!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Dél elmúlt, és én az ebédidőben is nagyon-nagyon figyelnék, hiszen ki tudja, mikor énekel egy újabb olyan világsztár, akinek a dala érhet egy páros belépőt egy hatalmas budapesti koncertre. Figyeljenek nagyon, közben Anastasia indítja a zenei folyamunkat. Paid My Dues!

0: is...
1: Hello, it's Stoz Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ahogy a Szigetországban hívták, a szegény ember Ed Sheeran-je, Louis Capaldi és a Forget Me az ebédidő kellős közepén, amikor a Sláger FM szól a munkahelyeken. És ez nagyon-nagyon jó dolog, ugyanis tudják jól, hogy páros belépőt érhet egy világsztár koncertjére egy megfelelő pillanatban elindított telefonhívás. És az a megfelelő pillanat most van, ugyanis Lenny Kravitz érkezik. Ha szeretnének ott lenni a világsztár budapesti koncertjén, hívják a 0630303958-at, és hogyha önök lesznek a harmadik telefonálók, akkor játszunk egy jót. Lenny Kravitz-szel röpítjük odébb a munkaidőt. Itt a Fly.

Lenny Kravitz és a Flyaway, ez az a dal, ami valakit elvihet majd Lenny Kravitz budapesti koncertjére. A harmadik telefonálunk megvan, vele hamarosan játszunk majd. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, a New Level Empire is megérkezik, hogy szebbé tegye az ebédidőnket, de közben ha már itt az ebédidő, akkor igyekszem azért pozitív impulzusokat hozni. Képzeljék el, kiadta a fővárosi kormányhivatal az örökségvédelmi engedélyt, így megépülhet a Városháza Park az évtizedekig hivatali parkolóként használt belvárosi területen. A zöld felületen csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolatokat alakítanak ki, valamint Stockholm módszerrel 80 fát ültetnek. A terv részeként megnyitják és átjárhatóvá teszik a Városháza földszinti helyiségeit, felújítják a Ráckellert, valamint kávézókat, teraszokat, vendéglátó egységeket alakítanak ki. A zöld felület pedig a belvárosban, mint tudjuk jól, kincseket ér. Nálunk pedig a jó zenék, ahogy ígértem, a New Level Empire érkezik, ez már a Denizzel közös munkájuk a Valahol.

0: Susan Vega, Tom's Diner, az ebédidőben szerintem pont stílusos dal, itt a Sláger FM-en fél egy is elmúlt már. Közben ne feledjék, velünk a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, ebben az órában Lenny Kravitz koncertjére lehetett páros belépőt nyerni. Hamarosan kiderül, kié lesz ez, hiszen megvan a harmadik telefonálunk, akivel nem sokára játszunk majd. Közben még egy síren is énekel itt a Celestial, előtte azt is nézzük, milyen idő várható Budapesten. Kellemes napsütéses, bár nem túl meleg idő, hanem inkább kellemes idő. Mi még a helyzet Budapesten, Ági? Szia!
1: Szia! Nem csak Budapestről beszélünk, egész vételkörzetünkről itt a Sláger FM-en. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyjából mindenhol ilyen 21-26 fok körül alakul a mai napon. Csapadékra nem nagyon kell számítani, kis eséllyel inkább a szélesebb vételkörzetben és az agglomerációban, és most igazán magas az UV-sugárzás, úgyhogy vigyázzanak magukra.
0: Akkor nyári zápor nem mosautunk most.
1: Szerintem itt a Márvány utcán egyáltalán nem kell rá számítani most, hogy kipillantok az égen. Gomoly felhőket látok, de ezek nem esőfelhők, igen.
0: Köszi, Ági. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé az Üllői út után a külső sávban. Telítettek a forgalmi sávok a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, sokan vannak a Margit körúton, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként. Holnap hajnalig mindkét irányban lezárják a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot, torlódik a forgalom a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon. Az M3-ason Budapest felé Gyöngyös közelében terelést bontanak, a külső sávot zárva, a torlódás már meghaladta a 2 kilométert. Az M5-ösön Szeged felé Gyálnál burkolatjeleket festenek, le van zárva a külső sáv, több mint 2 kilométeres a torlódás pedig hatással van az M0-as autóút felé érkezőkre is. Lentebb Lajosmizse környékén a burkolatot javítják a külső sávban, zajlik a munkavégzés, ami mögött már több mint 3 kilométeres hosszúságú torlódás alakult ki. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánok!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Kylie, az utánozhatatlan ausztrál popcsillag, In Your Eyes, ez a Sláger FM jócskán 3/4 után járunk már, és természetesen mindenki csupa-csupa izgatott, hiszen, mint mondtam, telefonálni kellett, amikor Lenny Kravitz dalszolt, és ez valakinek páros belépőt érhet Lenny Kravitz budapesti koncertjére. A harmadik telefonáló, Adrien, pedig már itt is van velem a vonalban. Melyik városból hívtál minket?
1: Budapestről.
0: Szuper. Dolgozol, mi ott csinálsz?
1: Igen, igen, dolgozok jelenleg.
0: De azért így az ebédszünetben van egy kis mozgástér.
1: Van, persze.
0: Szuper. Na figyelj, jó hírem van, harmadikként telefonáltál, úgyhogy...
1: Úristen.
0: Úgyhogy ez jól hangzik idáig. Kettő kérdésre kellene helyesen válaszolnod, és hogyha ez megvan, akkor mehetsz is másodmagaddal Lenny Kravitz budapesti koncertjére.
1: Igen, hallgatom.
0: Na figyelj, mennyire izgulsz?
1: Hát most már egyre jobban.
0: Főleg, ha ilyen kérdéseket teszek fel. Na figyelj, melyik európai futballdöntő előtt adott koncertet Lenny Kravitz a Wembley stadionban 2024-ben? Az A válasz szerint a Bajnokok Ligája döntő, a B szerint pedig egy Európa Liga döntő előtt.
1: Bajnokok Ligájára.
0: Úgy, megvan az első kérdés. Megvan. Jöhet a második?
1: Jöhet.
0: Ez volt a nagy stressz, ugye, most így leesett a kő a szívedről. És, bízunk benne, hogy a második könnyebb lesz.
1: Na figyelj, bízok,
0: figyelj, akkor mondom. Mi a Sláger FM veszprémi frekvenciája?
1: Veszprémi.
0: Adok neked két választási lehetőséget, jó?
1: Igen.
0: Az A szerint a 103.1-es, a B szerint pedig a 95.8-as a veszprémi.
1: 103.1.
0: Az! Bizonyám, úgyhogy megvan a páros belépő Lenny Kravitz budapesti koncertjére.
1: Úristen, köszönöm szépen.
0: Elhiszed ezt?
1: Hát nehezen.
0: És mondd csak, kit lepsz meg azzal, hogy elmehet majd veled?
1: Hát ezt meg kitalálom. Vagy a férjem, ha szeret jönni, vagy egy nagyon jó barátnőm.
0: Hát bárki is az, kívánom, hogy érezzétek jól magatokat együtt, közösen, hiszen mégiscsak az emlék és az élménygyűjtés lenne a lényeg.
1: Így van, nagyon köszönöm.
0: Ne viccelj, én köszönöm, hogy telefonáltál, most pedig egy olyan dal jön, ami képzeld el generációkon átívelő siker, hiszen a régi generáció hatalmas sztárja Madonna az új generáció hatalmas sztárjával Sabrina Carpenterrel állt össze egy dal erejéig. Jön a Bring Your Love, és ezzel kívánok neked is csodaszép szerda délutánt.
1: Köszönöm, szia!

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Ravar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
0: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Mit adjunk Csabijéknak NASZ ajándékba?
6: Az egyik szamuráj kardomat.
5: Nem már, NASZ ajándékba?
6: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
7: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
9: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A Baross Gábor tervvel megkezdődik a Magyar Vasút korszerűsítése. Elkészültek a 3-as metró meghosszabbításának tervei, és folytatódik a BRFK és a BKK nyári közlekedésbiztonsági kampánya. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordíthatnak a magyar vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A budapesti sajtótájékoztatón ismertetett munkaterv szerint 1100 milliárd forint kohéziós uniós forrásból, 700 milliárd az uniós helyreállítási alapból, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hiteléből érkezhet. További 400 milliárd forint értékű beruházást koncessziós formában terveznek megvalósítani, emellett 950 milliárd forintot különítenének el a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklus vasúti projektjeinek elindítására. Bóka János célja, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja erőt és hitet adjon a párt politikai közösségének. Az új frakcióvezető a Fidesz budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, megtiszteltetésnek tartja, hogy a képviselőcsoport egyhangulag választotta meg a tisztségre. Bóka János közölte, hogy alkalmasnak érzi magát a feladatra, és rendelkezik a szükséges energiával és küldetéstudattal. A Szijjártó Péter távozásával megüresedett parlamenti hely betöltéséről azt mondta, a frakció személy kérdéseit az őszi ülés szakkezdetéig rendezik. Korábbi titkos szolgálati munkájáról úgy fogalmazott, hogy az információs hivatalnál Magyarország érdekeit szolgálta. Elkészültek a 3-as metró északi meghosszabbításának tervei, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Tájékoztatása szerint az uniós forrásokból megvalósuló beruházás első ütemében a metróvonalat a Rákospalota-Újpest vasútállomásig hosszabbítanák meg. Karácsony Gergely azt írta, a teljes Káposztás-Megyerig tartó fejlesztés tervei rendelkezésre állnak, de jelenleg ez a rövidebb szakasz fér bele a rendelkezésre álló időbe és költségkeretbe. A főpolgármester szerint a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi vasúti fejlesztésekkel, így a fővárosi és az agglomerációból érkező utasok közlekedését is javíthatja. Fél ideihez ért a BRFK és a BKK 10 hetes nyári közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek keretében a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést. A rendőrség tájékoztatása szerint még 5 héten át hetente egy alkalommal vizsgálják a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi akciók során leggyakrabban gyorshajtással, szabálytalan gyalogos közlekedéssel és nem megfelelő állapotú járművekkel találkoztak. A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy kisgyermekek nem javasolt az elektromos roller használata, a felnőtteknek pedig védőfelszerelés ajánlott. Mától pályajavítás miatt módosul a 3-as, a 28-as és a 28A, illetve a 62-es és a 62A villamosok közlekedése a Fehér úton és a Kőrösi Csoma Sándor úton a 10. kerületben, közölte a BKK. Péntekig az Őrs vezértere és Kőbánya alsó között 3-as pótlóbusz jár, hétvégén pedig az Őrs vezértere és az Egyferi út között pótolják a 3-as villamost. Szombaton és vasárnap a 28-as és a 28A helyett a Magdolna utca és az Éles sarok között közlekedik pótlóbusz. Kellemes nyári időben telik a kora délután, a gomoly felhőkből legfeljebb csak néhol fordulhat elő egy-egy jelentéktelen futózápor. Az északnyugati szél továbbra is erősen fúj, ami több helyen hűti a levegőt, de a délutáni maximumok a meteorológusok szerint 25-26 fok körül alakulnak majd. Magas az UV-sugárzás.
11: Vannak dolgok, amiket nem szeretek elmondani, és az például olyan, hogy baleset történt a 15. kerületi Szent Mihály úton a Nagy Sándor József utca közelében, legyenek arrafelé nagyon-nagyon figyelmesek. Telítettek a sávok a Károly körúton az Astoria felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Margit körúton, meg a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Holnap hajnalig mindkét irányban lezárják a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél egy szakaszon, mert javítják az útburkolatot,

0: a Zöld Lomb utcában, a második kerületben, a Pittypang utcánál vízvezeték javítás okán.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Egy óra után is Karakas Balázs a stúdióban, jó munkát kívánok mára is. Katy Perry érkezik a dallal, ami már nem pusztán egy párkapcsolati veszekedésekről szóló sláger, hanem a digitális letöltések, a zenés videójátékok és Katy Perry korai időszakának emléke. Itt a Hot & Cold!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

dal, ami az elmúlt nyáron ott volt a baráti társaságok közepén, a családi nyaralásokon, vagy éppen a Balcsin vagy a horvát tengerparton, miközben a lábunkat lógattuk. Mark and Barbie Long Together itt a Sláger FM-en. Mindjárt nyomjuk a groove-ot, jön az Earth, Wind & Fire is hozzánk, na de előtte azért egy picit a kultúránkat is ápoljuk. Képzeljék el, hosszú évek után újra megnyílt Szentendre egyik leghangulatosabb kulturális intézménye, az Álmos Imre Anna Margit Emlékmúzeum. A repkénnyel befuttatott udvarú egykor polgári házban az Angyal szállt el című rövid, de egyáltalán nem könnyed kiállítás kapott helyet, melynek keretében művészek kapcsolódnak azokhoz a traumákhoz, amelyeket Anna Margit is átélt. Eltűnt hagyományokról, megszűnt közösségekről, valamint az özvegység és a válás fájdalmairól mesélnek az alkotások, amikhez természetesen jó szórakozást kívánok. És most a folytatásban a diszkókorszak egyik, hanem legnagyobb slágeréhez is. A dal nem egy bonyolult történetet mesél el, csak azt akarja átadni, hogy felejtsük el a gondokat, táncoljunk és élvezzük a napot. És így szerdán a hét közepén azt hiszem erre szükségünk is van. Let's groove, zenél az Earth, Wind & Fire.

0: A Maroon 5 újdonsága szólt itt a Sláger FM-en, ahol a munkahelyek kedvenceit is játsszuk, hiszen jó ezeket a zenéket hallgatni, akármivel is telik a nap. Például a következőkben majd énekelhetjük a Sweet Dreams-t is együtt, The Zero is érkezik, és persze az ausztrál pop ikon Sia is teret kap. Egy nem túl forró, de látványos nyári délutánon miénk a Gym Love, előtte nézzük, milyen idő lesz Budapesten. Kellemes időben telik a délután a fővárosban és vonzás körzetében, de lesz a meglepetés? Szia, Ági! Mit tapasztalsz,
1: szia.
0: Mit gondolsz, mit hallasz, mit
1: legfeljebb,
0: látsz?
1: Legfeljebb csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. Vételkörzetünkben legalábbis az időjósok szerint 24-26 fok körül lesznek a maximumok mindenhol, és az északnyugati szél változatlanul élénk és erős marad. Aki erre érzékeny, tapasztalhat némi vágyadságot és fejfájást, ez pedig az utakon akár befolyásolhatja is a vezetést, úgyhogy legyenek óvatosak nagyon.
0: Köszi, Ági, én is bágyat vagyok, akkor lehet, hogy ez az oka.
1: Jó, neked hozok egy kávét, ne iszulj.
0: Tényleg igazad van, ez a probléma. Köszi, Ági. Műszaki hibás jármű miatt nem járható a Fehérvári út a Móricz-Zsigmond körtér felé a Dombóvári út előtt. A forgalom jelenleg a villamos sínen halad. A 17-es villamospótló autóbuszra a Móricz-Zsigmond körtér felé a Csonka János térnél a villamos megállóban tudnak felszállni. Sajnos továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a 15. kerületi Szent Mihályi úton a Nagy Sándor József utca közelében. Számítsanak arra, hogy lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél. Holnap hajnalig mindkét irányban lezárják a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél, mert javítják az útburkolatot. Jelenleg is torlódik a forgalom a Rákóczi út, Kossuth Lajos utca útvonalon a Blaha Lujza tértől. Az M0-ás déli szektorán a Hárosi Duna hídon burkolatjavítási munkálatokat végeznek az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 16-os kilométernél le van zárva a két belső sáv, a torlódás már több mint 5 kilométeres hosszúságú, akár fél óra is lehet a plusz menetidő.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágerkult.

0: moviban anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Timi szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: és az ezredforduló egyik hatalmas kedvence, ez volt a Hold You. Hogy tetszett? Tudják, a Sláger FM zenei kínálatába önök is beleszólhatnak. slagerfm.hu, vagy töltsék le az applikációnkat, ahol kitölthetik a zenei kvízünket, és nem utolsó sorban még értékes ajándékokat is kaphatnak érte. Pianista Vitál Hotel Nautis Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Kattas a slagerfm.hu-ra is szóljanak bele, hogy mi szóljon. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami megidézi a 2022-es fesztivál szezont, a balatoni nyarakat, a TikTok videókat és a közösen kiabált refréneket, mert ez bizony mindenki énekelte. Valmar, Szikora Robi, Repül az Úristen!
1: Ez a Sláger FM.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Haj, rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Óbudán. A Jüszk áruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Jüszk a mai napon reggel 8-kor megnyitotta áruházát Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok, akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, július 22-e szerdától, július 28 a keddig érvényesek. Cím a régi. Budapest. Szentendrei út 30. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
7: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Ugye tudja, hogy a balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Augusztus végén választhatják meg a független közmédia testület tagjait. Lakáskorszerűsítési pályázatot hirdetett a budavári önkormányzat, és kombinált napi jegyet kínál a MÁV és a BKK a Forma 1 idejére. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Várhatóan augusztus 31-én döntett az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól. Ezt közölte Radnai Márk, a parlament művelődési bizottságának alelnöke. A Tisza párt politikusa a testület ülésén arról is beszélt ma, hogy a médiatanács elnök és tagjelöltjeit szeptember 16-án nyilvános ülésen hallgatja meg a bizottság. Ezt követően a testület javaslatot tesz az országgyűlésnek a jelöltek megválasztására. Konstruktív együttműködésre készülnek az önkormányzatok az új kormánnyal, közölte Cser Palkovics András, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A székesfehérvári polgármester 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezet egyeztetése után arról beszélt, hogy közös szakpolitikai javaslatcsomagot készítenek a településeket érintő legfontosabb problémák kezelésére. A résztvevők egyúttal ismét kezdeményezték az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának összehívását. Cser Palkovics András szerint a cél az, hogy az önkormányzati szféra egységes állásponttal és konkrét megoldási javaslatokkal vegyen részt a kormánnyal folytatott szakmai egyeztetéseken. Forma 1 Hungaroring kombinált napi jegyet vezetett be a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Nagydíj idejére. A jegy 24 órán át korlátlan utazást biztosít a BKK járatain, valamint Budapest és Pest vármegye helyközi közlekedésében. A versenypálya az Őrs vezér teréről induló H8-as hévvel, majd Kerepesről szurkolói busszal közelíthető meg. A hév a hétvégén sűrűbben is nagyobb kapacitással jár. A kombinált jegy nem érvényes a 100 R-reptéri járatra, a Nosztalgia járatokra, valamint helyjegy köteles vonatokra. A jegyet július 20-a és 26-a között lehet megváltani. Vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak az első kerületben élők otthonai korszerűsítéséhez, írta az ittlakunk.hu. A pályázaton olyan természetes személyek vehetnek részt, akik nem önkormányzati tulajdonú lakó ingatlanokban élnek, és megfelelnek a jövedelmi feltételeknek. A támogatás nyílászáró cserére, fűtéskorszerűsítésre, energiatakarékos világítás kialakítására, valamint kapcsolódó munkákra használható fel. Az önkormányzat a beruházás költségeinek felét pályázatonként legfeljebb 1 millió forintot biztosít, ugyanakkor legalább 50%-os önerő szükséges. A kérelmek december 15-ig, illetve 20 millió forintos keret kimerüléséig nyújthatóak be. Online jótékonysági árverést indított a Tűzcsiholó Egyesület, hogy pénzügyi tudatossági tábort szervezzen 30 hátrányos helyzetű gyermeknek és fiatalnak. A Sorsfordító útravaló című aukció augusztus 5-ig tart. A szervezők mindegy 2 millió forintot szeretnének összegyűjteni. A tábor célja, hogy a résztvevők gyakorlati ismereteket szerezzenek a pénzkezelésről és a tervezésről. Az árverésen művészek és olimpiai bajnokok dedikált relikviáira lehet licitálni, köztük Presser Gábor, Kis Tibor, Siklósi Gergely és Tótka Sándor felajánlásaira. A tárgyak Kapolcson a Művészetek Völgye idején személyesen is megtekinthetők. Ma maximum 24-26 fokot ígértek a meteorológusok. Sok lesz a napsütés még, de többnyire száraz utakra számíthatunk a térségbe. Elvétve futószáporok még lehetnek, de azok is csak rövid ideig fognak tartani. Az erős szélben a szélre érzékenyek nyugtalanságot tapasztalhatnak, vagy akár fejfájást, a hidakon pedig ügyelni kell a menet stabilitásra.
12: És most az utak hírei. Az M0-ás déli szektorán a Hárosi Dunahídon burkolatjavítást végeznek az M1-es felé vezető oldalon. A 16-os kilométernél a két belső sávot lezárták, a torlódás már közel 10 kilométeres. Akár 40 perc is lehet a plusz menetidő. Így készüljenek. Az M5-ösön Szeged felé Ócsa térségében burkolatjeleket festenek. A 30-as kilométernél lezárták a külső sávot, ott is már több mint 5 kilométeres a torlódás, plusz 20 perces menetidőre kell készülni. Távolabb Lajosmizsénél a burkolatot javítják, ott a 72-es kilométernél a külső sávon zajlik a munkavégzés, a mögött már több mint 3 kilométeres autósor torlódott fel. Budapesten baleset történt a Hősök terén az Állatkerti körútnál, sávlezárásra készülhetnek. Baleset nehezíti a közlekedést a 15. kerületi Szent Mihály úton is a Nagy Sándor József utca közelében. Lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi hídon Budára, valamint a Könyves Kálmán körúton is sokan vannak a Népliget környékén.
13: 12 éve

0: Hey guys, it's Taylor.
1: It's me,
0: Taylor.
2: Schlager FM. Minden, amit szeretnél.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

stuck around.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

fiatal Los Angeles-i énekesnő Chrissy Abrams könnyed, nyugtató dallamai That's So True itt a Sláger FM-en. Hamarosan kalandozunk a világ körül, méghozzá Gázi Bódalával, de mindezek mellett azért a legizgalmasabb budapesti program lehetőségekre is kitekintünk. Tudom, hogy nem most lesz, még egy hónap van addig, de már érdemes felkészülni rá, hiszen jön a Magyar Jazz ünnepe idén is. Egészen pontosan augusztus 23-án már negyedik alkalommal rendezik meg a Magyar Jazz ünnepét. Egész napos programsorozattal tisztelegnek a hazai jazz előtt a Magyar Zeneházában. A szabadtéri színpadon a műfaj különböző irányzatai kapnak helyet. Fellép a Debrecen Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio és a Coltrane Legacy, az estét pedig Gájár Bálint és zenekara zárja majd. A szabadtéri koncertek mellett beltéri előadások is várják az odalátogatókat, és mindez ráadásul teljesen ingyenesen. Jó szórakozást hozzá! Meg Gazibóhoz is, ahogy ígértem, jön a dal, ami Európa egyik legnagyobb slágere volt 83-ban. Németországban 3 hétig vezette a hivatalos sikerlistákat, és a mai napig nagyon-nagyon sokan emlékeznek rá. Egy kis romantika Gazibótól, a Like Chopin.

0: Stefani, aki a No Doubt-ban is bizonyított, és utána a szóló karrierjét is egészen csillagok magasságáig emelte. Ez volt a What You Waiting For, nálunk a Sláger FM-en a munkaidő vége már egyre közelebb, kellemes, nyárias hangulatban tölthetjük a mai délutánunkat, így július közepén ennél több nem is kellhet szerintem. Én hozom a jó zenéket, hiszen a folytatásban jön majd Justin Bieber, Paul McCartney, előtte viszont itt van most egy olyan csapat, amely csak egy filmben létezik, de ennek ellenére természetesen a csapat mögött valódi énekesek állnak, akik sikert arattak, akik slágerlistás helyezéseket értek el. A Huntrix-tól a Golden, előtte viszont nézzük az aktuális információinkat. Egyre kellemesebb nyári hőmérsékletet érzek itt Budapesten. Simán lehet, hogy én képes lennék már úszni is ebben az időben. Te hogy állsz ezzel, Ági? Szia!
1: Ha neked nem okoz problémát, hogy a szél egy kicsit erős a mai napon is van, akit ez eltántorít a strandolástól, de valóban a legtöbb helyen nagyon szépen süt a nap, és kis eséllyel, de az agglomerációban és a településeken itt a vételkörzetünkben számíthatunk futószáporok kialakulására. Ezek nem lesznek azért hosszú távú esők, és hát mivel érdemi csapadéktól a munkába a hazaindulás során sem kell tartani, az utak biztos, hogy teljesen szárazak maradnak. Napos időnk van, 24-26 fok lesz a maximum.
0: Szuper, köszi Ági! Sajnos egy baleset történt az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópontnál, csak a külső sáv járható, a Hegyalja úton kifelé pedig a belső sávban tudnak haladni. Helyszínelnek a Hősök terén az Állatkerti körútnál sávlezárásra készülhetnek azon a szakaszon. Fontos tudni arról még, hogy lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, több az autós az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi hídon a Budára vezető oldalon, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél. Holnap hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél, mert javítják az útburkolatot, torlódik a forgalom a Rákóczi út Kossuth Lajos utca útvonalon a Blaha Lujza tértől. Továbbra is a burkolatot javítják az M5-ös autópályán a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizsénél, a külső sávon zajlik a munkavégzés, ami mögött már több mint 3 km hosszúságú a torlódás. Az M0-es déli szektorában a Hárosi Duna hídon korábban burkolatjavítást végeztek az M1-es felé vezető oldalon, a 16-os kilométernél már minden sáv járható, de a korábban kialakult jelentős mértékű torlódás nagyon lassan oszlik fel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Eric Prince és a Call Me itt a Sláger FM-en. Természetesen kitölthetik a zenei kvízünket, és elmondhatják, hogy tetszenek a zenéink. Slágerfm.hu, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, és még nyerhetnek is ezzel, ugyebár. Például a kokáért pihenést a Vital Hotel Nautis Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, és kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Kapd a slágerfm.hu-ra, és mondják el, mi tetszik igazán. Mindezek mellett most egy olyan dal érkezik, ami a 80-as években felnövő generációnak a dal, a nyári rádió műsorokat, a kazettás válogatásokat, az iskolai bulikat és persze a korai videóklipeket is felidézheti, és tényleg egy komplett generáció együtt emlékszik ezekre a felvételekre. Mindenki másnak pedig a végtelen országutat, az M7-est a Balaton irányáig, és a jó hangulatot, meg a nyári felszabadultságot. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
5: Mit adjunk Csabijéknak NASZ ajándékba?
6: Az egyik szamuráj kardomat.
5: Nem már. NASZ ajándékba?
6: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
7: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
8: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
9: Tervezek.
8: De mit?
9: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
8: És hol szerezzük be a dolgokat?
9: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből, mindenki találott valamit magának.
8: Már megint, Anna?
9: Laci, az élet változásokkal teli.
10: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
12: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Óbudán. A Jüsk áruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Jüsk a mai napon reggel 8-kor megnyitotta áruházát Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, július 22-e szerdától, július 28-a keddig érvényesek. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. Jüsk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
14: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: A jövő hétre is a rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. És ötnapos ingyenes programsorozattal ünnepel Esztergom. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Jövő hétfőre és kedre ismét az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, 8 előterjesztés megtárgyalását kérte. A napi renden szerepelhet többek között a mezőgazdasági kockázatkezelés módosítása, a kriptoeszközökre vonatkozó egyes szabályok eltörlése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, valamint a közlekedés szervezés átalakítása. A parlament tárgyalhat az ügynökakták feltárásáról. Továbbá a vármegye és a főispán elnevezés megszüntetéséről is. A tavaszi ülésszak lezárása óta ez lehet a 7. rendkívüli ülés. Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, aki azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének védelmével indokolta. Azt írta, az utóbbi időszakban személyén keresztül sorozatos politikailag motivált támadások érték. Az általa vezetett szervezetet, amelyek szerinte már a többi 4000 ügyészségi dolgozó munkájába vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Nagy Gábor Bálint hangsúlyozta, hogy nem kívánja, hogy a körülötte kialakult konfliktus tovább gyengítse az intézménybe vetett bizalmat. Két látogató mobiltelefont adott át egy fogvatartottnak a budapesti fegyház és börtönben, a látogatást elválasztó plexifal fölött, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Az eset azért vált gyanússá a felügyelőknek, mert a fogvatartott és hozzátartozói alig beszélgettek, és folyamatosan figyelték a környezetüket. A készüléket a fogvatartott motozásakor találták meg. A BVOP szerint a tiltott tárgyak bejuttatása súlyos biztonsági kockázatot jelent, ezért a fogvatartottal szemben fegyelmi, szükség esetén szabálysértési vagy büntető eljárás indulhat. A látogatók felelősségét a rendőrség vizsgálja. Augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg a Szent István napokat Esztergomban, az Erzsébet Parkban. Az ötnapos fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható. A nagy színpadon többek között a Bikini, a Budapest Bár, a Csík zenekar, Keresztes Ildikó, Varga Miklós, a Kormorán és a Grund lép fel. A koncertek mellett kulturális előadásokkal, kézműves vásárral és gasztronómiai kínálattal várják a közönséget. A családok számára bábszínházi produkciók, zenés és mesés műsorok, mozi, légvár, arcfestés és zsonglőr programok is szerepelnek a kínálatban. Budapest végzett az első helyen egy 125 európai várost vizsgáló gasztronómiai rangsorban, írta a Roadster. A Saga Holidays kutatása mintegy 5000 étterem Google értékelése alapján azt mérte, milyen gyakran említették a vendégek autentikusnak az adott helyeket és fogásokat. A magyar főváros 98 pontot kapott a 100-as skálán, ezzel megelőzte a 97 pontos Pireuszt és a 96 pontos Atént. A kutatás kiemelte Budapest erősségei között a hagyományos ételeket és a helyi street food kultúrát, köztük a gulyást, a lángost, a kolbászt és a halászlevet. A 10-es listára Bécs, Krakó, Prága és Milánó is felkerült. A nap hátra lévő részében is számíthatunk sok-sok napsütésre, magas UV-sugárzásra, és kitart a szeles, de hőségmentes nyári időjárás. Az erős északnyugati szél az arra érzékenyeknél bágyadságot vagy akár fejfájást is okozhat a mai napon. A hazaindulók biztonságos túlnyomó részt száraz utakra számíthatnak, esernyőre nem lesz szükségünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-26 fok körül alakul.
16: Mondom a közlekedési híreket, vigyázzunk egymásra útközben. Tart a helyszínen és a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca előtt a külső sávban, legyenek óvatosok arra felé. Szintén helyszínelnek a Hősök terén az Állatkerti körútnál sávlezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópontnál, csak a külső sáv járható, a Hegyalja úton kifelé pedig a belső sávban tudnak haladni. Viszont jó hírek is vannak, például az, hogy megszűnt a forgalmi akadály a Verseny utcában a Tököli úti parkolónál. Lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi hídon Budára, valamint a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél. Holnap hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél, mert javítják az útburkolatot. Fontos tudni, hogy az M1-esen a Budapest felé tartó oldalon szakaszos lassulás és torlódás tapasztalható Tata és Bicske között. Az M5-ösen a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizsénél a burkolatot javítják, a külső sávon megy a munka, mögötte 3 kilométeres torlódás.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: 3 óra után is velünk vannak a jó zenék, már csak kicsit kell dolgozni, és lassan lehet indulni hazafelé. Én pedig hozok most egy olyan dalt, ami a TikTokon terjedő videóknak köszönhetően vált világszerte ismerté, aztán meg az amerikai listákat úgy meghódította, mint a Pinch, Nicky Orr és a Sunroof.

0: A Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams itt a Sláger FM-en. Csodálatosan szép szerda délutánt kívánok. Még picit dolgozni kell, de azért lélekben fókuszálhatunk már akár a pihenésre. És én nagyon remélem, hogy a hétvégén jó idő lesz, már csak abból a szempontból is, hogy ingyenes kertmozi lesz majd pénteken este 8:30-tól a Budapest Gardenben. Most ezúttal a trópusi vihar akcióvig játékot vetítik. A szabadtéri moziban a helyeket érkezési sorrendben tudják elfoglalni, ezért azt javasolják a szervezők, hogy legalább 30-40 perccel korábban érkezzenek meg. A helyszínen napágyak és takarók is rendelkezésre állnak, persze a készlet erejéig. A rossz idő esetén viszont feltétlenül érdemes informáltnak maradni, de én azt nézem, hogy a pénteket azért meg fogjuk úszni elvileg nagyobb zivatar nélkül a fővárosban. Nálunk viszont a következőkben is itt vannak a jó dalok, egy hazai felfedezett Orbán Rudi nem sokára, előtte viszont a szép Olaszországból itt van velünk Damiano Dávid, a Maneskin frontembere. A legutóbbi kislemeze a The First Time.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Egy dal, aminek a megjelenésének idején még nem úgy social media nem volt, de nagyon sok háztartásban, legalábbis itt Budapesten, Magyarországon még internet sem. A 90-es évek végének egyik tündöklő csillaga a Sixpence Under Richard és a Kiss Me nálunk a Sláger FM-en. Egy új zene a munkaidő utolsó fél órájára, Alex Warren-től, mert a dal megjelenése előtt heteken át részleteket közölt a dalból a közösségi oldalain, és ezek a bejegyzések együtt közel 100 millió megtekintést értek el. Hatalmas siker. Maga a dal is, hát a brit kislemezlista harmadik helyén nyitott, és 11 hetet töltött a top 10-ben. Alex Warren új dala, a Fever Dream, most viszont nézzük, hogy milyen időnk lesz. Szép lassan lehet menni hazafelé a munkahelyéről. Gondolom kelleni fog a Budapesten is környéken autózóknak napszemüveg. Jól gondolom, Ági, szia!
1: Nagyon jó gondolat, szia Balázs! Én is arra biztatok mindenkit, hogy legyen bekészítve egy napszemüveg, hogyha vakitól napsütéssel jönnének szembe. 24-26 fok a maximum, ezt már nagyon sok helyen elértük. Innen hűl majd a levegő késő estig és hajnalra olyan 17-19 fokig maximum. Én mindenkinek javaslom már az elmúlt napokban, hogyha tehetik és nincs nagy vihar, akkor hagyják nyitva éjszakára az ajtót, sokkal jobban lehet úgy aludni.
0: Azt tuti, szúnyogháló legyen, mert különben zümbögös lesz az éjjel. Köszi, Ági! Fél négy után több mint 2 perccel hozom a közlekedési híreket. Baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton befelé a Lehel térnél a középső sávban, és tart a helyszínelés, valamint a műszaki mentés az Alkotás utcában a befelé haladó oldalon a bakcsomópontnál, csak a külső sáv járható. A Hegyalja úton kifelé a belső sávban tudnak haladni. Így számoljanak azok, akiknek arra felé lenne dolguk. Baleset történt az M0-as autóúton is a keleti szektorban, az M3-as csomópontjának közelében. Ott a 68-as kilométernél 2 személyautó ment össze, a 11-es főút irányába a külső sávot zárták le. Az M1-esen a Budapest felé tartó oldalon szakaszos torlódással, lassulással találkozhatnak. Tatabánya és Szárliget között elsősorban a külső sávon van ez, ezért aki személyautóval közlekedik és Budapestre tart, érdemes lehet az átterelt belső sávot választani. Az M5-ösön Szeged felé továbbra is a burkolatot javítják Lajos-Mizse térségében. Egy sávon, a külső sávon zajlik a munkavégzés, amely mögött már több mint 3 kilométeres a torlódás. Lassú a haladás Budapesten a Károly körúton az Astoria felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi hídon Budára, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A zseniális Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, ez pedig a Sláger FM 3/4 is elmúlt már, elképesztően a nyár kellős közepén vagyunk, és egyébként meg még nincs is olyan nagyon-nagyon durván meleg, ez a 26, 27, 28 fok, számomra roppant kellemes. Hogy van ezzel a mindig csodálatos kiskata, aki 4 órától megérkezik? Szia!
1: Így van, szia! Én is imádom ezt az időjárást.
0: Ugye, olyan jó.
1: Nagyon jó. És cukik a bárányfelhők Budapest fölött az égen. Jót lehet most felhőt vadászni, hogy az ember megáll a Margit híd közepén, és így elnéz a Duna fölött. Á, gyönyörű.
0: Ilyen vattacukornak néznek ki, úgy beleharapnék.
1: Igen. Láttam egy elefántot, az is nagyon cuki volt. Az égen természetesen, felhőből természetesen. És a Margit hídon nem autóval álltam meg, hanem biciklivel. Még mielőtt azt gondoltam, hogy satúféket nyomtam, hogy a felhőkben gyönyörködjek.
0: Mindenki vigyázzon, mert ott van Kata.
1: Igen.
0: Az elefánt pedig a két nagy fülének köszönhetően repült fel az égre. Hát izgalmas, hogy délutánnak nézünk így elébe.
1: Elefántokkal és hasonló felhőképződményekkel, no meg nagyszerű zenékkel, úgyhogy mindenképpen érdemes fülelni. Mert hát, ha jön még egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér, sose lehet tudni.
0: Pontosan. Meg az sem, hogy melyik koncertre nálunk bármi megtörténhet.
1: Így van.
0: Tiéd a terep a következő óraosztályban, én búcsúzom a Well Hello-val, itt az Apu Vedd Meg, Karakas Balázs kicsekkor, szép délutánt.
1: Szia!

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vitál Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu. Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
2: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
3: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
2: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
3: Tökéletes!
2: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
5: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klubélet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
6: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most is, élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Uniós forrásból hosszabbítják meg az M3-as metrót. 30 év után újra jelentős lakásépítés indulhat Kőbányán. És holnap este hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Uniós forrásból meghosszabbítják az M3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. A közel 3500 milliárd forintos 10 éves program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése. A korábban tervezett Káposztás-megyeri hosszabbítás egyelőre nem valósul meg, ugyanakkor az új szakasz lehetővé teszi a metró és az elővárosi vasút jobb összekapcsolhatóságát. A kormány szerint a beruházás jelentősen javíthatja a budapestiek és az agglomerációból érkezők közlekedését. Közel 30 év után zöld utat kapott egy jelentős lakásfejlesztés Kőbányán. A képviselőtestület döntése alapján a Szent László tér és a Füzér utca környékén mintegy 250 lakás épülhet, köztük bér és szociális lakások is. A beruházás részeként az önkormányzat csaknem 800 négyzetméternyi lakóingatlan tulajdonjogát is megszerzi. A fejlesztőnek több mint 1,1 milliárd forintos bankgaranciát kellett vállalnia, késedelem esetén pedig napi 350 ezer forintos kötbért fizet. A projekt részeként parkolókat és csaknem 260 millió forint értékű infrastruktúrális fejlesztést is megvalósítanak. Holnap este 8 órakor hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási ponthatárokat. A központi pont ott partit az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol a felvételizők elsőként értesülhettek az eredményekről. A délutáni programban felsőoktatási intézmények információs pultjai, pályaválasztási programok és könnyű zenei fellépők is helyet kapnak. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A ponthatár hirdetést további 11 városban, köztük Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is hivatalos rendezvények kísérik. Őrizetbe vettek egy 36 éves szolnoki férfit, aki a gyanú szerint bombariadót okozott a város autóbuszpályaudvarán és a polgármesteri hivatalban, közölte a rendőrség. A férfi még július 17-én telefonon azt állította, hogy mindkét helyszínen robbanószerkezetet helyeztek el. A rendőrök kiürítették az épületeket, a bombakutatók azonban nem találtak robbanószerkezetet. A bejelentőt rövid időn belül azonosították, majd elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol közveszélyelfenyegetés miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását. Augusztus 1-én rendezik meg a 6. Reptár Drone Day-t a Szolnoki Repülőmúzeumban. Az egésznapos programon drónbemutatók, drónszimulátorok és különböző technológiai eszközök várják a látogatókat. Bemutatnak autonóm, mentési, mezőgazdasági és 3D-s környezet térképező drónokat, valamint katonai felderítő eszközöket is. A résztvevők kipróbálhatják a drónvezetést, VR repülőgép szimulátort használhatnak, és szakértőktől kaphatnak tájékoztatást a drónozás jogi és műszaki szabályai. Első magyar filmfesztiválként BAFTA kvalifikáló státuszt kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. Ez azt jelenti, hogy a rendezvényen bemutatott, a feltételeknek megfelelő brit rövidfilmek nevezhetővé válhatnak a BAFTA brit rövidfilmes és a rövid animációs kategóriáiban. A Friss Hús 2024 óta Oscar kvalifikáló fesztivál is, így bekerült azon kevés európai rendezvény közé, amelyek mindkét nemzetközi minősítéssel rendelkeznek. Az idei Friss Húsra több mint 15 ezer néző érkezett.
10: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Egy kicsit fújdogál odakint a szél, de ez igazából nem teszi most kellemetlenné. Az időjárást 28 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és a fölöttünk lévő felhőkből esőre nem számíthatunk, ráadásul az éjszakai órákra teljesen el is vonulnak a felhők, úgyhogy gyönyörködhetünk majd a csillagos égboltban. Holnap reggel 18-19 fokban indítjuk a napunkat, és változékony lesz az idő, elszórtan eső is érkezhet majd, a legmelegebb órákban pedig mindössze 24-25 fokra számíthatunk, köszönhetően az újabb hidegfrontnak. Szétnézünk az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton befelé a Lehel térnél a középső sávban, itt csak a külső sáv járható, úgyhogy számítsanak a szokottnál nagyobb torlódásra. Az M0-ás keleti szektorán pedig az M3-as autópálya csomópontjának közelében két személyautó ütközött össze. A 11-es főút irányába csak egy sáv járható és 2-3 km a torlódás. A déli szektorban pedig az M5-ös felé a Nagy-Dunahídnál egy teherautó kapott defektet. A jármű a gyűjtő elosztó sávot foglalja el, de a többi sávba nagyobb mennyiségű törmelék került, ezért lassult le a haladás. Fokozott óvatossággal közlekedjenek itt is. Lássuk, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jancsúrák Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
11: Tiakat, a köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűben induló járatok, étkezőkocsik és több kerékpárhely várja az utasainkat. Új ütemhez érkezett a karbantartás a Ceglédi fővonalon. A Monori S50-es és a Lajos-Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak. Fontos, hogy a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti nyírség Intercity vonatok végállomása a keleti pályaudvarra került át. Jó utazást kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne a Coldplay dala forgott, ez volt a Feels Like I'm Falling in Love. Ez pedig a Sláger FM és benne a Sláger délután. Én Kiskata vagyok, és arra biztatom önöket, hogy egy másodpercre se lankadjon a figyelmük, mert a koncertélmények nyarán bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér önöknek. Tudják a számunkat, ugye? Amikor meghallják a keresett dalt, akkor kell azonnal tárcsázni a 0630303095-8-at. Most azonban ne fáradjanak, egy laza programot szeretnék önöknek ajánlani hétvégére, különösen a kisgyermekeseknek, ugyanis a Kertlabor Fesztivál keretében a Petőfi Irodalmi Múzeum kertjébe várják egy családi délelőtre a legkisebbeket és szüleiket. A 4 éves kor alatti apróságokra számítanak. A slow living, vagyis a tudatos lassítás és a pillanat megélése köré épül a foglalkozás. Lesz könyvsarok, lesznek mini előadások, lesznek múzeumpedagógiai foglalkozások. 4 szigeten várnak bennünket folyamatosan, amihez bármikor lehet csatlakozni. Persze az előadásoknak szabott ideje van, de a menetrendet erről is megtalálják a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján. Itt a Sláger FM-en pedig megtalálják a legnagyobb slágereket. Murray Head érkezik már is, és a One Night in Bangkok.

0: Ez volt a Clean Bandit dala, amelyben Sean Paul és Anne-Marie is közreműködött. Rockabye forgott így 3 perccel fél öt után. Mi pedig képzeljük, kaptunk egy fülest. Ma este 7:30-kor érdemes lesz kilátogatni a Dunapartra, különösen a Lánchíd és a Margit híd közötti területre, mert Besenyei Péter este pontban 7:30-kor elrepül majd a parlament előtt. Nagyon látványos produkció lesz, úgyhogy ha arra járnak, mindenképpen lessék meg. Itt a Sláger FM-en pedig már is meglessük, hogy hogy alakul az időjárásunk, utána pedig Lady Gaga dalával megyünk tovább. Jön majd a The Dead Dance.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
3: Nem kell ellenőrizned az árat.
2: Honnan tudom, hogy jó az ár?
3: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
2: Tényleg?
4: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
3: Most énekeld velem.
5: Aldi.
4: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
6: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
8: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
9: Tervezek.
8: De mit?
9: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
8: És hol szerezzük be a dolgokat?
9: Úgy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből, mindenki találott valamit magának.
8: Már megint, Anna?
9: Laci, az élet változásokkal teli.
10: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
12: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
13: Ez a dal ismerős, ugye?
14: Haj, rózsa volt.
13: Na és ez?
15: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
13: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
11: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
17: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
11: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, aminek hatására hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, sőt helyenként zivatar is, amelyek környezetében megélénkül a légmozgás, de egyébként is elég erős lesz holnap a szél. Kora reggelre mindössze 17-18 fokot ígérnek a meteorológusok, délutánra pedig 25-26 fokot várhatunk. Napközben ott, ahol kisüt a nap, erős lesz az UV sugárzás, úgyhogy a bőrünk védelme továbbra is legyen fókuszban. Pénteken még érvényesül a hidegfronti hatás, úgyhogy aznap csupán 24-25 fokban reménykedhetünk. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya csomópontjának közelében a 68-as kilométernél két személyautó ütközött össze. A 11-es főút irányába csak egy sáv járható, itt már majdnem 3 kilométeres a torlódás, a déli szektorban pedig az M5-ös autópálya felé a Nagy Duna hídnál egy teherautó kapott defektet a 15-ös kilométernél. A jármű a gyűjtő elosztó sávot foglalja el, de a többi sávba nagyobb mennyiségű törmelék került, úgyhogy lelassult itt is a haladás, fokozott óvatossággal közlekedjenek itt. Az M5-ösön pedig a Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizsénél javítják a burkolatot, a 72-es kilométernél a külső sávon zajlik a munkavégzés, amely mögött több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. A fővárosban a Hungária körúton volt egy baleset a Rákóczi híd felé a Kerepesi út után a belső sávban, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy erős a forgalom a Margit hídon Buda felé, a Károly körúton az Asztória felé, a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Sophie Alice Baxter dalos volt, ez volt a Get Over You, és ugye ezen a hétvégén tartják majd a 201. Balatonfüredi Anna Bált, amelynek hivatalos programjában a Magna Cum Laude koncertje is szerepel, úgyhogy most erre a bárra készülünk, még a hírek előtt érkezik a Gyerünk Tavasz.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
5: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
6: Na, fáj még?
7: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
6: A Szép Lézer terápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép Lézer, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflaser.hu.
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
10: Az egyik szamuráj kardomat.
9: Nem már. NASZ ajándékba?
10: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
11: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A kormány 2035-ig 3550 milliárd forintot fordítana a vasút fejlesztésre. Két lépcsőben módosítaná a KRESZ-t, a kormány több menetrendi hajójárat közlekedését felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordítana a magyar vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a szolgáltatások javítása. A fejlesztésekhez 1800 milliárd forint uniós támogatást, 400 milliárd forint európai beruházási banki hitelt és további 400 milliárd forint koncessziós forrást használnának fel. Emellett 950 milliárd forintot különítenének el a 2028 és 2034 közötti uniós ciklus vasúti beruházásainak elindítására. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt a kormány, elsőként a legégetőbb közlekedésbiztonsági problémákra, köztük a gyorshajtásra és az elektromos rollerekre vezetnének be új szabályokat. A tervek szerint a 25 km per óránál lassabb rollerekre, a kerékpáros, a nagyobb teljesítményűekre pedig a segédmotorokra vonatkozó előírások lennének érvényesek. Kötelezővé válhat a bukósisak használata, és korhatárt is bevezethetnek. A kirívó gyorshajtás már nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény is lehet, a visszaesőknél pedig akár az autó elkobzása is szóba kerülhet. Emellett több útszakaszon átlagsebességmérést is bevezethetnek a balesetek számának csökkentése érdekében. Több menetrend szerinti hajójárat közlekedését is felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. A nyugat.hu azt írta, hogy átmenetileg nem közlekedik a Budapest és Szentendre közötti hajó, a Visegrád és Esztergom közötti Dunakanyari járat, valamint a visegrádi körjárat. Szünetel az esztergomi sétahajózás és a szárnyas hajószolgáltatás is. A háttérben az áll, hogy több folyószakaszon kavics zátonyok és sekély meder részek jelentek meg, amelyek veszélyeztetik a biztonságos hajózást. A hajózási társaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról. Félidejéhez ért a BRFK és a BKK 10 hetes nyári közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést. A rendőrség tájékoztatása szerint még 5 héten át hetente egy alkalommal vizsgálják a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi akciók során leggyakrabban gyorshajtással, szabálytalan gyalogos közlekedéssel és nem megfelelő állapotú járművekkel találkoztak. A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy kisgyermekeknek nem javasolt az elektromos roller használata, a felnőtteknek pedig védőfelszerelést ajánlanak. F1 Hungaroring kombinált napi jegyet vezetett be a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Nagydíj idejére. A társaságok közlése szerint a 3749 forintos jegy 24 órán át korlátlan utazást biztosít a BKK járatain, valamint Budapest és Pestvár megye helyközi közlekedésében. A versenypálya az Őrsvezér teréről induló H8-as hívvel, majd Kerepestől szurkolói busszal közelíthető meg. A hív a hétvégén sűrűbben és nagyobb kapacitással jár. A kombinált jegy nem érvényes a 100-as reptéri járatra, a Nosztalgia járatokra, valamint helyjegyköteles vonatokra. A jegy július 26-áig vásárolható meg. Augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg a Szent István napokat Esztergomban, az Erzsébet parkban. Az ötnapos fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható. A nagy színpadon többek között a Bikini, a Budapest Bár, a Csíkzenekar, Keresztes Ildikó, Varga Miklós, a Kormorán és a Grund lép fel. A koncertek mellett kulturális előadásokkal, kézműves vásárral és gasztronómiai kínálattal várják a közönséget. A családok számára báb színházi produkciók, zenés és mesés műsorok, mozi, légvár arcfestés és zsonglőr programok is szerepel a kínálatban.
3: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárás alakulását. Hát a következő napokban szinte tavasziasra fordul az időjárásunk, mert hogy holnap ismét elér bennünket egy hidegfront, a ma megélénkülő légmozgás is ennek az előszele. Holnapra mindössze 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok, napközben is azt, hogy sok lesz a felhő, amikből esőre is lehet számítani, de azért a napsütést sem kell majd nélkülöznünk. A felhők péntekre javarészt elvonulnak, viszont marad a szeles és jóval hűvösebb idő, és hát ezért is mondtam, hogy szinte tavaszias lesz az időjárásunk, pénteken ugyanis 23-24 foknál nem nagyon lesz melegebb, viszont arra a napra már nem ígérnek csapadékot a szakemberek. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Erős a forgalom a Margit hídon és az Árpád hídon Buda felé, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában, az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, valamint a budai alsórakparton északi irányban a Rákóczi hídtól, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Ugye nem felejtik, hogy nem csak hétvégén, de hétköznapokon is lezárják a pesti alsórakpart egy szakaszát délután 5-től, tehát ezektől a percektől
13: holnap hajnali 5 óráig az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja csak. És számítsanak arra is, hogy félpályás az útzár a második kerületben, a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert itt javítják a vízvezetéket. Sávlezárás van ugyancsak a második kerületben, a Zöldlomb utcában, a Pittypang utcánál, szintén vízvezeték javítás miatt. Újpesten pedig tart a felújítás az István úton és a Pozsonyi utcában, itt ismét változott a közlekedés rendje, lezárták a belső sávot az Árpád úttól egészen a Deák Ferenc utcáig. Jó utat!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Rendesen felpörgetjük a sláger délutánt Kamrád dalával, már is érkezik tőle a Be Mine, előtte azonban Ed Sheerantől a Bad Habits című dalt hallgatjuk meg és táncoljuk végig. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt tehetünk, jó rádiózást és laza hazautat! Sláger!

Forgott itt a Sláger FM-en, ez volt a Super Trooper, amely a 80-as évek hangulatát idézte, viszont most egy kicsit messzebbre megyünk vissza az időben, zenében, mert hogy ezen a hétvégén a Momkult szabadtéri színpadán a Danubia zenekar a magyar filmgyártás hőskorába repít vissza bennünket, abba az időben, amikor elképesztő iramban és minőségben készültek a filmek Kabos Gyulával, Karádi Katalinnal, Jávor Pállal, Latabár Kálmánnal és a többiekkel. Ezeknek a filmeknek pedig volt egy közös pontja, a zene, amely megalapozta az 50-es, 60-as évek slágergyárosainak munkáját. Ezen a koncerten ezeket a filmeket idézi majd meg a Danubia zenekar, a Meseautót, a Halálos tavaszt, a Kétszer-kettő néha öt című filmet, vagy éppen a Csini babát. Úgyhogy a 30-as évektől a 60-as évekig ívelő, nosztalgikus utazásra várják a közönséget. Mindez tehát a Momkultban szombat este. Itt a Sláger FM-en pedig maradunk napjaink csillagainál. Majka érkezik és a Csurrán Cseppen, de előtte Dua Lipától szól a Training Season.

0: kérdezz el a tempest.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

0: Destiny's Child-dal forgott, ez volt a Say My Name itt a Sláger FM-en, és ugye tudják, hogy önök is beleszólhatnak abba, hogy hogyan alakul a zenei kínálatunk. Érdemes kattintani applikációnkra vagy honlapunkra, és ott kitölteni a zenei kvízünket, mert ezzel irányt tudnak mutatni nekünk, hiszen hogyha képet kapunk arról, hogy hogyan alakul hallgatóink zenei preferenciája, zenei ízlése, milyen zenei irányzatok tetszenek a legjobban, akkor annak megfelelően alakítjuk a zenei kínálatunkat, úgyhogy ez az a zenei kvíz, amivel mindenki nyer, sőt, még akár ajándékokat is bezsebelhetnek, hiszen szeretnénk elvinni hallgatóinkat egy kis nyaralásra, és akár Siófokra, akár Gárdonyba, akár Mátrafüredre, egy-egy kétszemélyes, két éjszakás wellness hétvége is az önöké lehet cserébe a segítségükért, amelyért egyébként nagy köszönet. Mi pedig megyünk tovább infoblokkunkkal, szétnézünk az utakon és megnézzük, hogy alakul az időjárás, utána pedig a tenisz oktatóból lett világsztár Reid Dalton énekel. Szeretem a Blood Runningot, azonnal meghallgatjuk, de előtte nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A meteorológusok szerint ugye holnap megérkezik egy hidegfront, ami miatt megint csak visszafogottabb lesz napközben a felmelegedés, sőt felhők is érkeznek fölénk jócskán, amikből különösen a délutáni órákban elsőre záporra, zivatarra is lehet számítani. Kora reggel 17-18-19 fok lehet, délutánra pedig mindössze 24-25 fokot ígérnek, szóval kimondottan hűvös lesz a csütörtökünk. A péntekünk sem lesz sokkal melegebb, akkor 24-26 fokot várhatunk napközben, viszont sokkal több lesz a napsütés és kevesebb a csapadék, hétvégén pedig jön a melegedés. Jönnek a közlekedési infók. Baleset nehezíti a haladást a Karolina úton, a Bartók Béla út felé, a Bocskai útnál a külső sávban, a Budaörsi úton pedig tart még a helyszínen és befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt a külső sávban, úgyhogy itt is nehézkes a haladás, és szintén baleset volt a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé, a Mester utca előtt a belső sávban. Emellett ez is nehezíti az autósok dolgát, hogy ugye tart a délutáni csúcs, úgyhogy erős a forgalom a Margit hídon és az Árpád hídon Buda felé, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Budaörsi úton és a budai alsórakparton is északi irányban a Rákóczi hídtól. Volt egy baleset városon kívül is, az M0-ás autót déli szektorában az M5-ös autópálya felé a Nagy-Duna hídnál defektet kapott egy teherautó a 15-ös kilométernél. A jármű a gyűjtőelosztó sávot foglalja el, úgyhogy itt lassul a haladás. Az M5-ösön pedig Röszke felé Lajosmizsénél a burkolatot javítják. A 72-es kilométernél a külső sávon zajlik a munkavégzés, ami mögött több mint 3 kilométer a torlódás. Hogyha önöknek is van infója az utakról, írjanak, a számunkat tudják.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Utána Blau Louisianával megyünk tovább itt a Sláger FM-en, aha, élni felejtek szól, és hát hamarosan 6 óra lesz, ami egyrészt azt jelenti, hogy jönnek a friss információk, másrészt, hogy indul a kívánságműsor. Várom az üzeneteket 06 30 30 30 95 8 a számunk.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
2: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
3: Tervezek.
2: De mit?
3: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
2: És hol szerezzük be a dolgokat?
3: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
2: Már megint, Anna?
3: Laci, az élet változásokkal teli.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
5: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
6: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bíz magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
10: Ugye tudja, hogy a balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Premium Hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Premium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslatot. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány. Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszának menetrend tervezete. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely az egykori állambiztonsági iratok szélesebb körű nyilvánosságát tenni lehetővé. A kormány közlése szerint a dokumentumok az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának új online felületén válnának fokozatosan elérhetővé. Elsőként az úgynevezett hatos kartonokat és a mágnes szalagok adatait tennék közzé, majd az év végéig a beszervezési aktákat tartalmazó B-dossziékat is nyilvánosságra hoznák. A közzététel előtt az iratokat átvizsgálják, hogy a nyilvánosság ne sértse a személyiségi jogokat vagy más védett adatokat. A kormány szerint a törvény célja a múlt feltárása, a történelmi igazságtétel és a kutatás segítése. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés meghatározza a vidéki térségek jövőjét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszának menetrend tervezete, de továbbra sem ismert, hogy mikor indulhat el a személyforgalom, írja a Világgazdaság. A két főváros között naponta 3 pár Eurocity vonat és további 6 pár motorvonat közlekedne. A tervek szerint az útlevél ellenőrzést a szerb oldalon Belgrádban, a magyar oldalon pedig Kelebián a vonaton végeznék, ugyanakkor a végleges határforgalmi megoldástól még egyeztetnek a felek. Vitézi Dávid korábban azt közölte, ha a kínai kivitelező időben kijavítja a hibákat, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett sötét üzemi tesztek, amelyeket az utasforgalom elindítása követhet. Konstruktív együttműködésre készülnek az önkormányzatok az új kormánnyal, közölte Cserpalkovics András, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A székesfehérvári polgármester 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezet egyeztetése után arról beszélt, hogy közös szakpolitikai javaslatcsomagot készítenek a településeket érintő legfontosabb problémák kezelésére. A résztvevők egyúttal ismét kezdeményezték az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának összehívását. Cserpalkovics András szerint a cél az, hogy az önkormányzati szféra egységes állásponttal és konkrét megoldási javaslatokkal vegyen részt a kormánnyal folytatott szakmai egyeztetésekben. Egyre súlyosabb a házi orvos hiány Bács-Kiskunban. Az Országos Kórházi Főigazgatóság júliusi nyilvántartása szerint 53 praxis tartósan betöltetlen, közülük 6 Kecskeméten található. A BAON azt írja, hogy a megyében 2010 óta 42-vel csökkent a házi orvosok és házi gyermekorvosok száma, miközben egy orvosra egyre több beteg jut. A betöltetlen körzeteket jelenleg helyettesítéssel látják el, ami rövidebb rendelési időt és nagyobb terhelést jelent az orvosoknak. Az okfő adatai szerint 10 praxis már legalább 10 éve állandó orvos nélkül működik, a legrégebb óta betöltetlen körzet pedig 2004 óta vár házi orvosra. Online tájékoztató sorozatot indított a budapesti Heim Pál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információkhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. Az adásban a gyermekek nyári étkezéséről diabetológus főorvosa tájékoztatást és élőben lehet kérdezni is. Pályajavítás miatt módosult a 3-as, 28-as, 28-as A, a 62-es és 62A villamos közlekedése a Fehér úton és a Kőrösi Csoma Sándor úton, közölte a BKK. Péntekig az Őrs vezértere és Kőbánya alsó között 3-as pótlóbusz jár, hétvégén pedig az Őrs vezértér és Ecseri út között pótolják a 3-as villamost. Szombaton és vasárnap a 28-as és 28A helyett a Magdolna utca és az Éles Sarok között közlekedik a pótlóbusz. Több villamos pedig rövidített útvonalon jár.
12: Köszönjük szépen a híreket! Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Hát először is, hogyha valaki a hétvégére szabadtéri programot tervez és strandolást tervez, nyugodtan tegye, mert hétvégén már ismét nyárias lesz az időjárás 29-30-31 fokkal. Addig azonban a megszokotthoz képest jóval hűvösebben alakul az időjárás. Holnapra például legfeljebb 25-26 fokot ígérnek a szakemberek, és azt, hogy szeles lesz az időnk, és még csapadék is érkezhet. Csütörtökön és pénteken 24 és 26 fok között mozog majd a maximumok, szombaton azonban már 29-30, vasárnap pedig 30-31 fok várható. Jövő héten pedig a hét második felében ismét 30 fok fölé emelkedik majd a hőmérséklet. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset korábban a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a belső sávban. Itt továbbra is nehézkes a közlekedés, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy a Rákóczi úton és a Kossuth Lajos utcában, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a budai alsórakparton észak felé a Rákóczi hídtól még nehézkes a haladás. Városon kívül pedig az M0-as autóút déli szektorában az M5-ös autópálya felé a Nagy-Duna hídnál egy teherautó kapott defektet a 15-ös kilométernél. a jármű a gyűjtő elosztósávot foglalja el, ezért lassult le itt a haladás. Az M1-es autópályán pedig Hegyeshalom felé Szárliget és Tatabánya között egy kamion hajtott az árokba, az 53-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás itt már több mint 3 kilométer, az ellenkező irányba Budapest felé tartó oldalon pedig két személyautó koccant az átterelt sávon, így az 52-es kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom. Kell hát a türelem ezen az útszakaszon is, hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak a számunk 0630303958, és vezessenek óvatosan.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Nézzük, mivel indul a kívánságműsor. Sziasztok, a kedvenc dalomat szeretném kérni a kívánságműsorban. A Ramtól a Losing My Religion, ezt Sylvie írta nekünk, a dal pedig már is forog. És itt van Betty üzenete. Hello Kata, a single soon-t küldöm Lillának.
14: Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt az R.E.M. dala, Losing My Religion, és Szilvi kérésére szólt ez a dal, aki azt írta, hogy ez az ő kedvence. És önöknek mi a kedvenc dala? 0630303095 ide írják meg. Én pedig igyekszem minden kérést teljesíteni egészen este 8-ig. Ugye a kívánság műsor remek alkalmat teremt arra, hogy utazzunk egy kicsit az időben a zenék segítségével. De hát olyan jó lenne a valóságban is visszautazni az időben, vagy éppen előre. De hát sajnos az időgépet még nem találták fel, pedig nagyon foglalkoztatja a kutatókat. Július 26-án, azaz vasárnap érdemes lesz ellátogatni a Svábhegyi Csillagvizsgálóba, mert ott is az időutazás lesz a téma. Amellett, hogy az Ősfás Parkban levetítik majd a mozitörténet egyik legismertebb sci-fi klasszikusát, a Vissza a Jövőbe című filmet, az időutazás és a relativitás izgalmas kérdéseit is körbejárhatjuk egy beszélgetés keretében. Úgyhogy a vasárnap estét érdemes rászánni, hogy elmélyedjünk egy kicsit a csillagos ég, és hát persze a tudomány csodáiban. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy zenei időutazást vajon teszünk-e. Szia Kata, Pajtikámnak, Ancsának kérnék egy jó kis dalt Király Viktortól cserébe a mai kedvességéért. Dóri írta nekünk ezt az üzenetet, remélem jó lesz a Run Király Viktortól, mert én ezt készítettem be, és hello, ha lehet, én apukámnak küldenék egy számot, mert addig ügyeskedett, míg végre sikerült az új okos telefonjára letölteni a Sláger FM mobil apját. A Maniacot Michael Cimbellótól játsszátok le neki. Léci Gábor írta ezt az üzenetet. Hát Gábor, gratulálok az apukádnak, akkor remélem most is azon keresztül hallgat bennünket. Michael Cimbello Maniac című dala pedig már is forog.

Ez volt Király Viktor dala, a Run itt a Sláger FM-en, és futunk tovább az önök üzeneteivel, kívánságaival, hiszen ez a kívánság műsor egészen 8 óráig teljesítem a kéréseket. Jöhetnek az üzenetek akár SMS-ben, akár telefonon, de mobil applikációnkon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni. Sziasztok, anyósomnak, Kamillának, Teddy Swims, Lose Control című dalát kérem, és üzenem, ne izguljon, locsoljuk majd a virágokat, amíg ő a horvát tengerparton napozik. Orsi írta ezt az üzenetet. Ó, de jó, Orsi anyósának jó napozást kívánok neki, és tényleg ne aggódjon a virágokért. Jön a dal. Hello, Kata, Magdusnak kérem névnapjára Madison Beer-től a Bittersweet-et, ez pedig Henny írta. Drága Magdus, drága Magdolnák, nagyon boldog névnapot kívánok. Már is szól a dal.

0: Itt a Sláger FM-en már is mondtam, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Hát marad a változékony idő, és újabb hidegfront ér el bennünket holnapra, ami miatt megélénkül a légmozgás, és ami megint csak visszafogja a felmelegedést, úgyhogy a reggeli 18-19 fokból délutára csupán 25-26 fok lesz. Az UV-sugárzás ott, ahol kisüt a nap, erős lesz, mert nem mindenhol süt majd holnap a nap. Nálunk is többször befelhősödik az ég, és akár az eső is eleredhet, úgyhogy hasznos, hogyha van nálunk ernyő. Péntekre már esőt nem ígérnek a meteorológusok, de a hidegfront még akkor is tartja magát. 24-25 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Korábban volt egy baleset a Váci úton befelé, itt most már megszűnt a forgalmi akadály, de egy picit még lassabb haladásra kell ezen az útszakaszon számítani. Az első kerületben egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert javítják a gázvezetéket, a Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, itt a legújabb változás, hogy lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A 8. kerületben a Leonardo da Vinci utcát is lezárták a Nap utca és a Baros utca között, mert csatornát javítanak, a Park utcában pedig a 22. kerületben a Művelődés utcánál szintén félpályás az útzár vízvezeték építés miatt. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat és a Kucsma utca és a Kámfor utca közt, mert javítják a csatornát, a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni, és csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra számítsanak, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György út után van útszűkület, útszintén csatorna építés miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Melanie C-dal, az I Turn to You, és hát óriási hír érkezett Mel C-ről. Képzeljék, végre az ő álma is valóra vált, 52 évesen férjhez ment, a Spice Girls lányok közül utolsóként, a mennyasszonyi ruháját pedig Victoria Beckham tervezte. Hát gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk neki. Itt a Sláger FM-en pedig, mielőtt folytatnánk a kívánságokkal, készülünk egy picit a holnapra, hiszen csütörtökönként vár bennünket a Kossuth téren a Térzene koncert sorozat, amely dallamokkal tölti meg a főváros legszebb terét. Holnap délután a Rózsafa éneke című produkciót hallgathatjuk meg. Két egyedülálló magyar hangszer és azok kiváló hazai szólistái, Erdő Zoltán klarinét és tárogató művész, és Lisztes Jenő cimbalom művész koncertezik nekünk. Úgyhogy ha holnap a Kossuth tér környékén járnak, akkor álljanak meg egy órára muzsikát hallgatni. Itt a Sláger FM-en pedig írják meg, hogy milyen dalt szeretnének hallani. Sziasztok, Márti vagyok, Ancsának és férjének, Árpénak küldöm a mostantól, Orsovai Renitől és Rácz Gergőtől üzenem, alig várom a közös nyaralást, hú, de jó lesz nektek, már is érkezik a dal.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: guys, it's Taylor. And that's when I told you it's alright.
1: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Ez volt Taylor Swift dala, az Opelite itt a Sláger FM-en, és bár messze van még a 2027-es Grammy jelöltek bejelentése, de már most az a pletyka járja, hogy minden bizonnyal Taylor Swift kapja majd a legtöbb jelölést. Hát kíváncsian várjuk. Most azonban megyünk tovább, a friss információk érkeznek azonnal, de előtte még Fanni kérése teljesül. Szia Kata, nagyon kedvelem Vastag Csaba dalait. Tudnál tőle játszani valamit természetesen? Már is érkezik, az ugye érzed.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.

0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
4: A reklám után társadalmi célú reklám.
5: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
6: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordíthatnak a Magyar Vasút fejlesztésére. Elkészültek a 3-as metró északi meghosszabbításának tervei. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, aki azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének védelmével indokolta. Azt írta, az utóbbi időszakban a személyen keresztül sorozatos, politikailag motivált támadások érték az általa vezetett szervezetet, amelyek szerinte már a több mint 4000 ügyészségi dolgozó munkájába vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Nagy Gábor Bálint hangsúlyozta, hogy nem kívánja, hogy a körülötte kialakult konfliktus tovább gyengítse az intézmény bevetett bizalmat. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordíthatnak a Magyar Vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A budapesti sajtótájékoztatón ismertetett munkaterv szerint 1100 milliárd forint kohéziós uniós forrásból, 700 milliárd az uniós helyreállítási alapból, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hiteléből érkezhet. További 400 milliárd forint értékű beruházást koncessziós formában terveznek megvalósítani, emellett 950 milliárd forintot különítenének el a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklus vasúti projektjeinek elindítására. Elkészültek a 3-as metró északi meghosszabbításának tervei, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Facebook oldalán. Tájékoztatása szerint az uniós forrásokból megvalósuló beruházás első ütemében a metróvonalat a Rákospalota-Újpest vasútállomásig hosszabbítanák meg. Karácsony Gergely azt írta, a teljes Káposztás-Megyerig tartó fejlesztés tervei rendelkezést állnak, de jelenleg ez a rövidebb szakasz fér bele a rendelkezést álló időbe és költségkeretbe. A főpolgármester szerint a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi vasúti fejlesztésekkel, így a fővárosi és az agglomerációból érkező utasok közlekedését is javíthatja. Vissza nem térítendő támogatást pályázhatnak az első kerületben élők otthonai korszerűsítéséhez, írja az ittlakunk.hu. A pályázaton olyan természetes személyek vehetnek részt, akik nem önkormányzati tulajdonú lakóingatlanban élnek, és megfelelnek a jövedelmi feltételeknek. A támogatás nyílászáró cserére, fűtés korszerűsítésre, energiatakarékos világítás kialakítására, valamint kapcsolódó munkákra használható fel. Az önkormányzat a beruházás költségeinek felét pályázatonként legfeljebb 1 millió forintot biztosít, ugyanakkor legalább 50%-os önerő szükséges. A kérelmek december 15-éig, illetve a 20 millió forintos keret kimerüléséig nyújtható be. Budapest végzett az első helyen egy 125 európai várost vizsgáló gasztronómiai rangsorban, írja a Roadster. A Saga Holidays kutatása mintegy 5000 étterem Google értékelés alapján azt mérte, milyen gyakran említették a vendégek autentikusnak az adott helyeket és fogásokat. A magyar főváros 98 pontot kapott a 100-as skálán, ezzel megelőzte a 97 pontos Pireuszt és a 96 pontos Atént. A kutatás Budapest erősségei között emelte ki a hagyományos ételeket és a helyi street food kultúrát, köztük a gulyást, a lángost, a kolpászt és a halászlevet. A 10-es listára Bécs, Krakkó, Prága és Milánó is felkerült. Csütörtökön este 8 órakor hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási ponthatárokat. A központi pontot partit az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol a felvételizők elsőként értesülhetnek az eredményekről. A délutáni programban a felsőoktatási intézmények információs pultjai, pályaválasztási programok és könnyű zenei fellépők is helyet kapnak. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A ponthatár hirdetést további 11 városban, köztük Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is hivatalos rendezvények kísérik.
2: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Csütörtökön egy hidegfront vonul majd át hazánk felett, amely erős szelet és elszórtan záporokat, zivatarokat okoz az ország egész területén. A reggelünk is viszonylag hűvösen indul majd, hiszen mindössze 17-18 fok lesz, és visszafogott lesz a felmelegedés. Napközben is legfeljebb 24-25 fokra számíthatunk. Annyival lesz jobb a helyzet pénteken, hogy akkor már egy kicsit kevésbé fog fújni a szél, és többet fog sütni a nap, de a hőmérséklet akkor is csupán 24-25 fokig emelkedik. Szombaton, vasárnap azonban ennél jóval melegebb lesz majd. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. A Karinti-Frigyes út jelenleg baleset miatt nem járható a Móri Zsigmond körtér felé az Egri József utcától, és még erős a forgalom a Rákóczi úton és a Kossuth Lajos utcában, a déli pályaudvarnál és a Szél Kálmán tér környékén, de ezt leszámítva úgy tűnik túljutottunk a mai délutáni csúcson. Az M1-esen azonban van egy kis útakadály a Hegyeshalom felé, ugyanis Szárliget és Tatabánya között egy kamion hajtott az árokba az 53-as kilométernél. Ugyan megszűnt a korlátozás, viszont a torlódás még mindig több 3 kilométer. Vissza a fővárosba egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert itt javítják a gázvezetéket, a Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, és félpályás az útzár a második kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket, de félpályás az útzár a 22. kerületben is a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca közt aszfaltozás miatt. Jó utat!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor. Szia, az esti műszakba indulóknak küldök egy Well Hello dalt. Ezt Jóci írta nekünk, és itt van egy üzenet Anditól is. Hello Kata, küldöm Kelly Clarkson-tól a What Doesn't Kill You-t Csabinak. Köszi szépen, Andi, nincs mit, ezzel rajtol az óránk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a lehetőség, hogy kérjék a kedvenc dalaikat, még ebben az órában tudom teljesíteni a zenei kéréseket, mert hogy ez a kívánság műsor is. Az imént Freddie Mercury énekelt nekünk, hogy mivel megyünk tovább, az pedig maximálisan önökön múlik. Én pedig egy jó kis programajánlattal készültem, hiszen holnap kezdődik és egészen vasárnapig tart a palotai nyári játékok Újpalotán. 4 estén 4 különböző hangulatú élmény vár bennünket a Nemzedékek Parkjában. A palotai nyári játékok szabadtéri program sorozatában garantáltan mindenki megtalálja a kedvére valót. Lesz koncert, lesz zenés vígjáték, lesz színházi este, úgyhogy megtelik majd élettel a park. Holnap este a 100 tagú cigány zenekar ad koncertet, pénteken Csányi Sándor vígjátékát nézhetjük meg, ahogyan értsük félre a nőket, aztán érkezik szombaton az Abba Show, vasárnap pedig az Én és a Kisöcsém című zenés vígjáték, ez is fantasztikus lesz, és az egészben a legjobb, hogy minden program ingyenes, úgyhogy irány Újpalota és a palotai nyári játékok. Most pedig nézzük, hogy mi vár ránk a folytatásban. Szia Kata, meg lehet hallgatni az új Maroon 5 dalt. Köszi, Ricsi kérdezte ezt tőlünk. A Heroin már is érkezik. És itt van Csilla üzenete is. Szia Kata, Gabcának kérnék egy dalt Shania Twaintől, a Then Don't Impress Me Much című számot is üzenem. Hétvégén táncolunk, hát erre a dalra. Akár már most táncra lehet perdülni. Már is forog.

0: Ez a Sláger FM, és benne a Maroon 5 újdonsága szólt, a Kívánság műsor pedig már is folytatódik, hogy mivel az azonnal kiderül, valaki itt van a vonalban, üdvözlöm!
1: Kedés csókolom, Horváth Robert vagyok, Lilából szeretnénk kérni egy újabb zenét, legyen a Lábustól a, nem tudom, a Tralala, vagy nem tudom melyik az. Be My Lover, tessék, a kollégák segítettek.
0: Jó, oké.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Kinek szóljon a dal?
1: A Lila közérben mindenkinek.
0: És valami üzenet?
1: Valami üzenet, mindenki érezze jól magát, és mindenki menjen haza pihenni, mert holnap munka van.
0: Jól van, oké. Köszönöm, hogy hívott, viszont hallásra.
1: Késztok.
0: Na hát akkor érkezik már is a Labus dala, előtte azonban Edith kérését teljesítem, aki Bercének szeretné küldeni a Hol van az a lányt dr. Béreségtől, úgyhogy jön a Fekete vonat, újra gondol dala.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. A meteorológusok arra figyelmeztetnek bennünket, hogy holnap érkezik egy hideg front, ami viharokat hoz magával. Országszerte lehet záporok, zivatarok érkezésére, sőt, helyenként tombolására számítani, mert hogy a záporok, zivatarok környékén megélénkül majd a légmozgás. Helyenként egyébként nem csak felhőszakadásra, de akár jégesőre is számítani lehet. A hőmérséklet értékek is messze elmaradnak az ilyenkor szokásostól. Reggel 18-19 fok várható holnap, délutánra pedig mindössze 24-25 fokot ígérnek. A péntekünk már egy kicsit csendesebb lesz, de akkor sem lesz meleg. 24-25 fokra számíthatunk akkor is. Hozom a friss infókat az utakról. Most már egészen jól járható a főváros. Talán a Rákóczi úton, a Kossuth-Lajos utcában, valamint a déli pályaudvar környékén van erősebb forgalom, de ezt leszámítva tényleg remek ritmusban lehet keresztülhajtani Budapesten. Viszont lélekben hangolódjunk rá, hogy ezen a hétvégén rendezik a Formula 1-es magyar nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen, úgyhogy már holnaptól erősebb járműmozgásra kell készülni Magyaród térségében az M3-ason, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják majd. A hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani kell. És ha már az előrejelzéseknél tartunk, tudjunk arról is, hogy Budapesten tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, úgyhogy holnap éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcában a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak majd be. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Jani Csákbecától szólt a könnyek az esőben itt a Sláger FM-en, és ez még a kimenség műsor, de mivel egy perccel járunk 3:48 előtt, már nem sok időnk maradt, hogy teljesítsem a kéréseket, gyorsan írják meg, hogy mi az a dal, amit hallani szeretnének. Én pedig elcsábítom önöket az Elte fűvészkertbe, hiszen ezen a hétvégén Lagerströmia napot tartanak majd. A Lagerströmia a selyemmirtusz, vagyis a kínai selyemvirágfa. Ezt a gyönyörű növényt ismerhetjük majd meg szombaton, hiszen ilyenkor teljes pompájukban csodálhatjuk meg ezeket a szépségeket. Az Elte fűvészkert európai viszonylatban is jelentős gyűjteménnyel büszkélkedhet ezekből a növényekből. A pálmaház bejáratától induló ösvény mentén a fűszer és gyógynövénykertben lila, rózsaszín, piros és fehér virágfelhők alatt sétálhatunk. A program vezetett sétával kezdődik, de lesz könyvbemutató, beszélgetés, előadás a Lagerströmiák világáról, gyerekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal is készülnek, úgyhogy mindenképpen érdemes erre a programra ellátogatni. Találkozzunk hát a fűvészkertben a hétvégén. És itt zenében mivel megyünk tovább, az is kiderül. Sziasztok, Zsófi vagyok, és kérném Geszti Pétertől a Mindenki legyen rohadt gazdag című számot. Küldöm mindenkinek, aki szereti. Oké, már is forgatom. Zita pedig egy Gloria Estefan dalt szeretne meghallgatni, hát kiválasztottam a Turn the Beat Around-ot, és már indítom is.

0: Aktuális.
1: Ez a Sláger FM, és lassan búcsúzik a kívánság műsor, de még egy utolsó kérést mindenképpen teljesítenék. Zoli azt írja, hogy a feleségének Beának szeretné, hogyha lejátszanánk a Honey Beast a legnagyobb hős című dalát, mert számára ő a legnagyobb hős. Hát akkor Beának szól a kívánság műsor utolsó dala, még a hírek

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
5: Igen, emlékszem.
4: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Van olyan ország, ahol a tengeri malacot is megeszik.
8: Szegények!
10: Mármint a tengeri malacok, vagy az ország, ahol megeszik. Perúban nemzeti étel.
8: De szegény cukika!
10: A perui?
11: Hát az őrzike is nagyon cuki, és mégis a szarvasok megesszük.
8: Hát, de azok nem annyira cukik, mint
11: hát mondjuk. Hát, de hogy ne lenne cuki?
8: Azok is cukik, de akkor azt majd vágjátok ki, hogyha valami állatok fogják majd nézni.
10: Jó van. Kivágjuk, hogy a tengeri malacok, nehogy tőlünk tudják meg, hogy Perúba megeszik a tengeri malacot.
8: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A kormány 2035-ig 3550 milliárd forintot fordítana a vasút fejlesztésre. Két lépcsőben módosítaná a KRESZ-t, a kormány több menetrendi hajójárat közlekedését felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordítana a magyar vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a szolgáltatások javítása. A fejlesztésekhez 1800 milliárd forint uniós támogatást, 400 milliárd forint európai beruházási banki hitelt és további 400 milliárd forint koncessziós forrást használnának fel. Emellett 950 milliárd forintot különítenének el a 2028 és 2034 közötti uniós ciklus vasúti beruházásainak elindítására. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt a kormány, elsőként a legégetőbb közlekedésbiztonsági problémákra, köztük a gyorshajtásra és az elektromos rollerekre vezetnének be új szabályokat. A tervek szerint a 25 km per óránál lassabb rollerekre, a kerékpáros, a nagyobb teljesítményűekre pedig a segédmotorokra vonatkozó előírások lennének érvényesek. Kötelezővé válhat a bukósisak használata, és korhatárt is bevezethetnek. A kirívó gyorshajtás már nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény is lehet, a visszaesőknél pedig akár az autó elkobzása is szóba kerülhet. Emellett több útszakaszon átlagsebességmérést is bevezethetnek a balesetek számának csökkentése érdekében. Több menetrend szerinti hajójárat közlekedését is felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. A nyugat.hu azt írta, hogy átmenetileg nem közlekedik a Budapest és Szentendre közötti hajó, a Visegrád és Esztergom közötti Dunakanyari járat, valamint a visegrádi körjárat. Szünetel az esztergomi sétahajózás és a szárnyas hajószolgáltatás is. A háttérben az áll, hogy több folyószakaszon kavics zátonyok és sekély mederrészek jelentek meg, amelyek veszélyeztetik a biztonságos hajózást. A hajózási társaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról. Félidejéhez ért a BRFK és a BKK 10 hetes nyári közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést. A rendőrség tájékoztatása szerint még 5 héten át hetente egy alkalommal vizsgálják a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi akciók során leggyakrabban gyorshajtással, szabálytalan gyalogos közlekedéssel és nem megfelelő állapotú járművekkel találkoztak. A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy kisgyermekeknek nem javasolt az elektromos roller használata, a felnőtteknek pedig védőfelszerelést ajánlanak. Augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg a Szent István napokat Esztergomban, az Erzsébet parkban. Az ötnapos fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható. A nagy színpadon többek között a Bikini, a Budapest Bár, a Csíkzenekar, Keresztes Ildikó, Varga Miklós, a Kormorán és a Grund lép fel. A koncertek mellett kulturális előadásokkal, kézműves vásárral és gasztronómiai kínálattal várják a közönséget. A családok számára báb színházi produkciók, zenés és mesés műsorok, mozi, légvár arcfestés és zsonglőr programok is szerepel a kínálatban. F1 Hungaroring kombinált napi jegyet vezetett be a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Nagydíj idejére. A társaságok közlése szerint a 3749 forintos jegy 24 órán át korlátlan utazást biztosít a BKK járatain, valamint Budapest és Pest vármegye helyközi közlekedésében. A versenypálya az Őrsvezér teréről induló H8-as hívvel, majd Kerepestől szurkolói busszal közelíthető meg. A hív a hétvégén sűrűbben és nagyobb kapacitással jár. A kombinált jegy nem érvényes a 100-as reptéri járatra, a Nosztalgia járatokra, valamint helyjegyköteles vonatokra. A jegy július 26-áig vásárolható meg.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Heinz Gábor Bigaldala forgott itt a Sláger FM-en, ez volt az Easy Loving. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, és hogyha még úton vannak, akkor jó utat. Pekkának, feleségének, Ágének és kislányuknak, Szofikának pedig sima utat a Balaton felé küldök utánok egy nagy ölelést. 0630 30 30 95 8, ez pedig SMS és telefonszámunk, hogyha úton vannak, akkor a közlekedési infókat is várom önöktől, bár információink szerint egészen jól járható már a főváros és környéke is. Azonban készüljünk a hétvégére, mert hogy ugye jön a Formula 1-es magyar nagydíj Mogyoródon, és hát ennek megfelelően már holnaptól erősebb forgalomra kell számítani az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as számú főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja majd megközelíteni. A hétvége során pedig Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani kell, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek a szervezők. Nem egyszerű elérni ilyenkor a Hungaroringet, de hát a száguldó cirkuszt legalább egyszer életében mindenkinek látnia kellene. Én nem vagyok nagy Formula 1 rajongó, de amikor volt lehetősége megnézni egy futamot, azt nagyon élveztem. Úgyhogy ezért is ajánlom jó szívvel mindenkinek. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább Wolf Kati dalával. Szól a Vár a holnap.

0: Fantasztikus dal a Turbótól, ez volt az iránytű itt a Sláger FM-en. A Csillagból emberré című album közönség kedvenc dala volt ez, amelyel a Turbó több évnyi csend után még 2020-ban visszatért. No de, itt a Sláger FM-en a Sláger reggelben ma reggel a félre sikerült dalfeldolgozásokról is szó esett, és természetesen Pordán Petra és Somogyi Zoli önöket is kifaggatta arról, hogy önök szerint melyik az a dal, aminek a feldolgozása nagyon félrement.
1: Hát nekem eszembe jutott egy, amit én még így megmutatnék inspiráció gyanánt. Britney Spears-nek elég vegyes a munkássága, most azt hagyjuk, hogy az utóbbi időben nagyon furcsa videókat készít.
2: Igen,
1: de tehát én elismerem, hogy voltak olyan dalai, amiket én szerettem. Tehát, hogy akár a Baby One More Time, vagy a Born to Make You Happy, ezt figyelj, ezt ma is, hogyha tök véletlenül hogy előkerül a kocsiba, akkor nagyon szívesen fölcsavarom a hangerőt, és hogy van benne valami olyan szórakoztató faktor, vagy ilyen buli faktor, amitől nagyon tetszik. Ám de, amikor Britney Spears ezt művelte... Szóval azért most, de ehhez mérten.
2: Én amit nem értek, és mostanában nagyon sokat hallom sajnos, hogy ugye van egy klubhimnusz, a Faithless-től az Insomnia, 1995-ből, Maxi Jazz csodálatos orgánumával. Tehát, hogy ez mindenkinek szerintem ott van a fejében, hogy I can't get no sleep, tehát, hogy ez a gyönyörű brit akcentussal, hogy énekli. És ehhez képest most Bebe Rexha, aki tudjuk az újak közül egy nagyon cuki kis énekesnő, de hogy ilyen kis nyávogós hangon elkezdte énekelni, én nem értem.
1: Mutasd! Olyan veretős.
2: Az nem baj, mert az eredeti is az.
1: Hát na. Igen, jó. Megérkeztünk. De hát, és nem csak a...
2: Cincogás ehhez képest, hogy Maxi Jazz énekel.
1: Olyan nyúnyókás.
2: Hát, no, ilyen jó van kicsi.
1: Rágondolt a civilén, hogy a nyúnyókát fogjuk meg, és...
2: Az, igen. Jó. Szóval, hogy ezt így ne.
1: Na, várnánk a további ötleteket, szóval nem jól elsült feldolgozások.
2: Igen.
1: De továbbra is tartom, hogy azért ne legyünk már negatívak. Hogyha van olyan, ami meg nagyon jó lett, akkor ebből is mutatnék egy olyat, ami például szerintem azért menő. És mondom ezt úgy, hogy én szeretem Stingnek a hangját, meg a poliszos munkásságát is. De ettől még így is működik. Sőt, eszembe jutott még valami.
2: Ah, igen.
1: Ahogy a UB40 megcsinálta.
2: Á, isteni vagy.
1: Ez azt hiszem, ugye, amikor a Drew Barrymore-nak minden reggel amnéziásen ébred.
2: 50 első randi, így
1: nem van. 40. 50?
2: 50. 40 éves szűz és 50 első randi.
1: Kisebb vita bontakozott ki a stúdióban, mert Petra védelmébe vette. Én azt mondtam, hogy azért ezt kikérem magamnak.
2: Mi? Szerintem jó.
1: Nem. Nekem ez olyan...
2: Nyávogós.
1: Hát azért... Nem olyan, mint az Angel meg a többi.
2: Szerintem jól énekli. Bár a refrén? Gyönyörű, tisztán énekli.
1: Nem tudom, nekem nem jön, az a dallal nem jön össze ez így ebben
2: bírom.
1: A formában. Hát jó, mindegy, ízlések és pofonok, erre mondják, ugye?
2: Így van. Itt van velünk Stegi, jó reggel.
1: Szavasz!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Egy olyan ajánlással, amit mi nem ismertünk eddig. Mi
1: megint
2: az?
1: Megint elszigyeljük magunkat.
2: Igen, elnézést. Nem ez az, szóval mi az?
3: A 90-es évek végén kiadott az Edda egy olyan albumot, hogy elvarázsolt Edda dalok, amin különböző énekesek adják elő a dalaikat, és nekem azon van az egyik favoritom, sőt a legnagyobb kedvencem, a Mester Tamástól ez a Kölyköd voltam.
2: Na várjál! Fú, de jó a hangja, te jó ég. Liba, bőrös vagyok.
1: Na látod, ez jó ez?
2: Úristen!
1: Ez nem olyan, mint a Robbie Williams féle előbbi, szóval, hogy ez nem nyávogás, ez tök
2: brutál.
3: Igen, ezt imádom. Tehát, hogyha nekem is bekeveri az autóba a lejátszó, hogy 4-5-ször visszanyomom, és meghallgatom egy másután, mert ez egyszerűen fenomenális.
2: Jézus már, egy gyönyörű.
1: Figyelj, köszönjük szépen, teljesebbé tetted a reggelünket. Szavasz!
3: Sziasztok!
1: És Ildit nem értük el, de tőle kaptunk megint csak egy olyan ajánlást, amiről nem nagyon volt fogalmunk. Belehallgattunk, ránéztünk, elképedtünk, kellett egy perc, amíg magunkhoz tértünk, és aztán gyorsan utána néztünk, hogy mit találtál, José Feliciano?
2: Ő egy 7-szeres Grammy-díjas puertorikói énekes.
1: És akkor találtam egy videót, képzeljük el azt, ahogy egy nagyszabású díjátadó gálán, egy hatalmas ilyen koncertteremben teljes csinadatával ott ül a színpadon, José Feliciano, a hányszoros Grammy-díjas?
2: Hétszeres
1: Grammy-díjas művész. Igen, ül egy gitárral a kezében, és a nézőtéren, mert mondom, ez egy nagyszabású diátadó, még maga Sting is ott ül, és az ő szemelátára és füle hallatára történik ez. Ezt se értem itt, ezek a belepengetések.
2: Sting nem... sem érti.
1: Igen, Sting arca, figyelj, amikor próbálsz póker arccal ülni, de nem megy.
2: És rájössz, hogy nem akarod.
1: És most figyelj.

0: watching you.
1: És közben ugye bevágják Stinget a Gyula nézőtére, és figyelj, próbáld, hogy ezt a szóval ezt látni kéne. Tehát látszik, hogy gyöngyözik a homloka, így pislog, és így próbál lehajolni, meg nem tudom, tehát teljesen zavarban van, nyilván sejti, hogy őt most így mutatják, hogy látható, és valószínűleg ő is tudja, hogy egy hatalmas művészről van szó. Na, hát lehet, hogy ennek sem kellett volna. Aztán persze az is lehet, hogy velünk van a baj, Petr, és nem értjük a művészetet, de azért hát engem megnyugtat, hogy mondom, szerintem. Tehát Sting arca ezen érti. A videófelvétel mindent elárul. Igen. Köszönjük szépen.
2: Jaj, Istenem. Ezzel,
1: enélkül megint csak üresebb lett volna.
2: Az biztos.
1: A mai reggel azt hiszem.
3: Csak ugyan vannak nagyon rosszul sikerült feldolgozások, de azért vannak nagyon jók is. Dr. Béres például akármihez nyúl, akármit is dolgoz fel, szerintem az mind zseniális lesz, de nekem van egy nagyon-nagyon nagy kedvenc dalfeldolgozásom, a Never Green, a Here Comes the Rain Again című dalt készített el doom metal verzióban. Fantasztikusan sikerült, teljesen más értelmezést kapott a dal, vagy ott van a Disturbed és a The Sound of Silence, az is fantasztikus, és hát azért Kygo átdolgozásai is zseniálisak. No, de most megyünk tovább egy eredeti dallal, jön a Vétek és a Merre jár a boldogság.

0: Ez volt a Bikini dala, ha nehéz a dolga, itt a Sláger FM-en is. Ma este is jelentkezik majd a Slágerkult, úgyhogy érdemes lesz 10 után is velünk tartani, hiszen érkezik majd Esmiller András kollégám, akihez Zsoldos Betty érkezik majd vendégségbe. Több mint 400 oldal, közel 2 évtizednyi szakmai érdeklődés, 21 oldalnyi hivatkozás és 30 év emberi tapasztalata sűrűsödik Zsoldos Betty új könyvében. A pszichológussal a Génkutatás című kötet megszületéséről beszélget majd Andris.
1: Gyakorlatilag itt azt akartam érzékeltetni, hogy a pszichológiai működésünknek van egy nagyon masszív neurobiológiai alapja, de én nem akarok senkit elijeszteni ezzel. Tudom, hogy nekem is ez, hogy biológia, meg neurobiológia, ez egy megfoghatatlan dolog volt, de hogy minél inkább ezt láttam, hogy ezek milyen szépen megjelennek ezek a dolgok a testünkben, és aztán a szellemiségünkben, a pszichológiánkban, a mentális működésünkben, stb. Is, és a spiritualitásunkban is. Annyira gyönyörűnek találtam, hogy valahogy ki akartam fejezni, hogy emberek, hát itt valami csoda van. Ezt meg kell értenünk, hogy ezek nem különálló dolgok, hanem nagyon szépen összekonvergálnak. És így született meg ez, hogy én kutatás.
2: Lelki wellness, tudományosan és szórakoztatóan, ez az alcíme.
1: Így van.
2: És szerintem ezzel az irányt is megadtuk, hogy miről szól.
1: Így van, igen.
2: A könyv, az önfejlesztő könyvek iskola példája.
1: Köszönöm.
2: Sokat vártál arra, hogy ez megjelenjen?
1: Igen, mert hogy igazából a kutatásokat nagyon régóta nézem, tizenvalahány éve, gyűjtögetem össze, ilyen dirib darabokban meg volt itt ott, amolt szétszorva a laptopomon, és három éve elkezdtem ezt rendbe tenni, és akkor rászántam majdnem egy évet, tehát 9 hónapot így masszívan, amikor ezt tulajdonképpen összehoztam ezt az egészet, de aztán megint félre kellett tenni, annyi minden történt az életemben, és akkor aztán nagy levegő, és tavaly szeptemberben, vagy októberben megint nekiugrottam, és akkor tulajdonképpen így született meg pár hónap alatt.
2: Na hát akkor még egy évet se kellett a tényleges munka után várni.
1: Hát igen, de hogyha azt hozzáteszem, hogy azért ezek a... tehát hogyha a végét megnézzük, akkor 18, illetve hogy én úgy számoltam, hogy 21 oldalon keresztül én csak a referenciákat sorolom fel. Tehát, hogy emögött egy nagyon-nagyon masszív kutatási munka van, így van.
2: Hát az egy szakembertől elválható.
1: Hát igen. Igen, mondhatjuk így is.
2: Igen, látom, most pont azt nézem, hogy hát tényleg 20 oldalon keresztül?
1: Igen. És ugye ezek zöme azért angol, de illetve hogy egy elvédve van benne magyar. Uh-huh. És gyakorlatilag én külföldön éltem, és aztán szabadidőmben egy rájöttem, hogy hát meg lehet venni ezeket a konferencia anyagokat interneten, summiteket, és akkor elkezdtem azokat feldolgozni.
2: Egyébként egy masszív könyv lett, hát több mint 400 oldalas, ezt most a hallgatóknak mondom, és nagyon szép a kivitele. Úgyhogy gratulálok, úgy tudom, hogy volt közöd a borítóhoz.
1: Igen, én szenvedtem ki magamból, és ezáltal is üdvözlöm a lányaimat, akik így hátul álltak, és mindig mondtak, hogy anya, még ez nem jó, anya, még nem, de ez hogy lehetne még modernebb?
2: Legalább inspiráltak. Cimber könyveknél jelent meg, Cimber Szilvi, régi kedves barátunk, visszajáró vendég itt a műsorban, ő volt az, aki...
1: Igen.
2: Aki...
1: Hát nem tudom, minek sokat köszönhetek neki.
2: Segítő kezet nyújtott, hogy ez eljusson az olvasókhoz. Mi volt a célod egyébként?
1: A célom eredetileg az volt, hogy magam számára összegyűjtsem azokat a dolgokat, amiket én nagyon fontosnak tartok a szakmámban. Tehát én kimondottan nagyon hangsúlyosnak érzem az ügyfeleimmel az úgynevezett pszichoedukációt, ami azt jelenti, hogy folyamatosan felvilágosítsuk őket arról, hogy ami velük történik, az nem feltétlenül abnormális. Hajlamosak vagyunk így nézni magunkat, hogy ó, Istenem, krízisben vagyok, tehát én nem jól működök. Uh-huh. Vagy velem van valami baj, vagy a világgal van valami baj, és amikor elmondom, hogy nem, tulajdonképpen úgy működünk, mint nagyon-nagyon-nagyon finom gépek, de mégsem gépek, mert hogy valahogy ez az egész egy hatalmas rendszerben van, de mégis valami módon kiszámítható, hogyha például ilyen volt a gyerekkorod, vagy a szüleidnek a párkapcsolata, akkor te azt a mintát hogyan viszed tovább. De hogyha például arra fókuszálsz, hogy mondjuk a testednek a működésére, hogy rendesen aludjál, rendesen étkezzél, megfelelő módon mozogjál és lélegezzél, akkor ezután jöhet a pszichológiai rész. Tehát, hogy én ezért írtam így meg a könyvet, hogy az első rész egy nagyon-nagyon masszív elmélet tulajdonképpen, ahol beszélek ilyen dolgokról, hogy epigenetika, meg neuroplaszticitás, meg a második agyunk, tehát a hasi agy például egyéb, de hogy ezeket mind próbálom nagyon-nagyon humorosan. Tehát ahogy én láttam, hogy a klienseimnek ez nagyon szépen így átmegy, nagyon, így nagyon érthető számukra a dolog. Most ezután, hogyha ez a rész rendben van, akkor tudunk nekiállni annak, hogy igazából mik ezek a mintázatok, érzelmi gondolkodás és viselkedési mintázatok, amiket bonyolítunk.
2: Mindannyian magunkra ismerünk majd, és találunk benne saját magunkról?
1: Biztos vagyok benne.
2: Térképet?
1: Biztos vagyok benne, mert hogy nagyon sok esetet elemzek. Tehát behozok minden részhez, behozok egy-egy oda illő esetet, és kaptam ilyen, nagyon sok ilyen visszajelzést, hogy ó, hát itt rólam írtál, csak nem az én nevem van ott. Úgyhogy igen, én teljesen biztos vagyok benne.
2: Hát emberekkel foglalkozol.
1: Így van.
2: Hosszú-hosszú ideje. Tehát az a sok-sok élményanyag, az benne van.
1: Így van.
2: Amit gyűjtöttél. Szeretsz is találkozni az olvasóiddal?
1: Nagyon, nagyon, nekem nagyon nagy élmény volt akár a Pesti könyvbemutató, vagy Fehérváron még többen voltak, ahol nagyon, ilyen flow-ba voltunk, ilyen nagyon, nagyon jó beszélgetések alakultak ki a végére, főként mondjuk a Fehérváron, és aztán meg is született egy ilyen igény, hogy hát találkozunk havonta, és legyenek ilyen gyakorlási alkalmak, ahol hát a könyvben leírtakat elkezdjük a magunk életére vonatkoztatni, hogy ó, én ott mindig megakadok.
0: Hallgassák meg a teljes interjút is este 10 után itt a Sláger FM-en. Most pedig megyünk tovább Demjén Ferenc dalával. Jön a Sajtból van a hold, ezt egyébként akár önök is tudják ellenőrizni, meglesve éppen növekedő égi kísérőnket.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslatot. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány. Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszának menetrend tervezete. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely az egykori állambiztonsági iratok szélesebb körű nyilvánosságát tenni lehetővé. A kormány közlése szerint a dokumentumok az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának új online felületén válnának fokozatosan elérhetővé. Elsőként az úgynevezett hatos kartonokat és a mágnes szalagok adatait tennék közzé, majd az év végéig a beszervezési aktákat tartalmazó B-dossziékat is nyilvánosságra hoznák. A közzététel előtt az iratokat átvizsgálják, hogy a nyilvánosság ne sértse a személyiségi jogokat vagy más védelmet. Adatokat. A kormány szerint a törvény célja a múlt feltárása, a történelmi igazságtétel és a kutatás segítése. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés meghatározza a vidéki térségek jövőjét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszának menetrend tervezete, de továbbra sem ismert, hogy mikor indulhat el a személyforgalom, írja a Világgazdaság. A két főváros között naponta 3 pár Eurocity vonat és további 6 pár motorvonat közlekedne. A tervek szerint az útlevél ellenőrzést a szerb oldalon Belgrádban, a magyar oldalon pedig Kelebián a vonaton végeznék, ugyanakkor a végleges határforgalmi megoldástól még egyeztetnek a felek. Vitézi Dávid korábban azt közölte, ha a kínai kivitelező időben kijavítja a hibákat, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett sötét üzemi tesztek, amelyeket az utasforgalom elindítása követhet. Konstruktív együttműködésre készülnek az önkormányzatok az új kormánnyal, közölte Cserpalkovics András, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A székesfehérvári polgármester 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezet egyeztetése után arról beszélt, hogy közös szakpolitikai javaslatcsomagot készítenek a településeket érintő legfontosabb problémák kezelésére. A résztvevők egyúttal ismét kezdeményezték az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának összehívását. Cserpalkovics András szerint a cél az, hogy az önkormányzati szféra egységes állásponttal és konkrét megoldási javaslatokkal vegyen részt a kormánnyal folytatott szakmai egyeztetésekben. Egyre súlyosabb a házi orvos hiány Bács-Kiskunban. Az Országos Kórházi Főigazgatóság júliusi nyilvántartása szerint 53 praxis tartósan betöltetlen, közülük 6 Kecskeméten található. A BAON azt írja, hogy a megyében 2010 óta 42-vel csökkent a házi orvosok és házi gyermekorvosok száma, miközben egy orvosra egyre több beteg jut. A betöltetlen körzeteket jelenleg helyettesítéssel látják el, ami rövidebb rendelési időt és nagyobb terhelést jelent az orvosoknak. Az OKFÖ adatai szerint 10 praxis már legalább 10 éve állandó orvos nélkül működik, a legrégebb óta betöltetlen körzet pedig 2004 óta vár házi orvosra. Online tájékoztató sorozatot indított a budapesti Hein Pál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információkhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. Az adásban a gyermekek nyári étkezéséről diabetológus főorvosa tájékoztatást és élőben lehet kérdezni is. Pályajavítás miatt módosult a 3-as, 28-as, 28-as A, a 62-es és 62A villamos közlekedése a Fehér úton és a Kőrösi Csoma Sándor úton, közölte a BKK. Péntekig az Örsvezértere és Kőbánya alsó között 3-as pótlóbusz jár, hétvégén pedig az Örsvezértér és Ecseri út között pótolják a 3-as villamost. Szombaton és vasárnap a 28-as és 28A helyett a Magdona utca és az Éles Sarok között közlekedik a pótlóbusz. Több villamos pedig rövidített útvonalon jár.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Roy és Ádám dala szólt a Magyar Vándorból. Ez volt az Otthon itt van. Jó rádiózást és jó ejtőzést kívánok önöknek, már amennyiben pihenhetnek, hát sokan vannak, akiknek ilyenkor is tart még vagy már a munkaidejük, nekik kitartást. Én Kiskata vagyok, és még ezt az órát töltöm itt önökkel. Önök pedig beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en, hiszen elindult a zenei kvízünk, ami kitölthető akár mobil applikációnkon, akár honlapunkon keresztül. Azt a célt szolgálja ez a zenei kvíz, hogy feltérképezzük az önök zenei ízlésének alakulását, és annak megfelelően alakulását.

alakítsuk át a zenei kínálatunkat, úgyhogy előre is köszönet, hogyha ebben segítenek nekünk, sőt, még ajándékokat is bezsebelhetnek, hogyha kitöltik a zenei kvízt. Nyaralhatnak akár Gárdonyban, Nátrafüreden vagy Siófokon, de erről is minden részletet megtalálnak a mobil applikációnkban. Itt a Sláger FM-en pedig találtam egy jó kis dalt önöknek ma estére, ami garantáltan szárnyakat ad nekünk, Mr. Ricktől forog, a száj csak száj.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Takács Gergő dala szólt. Ez volt a Képtelen. Talán önök is belefutottak már mostanság olyan fotóba, ez egészen új trend lett, vagy talán nem is annyira új, de trend lett szalmabálákon ülve fotózkodni, vagy szalmabálák tetejére fölállva fotózkodni. Én is, hogyha végig pörgetem a közösségi oldalakat, akkor biztos, hogy legalább egy-kettő ilyen képet látok esténként. Viszont a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szeretné fölhívni az emberek figyelmét arra, hogy akármennyire is divatos egy ilyen körbálán fotózkodni, gondoljuk meg kétszer, hogy megtesszük-e. Egyrészt azért, mert veszélyes, hiszen egy körbála tömege 3-500 kg, egy nagyobb szögletes bála pedig akár 6-800 kg, vagy még ennél is több lehet. Hogyha egy ilyen bála megmozdul, vagy legurul, akkor súlyos, akár életveszélyes sérülést is okozhat. Másrészt pedig ezek a bálák nem díszletek, hanem a gazdák egész éves munkájának eredményei. Hogyha fölmászunk rájuk, akkor azzal súlyos károkat okozhatunk, hiszen ha megsérül a bálát összetartó háló vagy zsineg, vagy meglazul a tömörség, beázhat a takarmány és penészedés indulhat meg. Ezáltal csökken a takarmány minősége, vagy akár az egész bála használhatatlanná válhat, ez pedig hatalmas veszteséget jelenthet. Ugye ezek a bálák biztosítják a szarvasmarhák, juhok, lovak és más haszonállatok téli takarmányát vagy almozását. Szóval ami nekünk csak egy egyszerű fotó helyszíne, az a gazdáknak a következő hónapok egyik legfontosabb tartaléka lehet. De hogyha minden áron szalmabálákkal szeretnénk fotózkodni, akkor nem ásszunk fel rájuk, készítsünk fotót mellettük állva. Ez mindenképpen megszívlelendő. Tényleg vigyázzunk mások értékeire. Mint a Sláger FM-en pedig repülünk tovább már is Somló Tamás dalával. Jön a Gondolsz rám.

0: le mellém.
1: Ez volt a Tankcsap dadala itt a Sláger FM-en, az Ülj le mellém, és hát üljenek le önök is a Sláger FM-el, és pihenjenek egy kicsit. Remélem, hogy mindenkinek megvolt a 8 óra munka, és talán most már lassan a 8 óra szórakozás is, aztán jöhet végre a 8 óra pihenés is, bár ezt a ritmust nagyon nehéz tartani. Többek között erről is szó volt a mai Sláger reggelben.
2: Ha már itt az időbeosztásunkról beszélgetünk, meg a napunk szervezéséről, hogy hogy legyen 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. A nemzetközileg ismert GTD, Getting Things Done, vagyis az intézel mindent módszer hazai jeles képviselője, hamar Domonkos csatlakozik hozzánk most a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt!
3: Sziasztok! Sziasztok, hallgatók!
2: Szóval itt van nekünk ez a 3x8 óra. Szerintem azt a részt, hogy a 8 óra alvás vagy pihenés meglegyen, ezt hagyjuk is. Az első kérdés, ami eszembe jut, hogy azért vannak sokan, akik nem 8 órát dolgoznak, vagy azért, mert mondjuk, mit tudom én, például vállalkozók, vagy azért, mert olyan munkaterületen dolgoznak, ahol ez nem megoldható, de ott is talán be lehet csempészni valamiféle pihenést közbe.
3: Hát a 8 órát egyben nem is érdemes dolgozni. Én emlékszem, amikor elkezdtem dolgozni, akkor a munkatársaim kimentek cigi szünetre, és akkor én mondtam a főnöknek, hogy én nem dohányzom, de én kimegyek egy nem cigi szünetre, vagyok minden órában egy 5 percre, és az kell is, hogy felfrissítsük az agyunkat, mert az agyunk is egy idom. Úgyhogy gyakorlatilag ez a 8 órán belüli pihenés, ez muszáj, hogy ezt valahogy beiktassuk. Erre vannak módszertanok, például a Pomodoro módszertan azt tanítja, hogy koncentráljunk 25 percig, és utána 5 percet pihenjünk, és a feladatainkat úgy osszuk be, hogy ilyen 25 perces blokkokra osztjuk, és hogyha egy feladatra 3x25 perc kell, akkor az 3 pomodoro, és azt szakítsuk meg 5 perces szünetekkel.
1: Oké, tehát akkor az 5 perces szünetek már a pihenésbe számítanak?
3: Nem. Ezek az 5 perces szünetek, ezek arra valók, hogy felfrissítsük az agyunkat, és hogyha egy főnök jól irányítja a munkatársait, akkor az a semmi probléma nincs, hogy hagyja, hogy egy kicsit távizanak, egy kicsit elmenjen egy cigi szünetre. De hogyha megnézzük, éppen most volt így a foci VB-nek, hogyha megnézzük, hogy mit csinálnak a játékosok, akkor persze mindig a közvetítés azt mutatja, hogy mindenki rohangál a labda után, de egyébként, hogyha kiszúrunk magunknak egy játékost, akkor azt is láthatjuk, hogy azért is sokat sétál a pályán, nem rohant folyamatosan. Tehát, hogy még egy foci meccsen is, ami 90 perc, és ezenek a játékosoknak ez a szakmája, még azon is ezek a játékosok beiktatják az apró pici pihenéseket.
2: Uh-huh. És viszont a 8 óra az annál produktívabb lehet, vagy eredményesebb, utána annál jobban esik mondjuk a pihenés, vagy éppen a szórakozás. Viszont azt gondolom, hogy a 8 óra pihenésnél ott fontos, hogy az a 8 óra az egyben legyen meg, mint ahogy valószínűleg a 8 óra szórakozás is jó, hogyha tömbösítve van. Mi az, ami a szórakozás kategóriába tartozik, mert szerintem itt kezd félrecsúszni a dolog, mert például van, aki, én mondjuk azt mondom, hogy ha elmegyek edzeni, vagy mozogni, sportolni, akkor én azt abszolút szórakozásnak tekintem, de van, aki ugye erre egyfajta kötelességként tekint inkább.
3: Attól függ, hogy mennyire pihenteti az agyunkat. Tehát, hogyha elmegyek és csinálok valamit, ami engem föltölt, és valahol fizikai mozgás is van benne, valahol máshogyan használom, például az agyamat, mert társas játékozom, kirándulok, fölfrissülök, reflektálok arra, ami körülöttem van, és hagyom, hogy a nap közben az engemért ingerek azok valahogy rendeződjenek, akkor az pihenés. De hogyha elmegyek edzeni, és ez az edzés ez nekem egy kötelező jellegű dolog, mert nem tudom, fejembe vettem, hogy le akarok fogyni, vagy nagyobb bicepset szeretnék, vagy éppen ez a szakmám, hogy én sportolok, és folyamatosan edzésre kell járnom, akkor ez egy más történet. Tehát a szórakozásnál az fontos, hogy az ember figyeljen arra, hogy mi az, ami őt igazából föltölti, és ezt valahogy egyensúlyba kell hozni azzal, hogy körülötte is élnek emberek, és az rájuk is figyelni kell. És például akkor, amikor kisgyerekes házaspárokkal beszélek, akkor azt látom, hogy sokszor azt is elfelejtik már a sok munka között, hogy egyáltalán mi lenne az, ami őket igazán föltölteni, és hirtelen egy-két hónap után leveszi róluk valaki a terhet, és babysittert hívnak, vagy oda dobják a nagyomának a gyereket, akkor hirtelen körülnéznek, és azt tudják, hogy a normális emberek ilyenkor mit szoktak csinálni. El kell menni moziba, vagy vásárolni kell, vagy bekerülni egy kávézóba. Tehát, hogy fontos az, hogy tudjuk, hogy mi az, ami minket feltölt, és hogy ez egy személyes felelősségünk, hogy ezzel éljünk is, nem lehetünk áldozatok, nem zsigerelhetjük ki magunkat, nem zsigerelhetjük ki se a testünket, se a lelkünket. Nagyon fontos része az életünknek az, hogy egyensúlyt találjunk munka és pihenés között. De olvastam egy nagyon érdekes könyvet, az a címe, hogy dopamin függés, vagy dopamin korszak, és ebben pont azt írta a könyv, hogy egy olyan világban, ahol folyamatosan a szórakoztatás és a saját élvezeteinknek a keresése van a központban, ott igazából az örömöt az adja, hogyha van benne egy pici fájdalom. Ahol van egy kis sport, vagy van egy akár egy szauna, amiben nagyon forró, és aztán nagyon hidegbe megy az ember, és egy kicsit megérzi a fájdalmat, akkor az öröm az jobban szétárad a testében. Ennek az az oka, hogy úgy van kitalálva a szervezetünk, hogy van egy egyensúlyrendszer benne, és hogyha sok a kihívás, sok a nehézség, akkor valahol egyensúlyozni akar, biztos mindenki megtapasztalta már, hogy egy kemény munka után mennyivel finomabb az étel. És hogyha viszont túltoljuk a pihenést, és túltoljuk a lustaságot, túltoljuk a sorozatokat, akkor valahol a testünk az egyensúly keresés miatt kevesebb örömhormont fog adni.
2: És még egy fontos dolgot mondtál, hogy pont ugyanígy a szórakozás meg lehet fárasztó.
0: Pont tegnap beszélgettünk erről, amikor mindenáron a tökéletességre törekszünk.
2: A nyaralásnál,
0: igen.
2: Ja.
3: Így van, sokan megtapasztalják a nyári szünet közben azt, hogy egész évben ezt várták, egész évben erre sportoltak, úgyhogy nekik most kötelező jól érezni magukat, és erre annyira rágörcsölnek, hogy ez a nyaralás, ez mégse lesz annyira élvezetes. Fontos az, hogy tudjuk azt, hogy ha egyensúly van az életünkben, akkor az egész évünk nem arra egy-két hétre van kihegyezve, amikor elmegyünk a nyári szünetbe, elmegyünk nyaralni, főleg kisgyerekekkel vagy tínédzserekkel, nem mindenki tudja, hogy ez nem akkora nagy öröm, ez sokszor inkább szolgálat. Tehát, hogyha úgy van fölépítve az életünk, hogy ezek a pihenések, ezek folyamatosan benne vannak, és nem kötelező nekünk valahol jól éreznünk magunkat, mert akkor ott van csak egy időablak, ahol ezt megtehetjük, akkor nagyobb örömet fogunk megélni.
2: Nagyon szépen köszönjük! További jó munkát!
3: Én köszönöm!
1: Azt hiszem, ebben a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás hármasban az a legnehezebb, hogy határt szabjunk a munkának, mert mióta az okostelefonoknak köszönhetően gyakorlatilag éjjel-nappal elérhetőek vagyunk, rém nehezen tesszük le a munkát. És hát így kicsit nosztalgiázva tekintek vissza arra a nyári szünetre, amikor egy alkotótáborban annak idején átírtuk a Beatrice vonatkozó dalát. 2 óra munka, 2 óra pihenés, 20 óra szórakozásra. De most nem ezzel a dallal megyünk tovább, hanem Orsi slágerével, Szól a hallám.

Ez a Sláger FM, és benne a Unique dala szólt. Ez volt a Hiszed vagy Sem, és ezzel a dallal én meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom, bízom benne, hogy holnap is találkozunk, csütörtökön is 4 órától számítok figyelmükre, most pedig a hírek után érkezik majd Esmiller András, és indul a Slágerkult, úgyhogy további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordíthatnak a Magyar Vasút fejlesztésére. Elkészültek a 3-as metró északi meghosszabbításának tervei. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, aki azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének védelmével indokolta. Azt írta, az utóbbi időszakban a személyen keresztül sorozatos, politikailag motivált támadások érték az általa vezetett szervezetet, amelyek szerinte már a több mint 4000 ügyészségi dolgozó munkájába vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Nagy Gábor Bálint hangsúlyozta, hogy nem kívánja, hogy a körülötte kialakult konfliktus tovább gyengítse az intézmény bevetett bizalmat. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordíthatnak a Magyar Vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A budapesti sajtótájékoztatón ismertetett munkaterv szerint 1100 milliárd forint kohéziós uniós forrásból, 700 milliárd az uniós helyreállítási alapból, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hiteléből érkezhet. További 400 milliárd forint értékű beruházást koncessziós formában terveznek megvalósítani, emellett 950 milliárd forintot különítenének el a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklus vasúti projektjeinek elindítására. Elkészültek a 3-as metró északi meghosszabbításának tervei, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Facebook oldalán. Tájékoztatása szerint az uniós forrásokból megvalósuló beruházás első ütemében a metróvonalat a Rákospalota-Újpest vasútállomásig hosszabbítanák meg. Karácsony Gergely azt írta, a teljes Káposztás-Megyerig tartó fejlesztés tervei rendelkezést állnak, de jelenleg ez a rövidebb szakasz fér bele a rendelkezést álló időbe és költségkeretbe. A főpolgármester szerint a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi vasúti fejlesztésekkel, így a fővárosi és az agglomerációból érkező utasok közlekedését is javíthatja. Vissza nem térítendő támogatást pályázhatnak az első kerületben élők otthonai korszerűsítéséhez, írja az ittlakunk.hu. A pályázaton olyan természetes személyek vehetnek részt, akik nem önkormányzati tulajdonú lakóingatlanban élnek, és megfelelnek a jövedelmi feltételeknek. A támogatás nyílászáró cserére, fűtés korszerűsítésre, energiatakarékos világítás kialakítására, valamint kapcsolódó munkákra használható fel. Az önkormányzat a beruházás költségeinek felét pályázatonként legfeljebb 1 millió forintot biztosít, ugyanakkor legalább 50%-os önerő szükséges. A kérelmek december 15-éig, illetve a 20 millió forintos keret kimerüléséig nyújthatók be. Budapest végzett az első helyen egy 125 európai várost vizsgáló gasztronómiai rangsorban, írja a Roadster. A Saga Holidays kutatása mintegy 5000 étterem Google értékelés alapján azt mérte, milyen gyakran említették a vendégek autentikusnak az adott helyeket és fogásokat. A magyar főváros 98 pontot kapott a 100-as skálán, ezzel megelőzte a 97 pontos Pireuszt és a 96 pontos Athént. A kutatás Budapest erősségei között emelte ki a hagyományos ételeket és a helyi street food kultúrát, köztük a gulyást, a lángost, a kolpászt és a halászlevet. A 10-es listára Bécs, Krakkó, Prága és Milánó is felkerült. Csütörtökön este 8 órakor hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási ponthatárokat. A központi pontot partit az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol a felvételizők elsőként értesülhetnek az eredményekről. A délutáni programban felsőoktatási intézmények információs pultjai, pályaválasztási programok és könnyű zenei fellépők is helyet kapnak. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A ponthatár hirdetést további 11 városban, köztük Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is hivatalos rendezvények kísérik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, Betti Zsoldost, vagy Zsoldos Bettit.
2: Igen, mind a kettőt.
1: Köszöntöm
2: vagyok.
1: Nagy szeretettel,
2: én
1: még nem találkoztunk.
2: A hallgatókat is, és téged is.
1: Sem az életben, sem az étterben, de milyen jó, hogy most ez egyszerre megtörténik.
2: Igen, de jó volt.
1: Pszichológus, szupervízor, coach, és a legfontosabb most, amilyen pozícióban itt ülsz, író.
2: Igen.
1: Szívből gratulálok hozzá.
2: Köszönöm.
1: Én kutatás, vagy génkutatásnak is mondhatom, mert a pici G van ott a főcím előtt, ennek van funkciója.
2: Igen. Gyakorlatilag itt azt akartam érzékeltetni, hogy a pszichológiai működésünknek van egy nagyon masszív neurobiológiai alapja, de én nem akarok senkit elijeszteni ezzel. Tudom, hogy nekem is ez, hogy biológia, meg neurobiológia, ez egy megfoghatatlan dolog volt, de hogy minél inkább ezt láttam, hogy ezek milyen szépen megjelennek ezek a dolgok a testünkben, és aztán a szellemiségünkben, a pszichológiánkban, a mentális működésünkben, stb. Is, és a spiritualitásunkban is. Annyira gyönyörűnek találtam, hogy valahogy ki akartam fejezni, hogy emberek, hát itt valami csoda van. Ezt meg kell értenünk, hogy ezek nem különálló dolgok, hanem nagyon szépen összekonvergálnak. És így született meg ez, hogy én kutatás.
1: Lelki wellness, tudományosan és szórakoztatóan, ez az alcíme.
2: Így van.
1: És szerintem ezzel az irányt is megadtuk, hogy miről szól.
2: Így van, igen.
1: A könyv, az önfejlesztő könyvek iskola példája.
2: Köszönöm.
1: Sokat vártál arra, hogy ez megjelenjen?
2: Igen, mert hogy igazából a kutatásokat

0: tényleges munka után várni.
1: Hát igen, de hogyha azt hozzáteszem, hogy azért ezek a... tehát, hogyha a végét megnézzük, akkor 18, illetve, hogy én úgy számoltam, hogy 21 oldalon keresztül én csak a referenciákat sorolom fel. Tehát, hogy emögött egy nagyon-nagyon masszív kutatási munka van, így van.
0: Hát az egy szakembertől elvárható.
1: Hát igen, igen, mondhatjuk így is.
0: Igen, látom, most pont azt nézem, hogy hát... Tényleg 20 oldalon keresztül?
1: Igen, igen. És ugye ezek zöme azért angol, de illetve egy elvédve van benne magyar. Uh-huh. És gyakorlatilag én külföldön éltem, és aztán szabadidőmbe egy rájöttem, hogy hát meg lehet venni ezeket a konferencia anyagokat interneten, summiteket, és akkor elkezdtem azokat feldolgozni.
0: Egyébként egy masszív könyv lett, hát több mint 400 oldalas, ezt most a hallgatóknak mondom, és nagyon szép a kivitele. Úgyhogy gratulálok, úgy tudom, hogy volt közöd a borítóhoz.
1: Igen, igen, én szenvedtem ki magamból, és ezáltal is üdvözlöm a lányaimat, akik így hátuláltak, és mindig mondtak, hogy anya, még ez nem jó, anya, még nem, de ez hogy lehetne még modernebb?
0: Legalább inspiráltak. Igen. Cimber könyveknél jelent meg, Cimber Szilvi. Régi kedves barátunk, visszajáró vendég itt a műsorban, ő volt az, aki...
1: Igen.
0: Aki...
1: Hát nem tudom, minek... Sokat köszönhetek neki.
0: Segítő kezet nyújtott, hogy ez eljusson
1: az
0: olvasókhoz. Mi volt a célod egyébként?
1: A célom eredetileg az volt, hogy magam számára összegyűjtsem azokat a dolgokat, amiket én nagyon fontosnak tartok a szakmámba. Tehát én kimondottan nagyon hangsúlyosnak érzem az ügyfeleimmel az úgynevezett pszichoedukációt, ami azt jelenti, hogy folyamatosan felvilágosítsuk őket arról, hogy ami velük történik, az nem feltétlenül abnormális. Hajlamosak vagyunk így nézni magunkkal, hogy ó, Istenem, krízisben vagyok, tehát én nem jól működök. Vagy velem van valami baj, vagy a világgal van valami baj, és amikor elmondom, hogy nem, tulajdonképpen úgy működünk, mint nagyon-nagyon-nagyon finom gépek, de mégsem gépek, mert hogy valahogy ez az egész egy hatalmas rendszerben van, de mégis valami módon kiszámítható, hogyha például ilyen volt a gyerekkorod, vagy a szüleidnek a párkapcsolata, akkor te azt a mintát hogyan viszed tovább. De hogyha például arra fókuszálsz, hogy mondjuk a testednek a működésére, hogy rendesen aludjál, rendesen étkezzél, megfelelő módon mozogjál és lélegezzél, akkor ezután jöhet a pszichológiai rész. Tehát, hogy én ezért írtam így meg a könyvet, hogy az első rész egy nagyon-nagyon masszív elmélet tulajdonképpen, ahol beszélek ilyen dolgokról, hogy epigenetika, meg neuroplaszticitás, meg a második agyunk, tehát a hasi agy például egyéb, de hogy ezeket mind próbálom nagyon-nagyon humorosan. Tehát ahogy én láttam, hogy a klienseimnek ez nagyon szépen így átmegy, nagyon érthető számukra a dolog. Most ezután, hogyha ez a rész rendben van, akkor tudunk nekiállni annak, hogy igazából mik ezek a mintázatok, érzelmi gondolkodás és viselkedési mintázatok, amiket bonyolítunk.
0: Mindannyian magunkra ismerünk majd, és találunk benne saját magunkról?
1: Biztos vagyok benne.
0: Térképet?
1: Biztos vagyok benne, mert hogy nagyon sok esetet elemzek. Tehát behozok minden részhez, behozok egy-egy oda illő esetet, és kaptam ilyen, nagyon sok ilyen visszajelzést, hogy ó, hát itt rólam írtál, csak nem az én nevem van ott. Úgyhogy igen, én teljesen biztos vagyok benne.
0: Hát emberekkel foglalkozol.
1: Így van.
0: Hosszú-hosszú ideje, tehát az a sok-sok élményanyag, az benne van.
1: Így van.
0: Amit gyűjtöttél. Szeretsz is találkozni az olvasóiddal?
1: Nagyon, nagyon, nekem nagyon nagy élmény volt akár a Pesti könyvbemutató, vagy Fehérváron még többen voltak, ahol nagyon, ilyen flow-ba voltunk, ilyen nagyon, nagyon jó beszélgetések alakultak ki a végére, főként mondjuk a Fehérváron, és aztán meg is született egy ilyen igény, hogy hát találkozunk havonta, és legyenek ilyen gyakorlási alkalmak, ahol hát a könyvben leírtakat elkezdjük a magunk életére vonatkoztatni, hogy ó, én ott mindig megakadok. Aha. Mert hogy ugye a könyvnek a második fele nagyon passzolva az első feléhez, az elméleti részhez, hogy gyakorlati dolgokat írok, igen, hogy ha ezt akarod elérni, ezt akarod fejleszteni, akkor így meg úgy kell csinálni.
0: De jó lesz ez, mert ugye mindig mondom, a múltkor Szilvivel is megbeszéltük, hogy a mai

0: online világban, amikor a zsebünkben történik minden, az információs strádán kívül is, ezek rendkívüli alkalmak arra, hogy közösség épüljön.
1: Így van. Így van, és hogy
0: és emberrel kapcsolódjon.
1: Igen, és nagyon érdekes volt, hogy ugye a pestieknél azt vetettem fel, hogy hát online legyen ez az alkalom, mert akkor mondjuk mindenki Magyarországon...
0: Hát a Fehérváron vagy.
1: Igen.
0: Hát
1: de hogy Fehérváron, amikor ezt így feldobtam, akkor azt mondták, hogy igen, csak ugye, hogyha online van, akkor mondjuk nem tudom, Nagykanizsáról is be tudnak jelentkezni.
0: Jogos, oké. Okay.
1: De hogy Fehérváron meg mindjárt azt mondták, hogy nem, személyesen találkozunk. Tehát az a 80 ember, aki ott volt Fehérváron, az mint, hogy nem, igény, én is akkor jönnék, és találkoznék. És itt ugye azért arról van szó, hogy hát a hadititkainkat osztjuk meg ilyenkor, tehát amikor én elmondom azt egy csoport előtt, hogy hát figyeljetek, igazából én ott nem tudom, hogy miért akadok el, hát ennek gyönyörű közösségformáló ereje van.
0: És megnyílnak egymás előtt?
1: Meg, tehát hogyha azt érzik, hogy igazából biztonság van, aha, amit azt gondolom, hogy ez leginkább az én dolgom, ezt megteremteni.
0: Így van.
1: Tehát, hogy például, ha nem baj, mondok egy példát, hogy Fehérváron, aki meginterjú volt engem, ő rákérdezett arra, hogy a spirituális résznél én ott a saját esetemet mondom el kivételesen, tehát nem másról beszélek, hanem magamról.
0: És igen?
1: És hogy megosztanám-e, és mondtam, hogy egy pillanatra megakadtam, mert hogy ez nagyon személyes, és aztán elmondtam, majdnem elcsuklott ott a hangom, de hogy annyira hálás volt a közönség, uh-huh, ezért, hogy megosztottam azt, ami ennyire személyes tartalom. Uh-huh.
0: Úgyhogy... Szóval ezek nagy pillanatok.
1: Nagy, igen, és egy gyönyörű, tehát, hogy igazából amitől mi mélyebb szinten tudunk kapcsolódni, az pont az, hogy nem arról beszélünk, hogy te hogy csinálod a paprikás krumplit, uh-huh, hanem hogy igazából mi történik bennünk, igen, hogyan tudunk fejlődni, hogyan tudunk tanulni egymástól.
0: Beti, van egy játék ebben a bocsánat, műsorban, hogy vagy nem is játék, szokás, hogyha valaki könyvet hoz nekem ajándékba, kinyitom valahol.
1: Ja.
0: Hogy hol nyílik ki ez már. Az előbb megtörtént, most nézd meg, 179. oldal, tök véletlenül.
1: Igen.
0: Legyél jól, egyél jól. Hát akkor ez egy tényleg életvezető.
1: Hát hogyne.
0: Könyv.
1: Igen.
0: Ami még az életmódunkat is.
1: Hát igen, pontosan erről beszélek, hogy ugye az epigenetika, az azt jelenti,
0: az egy komplex.
1: Hogy gyakorlatilag nem a génjeink uralnak minket, hanem hogy tőled függ, hogy a génjeidet nyitogatod, vagy nem, aktiválod, aha, vagy nem aktiválod. És ennek például az, hogy alszol-e 8 órát, hetet minimum, hiába mondod azt, hogy neked elég az 5 óra, és nem elég, tehát az agy nem úgy fog működni. Uh-huh. Utána neked megfelelő módon étkezel-e, ez ugye megint egy hatalmas téma, tehát ez a könyvtárakat.
0: És mi van, ha egyik sem? Nem is alszom eleget, meg
1: jó,
0: nem is.
1: Jó, akkor mondok egy példát. Pár héttel ezelőtt volt, hogy az egyik ügyfelem így fölhívott, hogy tulajdonképpen elég jól vagyok, jól haladok azzal, amikről szoktunk beszélgetni, de nem tudom, mitől tegnap olyan nem jó napom volt. Nem, aha, mi történt? Hát semmi, korán keltem, elmentem a gymbe, mondom, hogy jó, mennyit aludtál, nézd meg az okos órádat. Megnézi? Azt mondja, 4 óra 55 percet. Mondom, nincs miről beszélnünk, mára befejeztük. Nyilván vicceltem, aha, de hogy nem úgy fog működni.
0: Tehát
1: nem úgy
0: 7
1: működünk.
0: Óránál kevesebbet alszik.
1: Igen.
0: Aha.
1: És
0: akkor
1: tudom, hogy ez...
0: Élek.
1: Hát ezzel szembe lehet egyébként szállni, tehát hogy nagyon sokáig bírja a test, tehát a tartalékokhoz hozzá tudunk nyúlni, de pszichésen nem úgy fogunk működni. Aha. Nem jó kajákat fogunk enni például. Hát tehát neurobiológiailag, igen, neurobiológiailag nincsen akaraterő.
0: No, de visszafordítható? A folyamat? Meg
1: attól
0: tudjuk állítani?
1: Függ. Attól függ, én most a longevity programokba is, uh-huh, tehát az idős kutatásba is egyre inkább bevonódom, hogy hol vannak azok a pontok, ahol már túllövés van, tehát onnantól már gyakorlatilag már csak azt fékezheted, hogy ne legyen akkora a baj.
0: Uh-huh. Tehát van ez a pont.
1: Van ez a pont.
0: A könyvből ez kiderül egyébként, ha valaki elég mérás?
1: Én inkább úgy mondanám, hogy a lényeg az, hogy folyamatosan tudatában legyünk annak, hogy most én mit csinálok a testemmel. Uh-huh. Most én például hogyan lélegzek. Tehát, hogy pillanatok alatt tudunk.
0: Gyakorlatilag tudatosságra,
1: igen,
0: nevelsz?
1: Hogyne, abszolút. Uh-huh. Igen.
0: Ha neked lett volna egy ilyen könyved annó, segített volna?
1: Nagyon sokat. nagyon sokat, és ugye én itt írom, hogy a gyerekeimnek ajánlom, az ügyfeleimnek ajánlom, és mindenkinek ajánlom, aki a segítő szakmában dolgozik, és plusz, ezt sajnos nem írtam bele, de ezúton mondom, hogy egyébként is mindenkinek ajánlom. Tehát laikusnak is ajánlom, mert hogy, hogy tényleg ilyen nagyon játékos a nyelvezete, vicceket tettem bele, meg ilyesmi.
0: Jó, hogy könnyedebben átmenjen így van, az így üzenet. Van. Mit ígérsz az olvasónak? A tudatosságon túl. Tényleg térképet kap saját magához?
1: Én nem szeretek ígérgetni, mert hogy itt gyakorlatilag kettőnkön múlik sok minden. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy minden tudásomat, én 30-valahány éve ben vagyok a felnőtt oktatásba, uh-huh. és hát ebben az egész szakmába, de hogy, hogy gyakorlatilag mindig ott van, hogy, hogy igen, de azt nem tudom, hogy a másiknak a tudatos szintje az éppen hol van, tehát aki például nálam van, és elfogadom mondjuk ügyfélnek, akkor ott próbál megtalálni, hogy mi az a nyelvezet, ami neki a legjobb. Tehát valaki például itt is, valaki szereti a vicceket, abból érti meg, valaki a tudományos, tehát neki csak az kell, hogy magyarázzam el, hogy logikailag hogy függenek
0: de
1: össze.
0: De ő is talál.
1: Igen, biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne.
0: Azonosulási felületet.
1: Így van, biztos. Mert egy, tehát, hogy ott van a tudományos rész, ott van a magyarázat, uh-huh. És ott vannak az esettanulmányok, amiket megint csak elmagyarázok, uh-huh. hogy ez hogyan kapcsolódik. És ott van ugye a sok instrukció, hogy hát akkor ezt csináld. Most ezt csináld.
0: No, ha kezébe veszi most bármelyik hallgató a beszélgetés után ezt a könyvet, elkezdi tanulmányozni, ízlelgetni, a tudatosságot magáévá tenni, de mi van, ha menet közben elbukik? Ér-e elbukni ez a kérdés?
1: Nem tudom, hogy mit értünk elbukás alatt. Tehát én azt gondolom,
0: ha tudatosságra nevelsz, akkor igen. valószínűleg valamit másképp kell csinálnunk, mint eddig.
1: Ja, hát igen.
0: Na, hát nem az a legnehezebb?
1: Na hát igen, itt akadunk el, de hogy a könyvben ott van, hogy a gyakorlati része, tehát a második része, így visszautal arra, hogy az 1.4 per 2-ben mit írtunk? Hogyha azt akarod fejleszteni, akkor csináld ezt. Na most ezek viszonylag egyszerű, időnként teljesen egyszerű és banális dolgok. Pontosan az a gond, hogy nem csináljuk, meg nem figyelünk oda. A kis cukrot még hadd egyek, meg még estét 11-kor is hadd egyek, meg nekem elég, mondom, a 6 óra alvás, meg nem baj, hogy össze-vissza lélegzek, mert nem figyelek oda, mert miért kéne odafigyelni. Meg hát ezt különben is így szoktam csinálni, meg ezt szoktam gondolni, meg ilyen érzések vannak bennem, meg. És hogy gyakorlatilag, és ezekből, hát nyilván azért kell szakember, mert hogy időnként uh-huh. ezektől nehéz megszabadulnunk.
0: Igen, igen.
1: Tehát akkor azt mondanám, hogy igen, egy szakember, hogy úgy érzi valaki, akár egy coach, akár egy pszichológus, az nagyon sokat tud segíteni.
0: Gondolom, láttál már mindenfajta, nem tudom, kliens, hogy nevezed igen.
1: Hát kliens és ügyfél.
0: Kliens, ügyfelet, akik... megváltoztak? Tehát
1: igen,
0: vannak nagy sorsfordulók?
1: Van nagyon nagy sorsfordulók vannak. Nekem egyébként például pont a tegnap este egy ilyen élmény, aki hát nem tudom, talán nem vagyok túl személyes, hogyha így kimondom, hogy ő úgy keresett meg, hogy öngyilkossági gondolatai voltak másfél évvel ezelőtt, és ilyen gondolkodtam, hogy egyáltalán elvállalhatom-e, vagy hogyan teszek vele jót, hogyha beküldöm a kórházba, de vállaltam, és akkora hatalmasat ugrott másfél év alatt, olyan egyszerűen, és pont tegnap volt bennünk egy ilyen ünneplés, hogy ahogy a cégét rendbe tette, ahogy a házasságát rendbe tette, ahogy szárnyal, egyszerűen ez az ember szárnyal, és megtalálják olyan üzleti partnerek külföldről is. Tehát, hogy végre elkezdte elhinni magáról, hogy nem egy ilyen kis eltévedt senki házi, hanem hogy az értékeket így uh-huh. megtaláltuk benne, és azokat elkezdtük kibontani, és ezek gyönyörű folyamatok.
0: És ők, nem tudom, van-e visszajelzés a szakember, mint feléd,
1: igen.
0: hogyha az útra ráállnak, ők megmaradnak hosszú távon, vagy ott is ér néha visszakanyarodni egy kicsit?
1: Ezt hogy érted?
0: Hát, hogyha valakit elindítasz az úton, most igen. nem feltétlenül az öngyilkossági értem. Folyamatra gondolok, de akkor is valami újítás kell ahhoz képest, ahogy élt.
1: Tehát, hogy mindig az élményem, hogy elmegyünk egy darabig, és utána lehet, hogy stagnálás van, vagy egy kis megrekedés, vagy bekapcsolnak ezek a nagyon mély, sokkal mélyebb szinten levő szabotáló gondolatok, amitől leáll. Van, hogy ez sokszor van, hogy mit tudom én, mondjuk fél év után mondjuk pihenünk egyet, és aztán visszajönnek, és ebbe a kis szünetbe megjelenődik bennük valami, és akkor utána megint tovább tudunk. Tehát tudod szintet.
0: Tehát elfogadják, hogy ez egy hosszú folyamat?
1: Igen, de én nem azt a részét emelném ki egyébként, hogy hosszú, mert hogy egyébként a könyvemet is azért írtam meg, hogy
0: lerövidítsd
1: az utat. Ez igen, hogy nagyon sok mindenben van, ami így belőlem, hogy de jó, hogy azt mindenki tudná, hogy itt annyi minden van.
0: Milyen jó, hogy a saját könyvedben van mindenfajta jelzés van benne.
1: Igen, igen, ezt így magamnak is, hogy gyorsan tudjam, hogy spirituális rész itt van.
0: Mennyire spiri, még ezt mondd el, kérlek.
1: Ez, igen, ez nagyon, nagyon jó, mert ugye ezt egyébként meg szokták kérdezni tőlem majd, hogyha a test és a psziché összefüggéséről írok, akkor hogyan oda az elméleti rész végén is a spiritualitás, és a gyakorlati részén is a spiritualitás. Hát ez úgy van, kérem szépen, hogy van a test, és vannak a sejtjeink, a 37 milliárd sejt, és igen? Nem tudom, hihetetlen számok. De hogy kivesszük belőle az életet, akkor mi van? Tehát mi van, hogyha meghal valaki? Hát ott vannak a sejtek, csak egyszerűen nem él. Tehát mit jelent az, hogy spirituálisnak lenni? És itt nem nagyon óvatos lennék azzal, hogy ne a vallásosságot értsük mögötte. Vallásos emberek lehetnek nagyon spirituálisak, de lehet, hogy egy mágikus hiedelemben élnek tulajdonképpen, hogy majd a Jóisten megoldja, nem nekem kell. A spiritualitás, és amikor ennek a neurobiológiáját vizsgáltam, akkor az jött ki, és nagyon-nagyon érdekes, hogy a spiritualitás az agyban azt jelenti, hogy nagyon sok területet összeköt, összehangol. Aha. Tehát, hogyha csak ezt nézzük, hogy neurobiológiai mit jelent, hogy ahogy az idegsejtjeim az agyban kapcsolódnak, na és mikor kapcsolódnak? Amikor én nagyon jól tudok másokhoz kapcsolódni, ilyen szívből, és nagyon odafigyelni rájuk, nagyon rájuk hangolódni. Ez az egyik része, a másik része pedig, hogy neveztetjük ezt Istennek, vagy transzcendens erőnek, vagy világteremtőjének, vagy gondoskodó valakinek, de hogy túl tudok-e lépni az egómon. És igazából bennem ez a hármasság, amit egyébként a könyvben így külön is bontottam, hogy a test. Igen, igen, ez érdekes, hogy ezt így mondod, mert hogy igen, valamilyen értem, igen, szent a testem, szent a pszichés működésem, és szent az a minőség, amit kicsit bővebben meg tudok élni, és túllép az egón.
0: Hú, de szép mondatok ezek. Most le kell, hogy kerekítsük, mert jó társaságban repül az idő, egy picit már túl is léptük, de nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Szívből ajánlom a génkutatás könyvet. Hát Beti Zsoldostól, vagy Zsoldos Betitől kinek, hogy tetszik, Beti Zsoldos van ráírva.
1: Igen, ez a könyvet.
0: Lelki wellness tudományosan és szórakoztatóan a Cimber könyvek kiadó, jó voltából válogatottkönyvek.hu. Itt megtalálják. Meg nagyon, egyébként a boltokban is.
1: Elérik. Nagyon szépen köszönöm.
0: Úgyhogy én sok csillogó szempárat kívánok neked, akár kliensekkel, akár olvasókkal találkozol, mert akkor nagy baj nem lesz. Meg sok tudatos embert.
1: Nagyon
0: akik,
1: szépen
0: akik
1: köszönöm.
0: Ezzel vesznek, vagy ezzel fordítanak sorsot. Akkor talán ez a jó
1: nagyon
0: kívánság.
1: Jó, igen, nagyon-nagyon köszönöm.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, és Betitől most elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.
0: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, egy olyan művész köszöntök most itt a stúdióban, akinek egyrészt mindig nagyon örülök, mindig megköszönöm a bizalmát, akihez nagyon sok titulust felsorolhatnék, fogok is természetesen, de hát érdemes művész, Liszt-díjas művész, és hát amire a legbüszkébb, primissima díjas, ráadásul közönségdíjas karmester, Hollenung Gábort köszöntöm nagy-nagy szeretettel, már rég találkoztunk, de mindig öröm.
3: Én is örülök, hogy találkozunk, és örülök, ha a közönséggel is találkozhatom ilyen helyzetben.
0: Az igazi ünnep.
3: Valóban a prima primissima azért egy ember életében azért az rendkívüli, mert ugye itt minden kategóriában szavaznak az emberek, és ehhez képest egy óriási dolog, hogy egy ember, aki nem egy zenekar, nem egy együttes, hanem egy szóló emberként nyerhettem ezt el.
0: Ebből a műfajból.
3: Ebből a műfajból, igen. Azóta ez a klasszikus, így van, a klasszikus zenével foglalkozók. Mindazonáltal azt kell mondanom, hogy egészen biztos, hogy ebben benne van, hogy nem csak a klasszikusokkal foglalkozunk, hanem a zene minden műfajával, és itt tulajdonképpen talán ez is szerepet játszott abba, hogy egyébként egy nagyon szoros verseny volt, ahogy utólag mondták, egy másik nagy háttérre rendelkező tévéműsornak a szintén nevezve volt ezen a versenyen. Lényeg az, hogy számomra egyfajta megerősítés az, hogy a zenének nincsenek határai, és az emberek ízlését lehet befolyásolni, de azért elsősorban ki kell szolgáljuk.
0: Hát,
3: mindazt, ami gyakorlatilag a mai időben ez aktuális.
0: Na, de ez milyen szép és milyen nemes szolgálat.
3: Én azt gondolom egyébként, de szerintem azért ez nagyjából azért mindenkibe benne van ez a szolgálat, mert hiszen...
0: Tehát a teljes zenekarban? Például a budafoki Doknány Jenő szimfonikus zenekarban?
3: Abszolút. Hát ők ugye egyrészt szolgálnak, mint egy zenekar, és pontosan tudják, hogy mi a funkciója, és egyébként nagyon figyelnek arra, hogy mi azért jobbak legyünk egy picikét, mint mások, ilyen vagy olyan szempontok szerint, de azt kell mondanom, hogy pont ez a zenekar az, amelyik a hihetetlen már több mint 10 kamara együttesünk van, igen, akik önálló életet is élnek, az például a fesztiválunkon is, amiről talán most szót ejtünk majd, abban is ugye 6 vagy 7 produkció, az gyakorlatilag BDZ kamara együttesnek vagy valamelyik kamara együttesének a produkciója, és ez megint azért van, mert ezek az emberek a saját műfajuk szerint mondjuk egy harsonakvártett, vagy egy szaxofonkvártett olyan repertoárt ad elő, amelyik ilyen szempontból példamutató, mert hiszen ők garantáltan a klasszikusoktól minden zenei stílusig eljutunk ezekben, igen, a dolgokban, hiszen az aranzsok, az átiratok, egy-egy hangszerre áthangszerrel dolgok, azok helyenként még izgalmasabbak, mint az eredetiek.
0: Lehetne itt napestig beszélgetni a zene rejtelmeiről, és valamennyit fogunk is természetesen. Hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy mi nagyon tiszteljük a művészetet és a művészt is természetesen, ezt már az elején is elmondtam, és Hollerung Gábornak mi mindig azért teszünk, ha mondhatok ilyen kivételt, mert hát annyi budapesti élmény szerzett nekünk, ugye mi Budapest és a Vétel körzetet szolgáljuk ki a kultúrával, de most a Zempléni Fesztivál, tulajdonképpen fesztivál igazgatója is itt ül velem szemben. És miután az Zempléniek nem csak az ő kiváltságuk az, hogy ott fesztivál van, hanem nagyon sok Budapest is ellátogat erre a fesztivál, meg az ország minden részéről, de azt gondolom, hogy erről beszélni kell. És most szívesen adunk ennek teret, hiszen nem csak, hogy annyi élmény volt, még annyi élmény lesz itt a főváros szerte is, amit nekünk majd a kollégáival együtt adni fog, de most itt van előtte ez a fesztivál. Időrendben ez következik.
3: Ennek a fesztiválnak tényleg az utóbbi időszakban egy nagyon-nagyon jó leső és nagyon jó érzés látni azt, ami ebből a fesztiválból lett, amely nyilván álszerénység nélkül mondhatjuk, hogy azért ebben mi is benne voltunk, igen, ebben a dologban, de valójában azt meg kell érteni, mert azért nem csak az Zempléni Fesztivál van, azért Magyarországon vannak más fesztiválok is, ahol egyébként hasonlóan igyekszeznek egy nagy, széles műfai keretekben gondolkozni. Lényegében azt érdemes megtanulni, hogy nyáron az ember más egy picikét. Ami nem azt jelenti, hogy
0: másképp
3: nem
0: szeret. Másképp működik?
3: Picit másképpen működik. Másképpen működik, mert ha nyáron az emberek elmennek nyaralni, és ha adott esetben a Balaton felvidékre mennek, vagy ide, vagy Zempléni Fesztiválra jönnek, ugyanaz a dolognak a lényege, hogy egy picit kikapcsolódom, picit jó leszem, picit ezt csinálok, és picit meghallgatom ezt, megnézem azt, attól függően, hogy mennyi időt szánok, hány napot, és ez a fajta rendkívüli változatosság nagyon vonzó az emberek számára. Uh-huh. Ez az Zempléni Fesztiválban is látszik, nagyon erős a budapesti látogatottság, és nagyon sok Budapestről rendszeresen jövő, lényegében törzsközönségnek számító vendégünk van, de ugyanez igaz Hajdú-Biharból, Nyírségből, nyilván az egész északi régióból. Ugye beszélgetünk is arról, hogy Miskolcon mit lehetne csinálni, mert hiszen Miskolcon nincs nyári program, csak hát kicsit nehezen örülnek az időkerekek, de gyakorlatilag minden régió és minden ember megérdemel valami fajta olyan kikapcsolódást, ami kulturális érték, de egyfelől szórakozás, és valamivel kiegészül, ami még plusz, hogy esetleg vízbe ugrik, vagy bort iszik, vagy olyan éttermekbe jár. A választék az korlátlan, de az a jó, hogy egyébként ez bizonyos fajta kulturális igénnyel mindig együtt jár. És mi ezt a kulturális igényt igyekszünk kielégíteni, és ezért a palettánkon gyakorlatilag a kulturális műfajok teljes jelenléte az érezhető, és nagyon, nagyon fontos is az emberek számára.
0: Már hányadik alkalommal?
3: Ez a 35. fesztivál.
0: Hát szívből gratulálok.
3: Amelyből ez nekünk csak a 23. azért.
0: Hát
3: de az se kevés. És hát különösen ez az elmúlt 20 év az átvétel utáni vargabetűkkel, de azért pár év alatt rendeződött, és mindig van egyfajta, hogy is mondjam, csak ilyen magasabb kulturális szemlélet, amelyben valamit ki akarunk nevezni, mint centrális dolognak, amelyik mi is igyekeztünk először ilyen dolgokkal operálni, tulajdonképpen egyfajta sznobéria kiszolgálására, de szembesülnünk először arra, hogy a vidéken élő emberek jelentős része az nem sznob, hanem inkább patrióta, inkább a saját világát tartja értéknek, és annak a gazdagodását látja igazi értéknek, és mi igyekeztünk ezt komolyan venni, és településről településre megbeszélni a emberekkel, vezetőkkel, mit szeretnének. És aztán persze az jó pár év után megkaptuk azt a bizalmat, hogy bármit csinálhatunk, az nekünk jó lesz. Mert eddig is mindig jó volt, és nyilván ezután is jó lesz.
0: Na, akkor az idei is jó lesz.
3: Én azt hiszem, hogy jó lesz.
0: Ahogy én tudom, nagyon színes a program megint.
3: Ez így van. Hát természetesen ugye a komoly zene az értelemszerűen már csak abból kiindulva, hogy én vagyok ennek a rendezvénynek a vezetője, még akkor is, hogyha igyekszem azért lépést tartani a világ és a műfajok és a rengeteg minden változásával, de értelemszerűen egy magas színvonalú zenei programot mindig igyekszünk kínálni, ez most is így van, ennek egy része a BDZ-hez fűződik, mint ahogy a nyitókoncert hagyományosan, amelyben egyébként egy kicsit megemlékezünk azért az amerikai függetlenségről. Itt egy görsvin zongoraverseny, és az Új Világ szimfónia, amire egyébként elárulom a közönségnek, és semmi köze nincs az amerikai zenéhez, és az a indián dalnak se igaz, hogy az indián dal feltétlenül, de viszont az egésznek van egyfajta mítosza, és egyébként
0: meg
3: az ember néha hallgatja, akkor látni véli a hatalmas égbe menő építményeket. Úgyhogy ez lesz a nyitóhang, de mindjárt a második nap egyébként egy teljesen más műfajt csinálunk, amely Mozartból indul ki, egy kamara együttesből, sok fiatal énekessel, ez az egyébként a BDZ kamara műhelynek a produkciója Miklós Erika és Novák Péter által létrehozott produkció. De a harmadik napon szerencsén ott meg egy fúziós koncertet csinálunk, amely ugye abszolút nem áll messze se egyetlen komoly zenésztől. Ebben lesz komoly zene, lesz jazz, lesz ilyen zene, amolyan zene, és ezek, mint ahogy a fúzió logikája mondja, különböző dolgokból valami egy új keletkezik, és ugye ez lesz a szerencsi program. Ez tehát számunkra egy természetes dolog, hogy azért a zene egyfajta szerepet játszik, megjegyzem azért a nagyobb településeken is várják azt, hogy ez így kezdődjék a dolog, mert ez egyfajta presztízs ennek a fesztiválnak, de már a másik nap már feleségek és szeretők színház lesz vagy Dégenfelden egy tangó koncert, vagy Mácsai Pállal a műhely látogatás, ami egy szintén egy rendkívül izgalmas dolog, de ugyanígy azért ott ugye a magyar nyelv kultúrája nagyon erős ebben a régióban. Érthetően mondjad Atikám, egy József Attila est, és ezek mind olyanok, hogy nem a kulturális üzenet a fontos benne, hanem élmények, érzelmek, reakciók, és az, ami az embereket ebből érdekli, vagy ez nekik tetszik ebből a dologból.
0: Meg mit visznek haza?
3: Így van, pontosan. Belőle. Ez a kérdés.
0: Jól tudom, hogy fesztivál igazgatóként ön a művészeti vezető is?
3: Igen, valójában ez úgy volt, hogy én kezdtem a 23 évvel ezelőtt fesztivál igazgatóként, mert ugye az akkori Antenna Hungária egy kiválasztás során ítéltem meg, hogy én, vagy tehát döntött úgy, hogy ezt mi csináljuk, és én ezt 2 évig csináltam, de nagyon sok volt ez nekem, és ezért egy kedves kollégámat, Túrjányi Miklós kértem fel, aki egyébként az Antennának volt egyfajta ilyen tanácsadója. Értem. És akkor ő lett a fesztivál igazgató, és 3 éve viharos körülmények között kicsit távozott, mert egyébként érthető módon, mert nem bírta már azt a finanszírozásnak ezt a teljes töketlenségét, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy egy héttel a fesztivál előtt nem tudtuk, hogy mennyi pénzünk van még.
0: Aztán ez egy nehéz.
3: Aztán ez azért konszolidálódott egyébként, hála Istennek, meg azért ettől a váratlan majdnem összeomlástól azért megindultak azért a támogatók is egy picikét felénk, hála Istennek, és volt olyan, aki nagyon-nagyon megindult felénk, hála Istennek, és mai napig is velünk van. De értelemszerűen 3 évvel ezelőtt kénytelen voltam visszavenni, így is mondhatnám, de ezt természetes módon éreztem úgy, hogy ezt el kell vállaljam. Most már ebbe új embert integrálni nem lehet, mert ennek a fesztivál igazgatónak a legerősebb funkciója a kommunikáció az emberekkel. A helyismeret, és az odafigyelés. És
0: abban meg benne kell lenni.
3: És abban kell benne kell lenni. Viszont a team most már annyira erős, hogy oda én már kevésbé vagyok, és értelemszerűen azt elvállaltam, hogy én most sokkal kevesebbet vezénylek ezen a fesztiválon, ami azért még mindig összem 3 alkalom lesz összesen, de hát ott volt, amikor 5-6-szor és az ember dolgozott. Úgyhogy ahol presztízs szempontból ezt meg kell tenni, azt mindenképpen megteszi, vagy ha nekem valami, ez nagyon van kedvem, akkor is megteszem, de azért az időm nagy részét, pontosabban az egész fesztiválon most már ott vagyok, mert azért korábban én azért a második héten például próbáltam a következő produkcióra Pesten, ez most meg is változott picit, úgyhogy ilyen módon ez számomra egy természetes, és szerintem a fesztivál számára inkább előnyös, mint hátrányos, azt hiszem.
0: Nem véletlenül kérdeztem, mert ezek szerint akkor ön dönti el azt is, hogy a BDZ-vel mit lesz a mondjuk a nyitókoncert témája,
3: Soha nem egyedül döntöm ezeket el egyébként.
0: Kollégákkal együtt?
3: Kollégákkal, meg egyébként a muzsikusoknak is van erről véleményük egyébként. Tehát, hogy ami, hát van olyan, hogy megtudják, hogy ez, és akkor meg vagy te őrülve, hát ezért persze, hát meg a szánk szét fog szakadni, hogyha ezt végig kell fújjuk, meg ilyen melegbe ilyen művet nem lehet csinálni. Meg.
0: Jó, hogy ilyenkor ezzel is foglalkozni kell, hogy ez szabad hát, téren van?
3: Persze. Hát erre azt tudom mondani, hogy kopogok most, hogy eddig a időjárás utóbbi években nagyon kedvező hozzánk, ami persze elsősorban az elképesztő fölmelegedés, amely még augusztus végén is gyakorlatilag nyár, teljes nyár van, és csapadékveszélyem szörnyen nagy sajnos. Úgyhogy hát lehet, hogy egyszer ez megfordul, és akkor majd újra kell a különböző póthelyszíneket majd üzembe helyezni, de lényeg az, hogy ez ennek kialakult egy olyan mechanizmusa, és egy olyan mindennapja, amelyben részben a muzsikusok is hozzászólnak eleve a javaslataikkal, és hát persze odafigyelünk, azért kapunk ám leveleket is mindig.
0: Tehát, gondolom.
3: Ma is képpen kaptuk valamit, hogy ide látják, hogy az nincs idén benne, de jövőre most már legyen benne.
0: Ma jövőre lesz.
3: Ma jövőre benne lesz.
0: Elmondtuk már, hogy pontosan mikor van? Nem vagyok benne biztos.
3: Igen, augusztus 14-től 23-ig. Okay. Ami egy újdonság, hogy túlmentünk 20-án, de viszont ez a 20-ai hét ez annyira kedvező, hogy úgy érezzük, hogy itt nagyon sok, még több embernek lesz kedve. Mert gyakorlatilag egy nap szabadsággal meg lehet oldani az egészet körülbelül.
0: Igen. Mi a tapasztalat? Hogy gondolom ott van végig.
3: Persze.
0: Az elsőtől az utolsó napig. Zenészek maradnak lent például?
3: Hát most már azért maradnak lent, mert ez sok szervezés szempontjából sokkal kedvezőbb nekünk. Ez drágább, mert meg hát több helyet foglalunk el adott esetben a szálláshelyekből, de gyakorlatilag olyan van, hogy egy csapat hazamegy, tehát az első vasárnap azért jó pár haza fognak menni, de azért egy jelentős szám marad. És aztán csütörtök... szerdán egy jelentős szám megint, lényegében mindenki visszajön, tehát ilyen is van, meg olyan is van egyébként. De ilyenkor megkihasználjuk, hogy az itt lévő muzsikusok, ők ez különböző formációkban szintén részesei a fesztiválnak.
0: Mennyi emberre számítanak idén?
3: Hát ezeket nem szívesen becsülöm meg egyébként, tavaly 12 000 volt, ha jól emlékszem, a látogatószám. Hogy ez idén hogy lesz, ezt nem tudjuk, azt azért érezzük egyébként, hogy a középosztály számára sok minden megnehezült, tehát nem vagyok benne biztos, hogy többen lesznek, mint tavaly.
0: Igen, de közben meg nagyon fontos közösségépítő szerepe van ennek.
3: Ez igaz, és egyébként sok szempontból azért ebben a régióban a költségek még mindig kisebbek, mint akár a horvát tengerparton, vagy a Balaton, és társain. Tehát,
0: és mégis csak egyívású emberek azonos érdeklődési körrel.
3: Igen. Meg van, aki beleszeret ebbe a tájban, meg ebbe a kultúrába, tehát ebbe a kulturális élményekbe, amelyek ott vannak jelen, ezt mi csak tálaljuk egyébként, vagy igyekszünk jobban tálalni. Van, akik ezt nagyon-nagyon szeretik egyébként, és azért ne felejtsük el a borkultúrát sem, tehát az is csábító.
0: Mi a weboldal, ahol az összes pontos programot megtalálják?
3: Zemplénfesztivál.hu.
0: Nem olyan nehéz. Kedves hallgatóink, megjegyezni. Majd lassan a végén vagyunk már, mert jó társaságban repül az idő mindig, de azt hadd kérdezzem meg, hogy művészeti vezetőként, meg fesztivál igazgatóként ezt úgy képzeljük el, hogy egyébként ez majdhogynem egy éves szervező program? Vagy nincs
3: nem,
0: annyi?
3: Azért nincs annyi. Azért ezt úgy általában a kommunikációt január-februárban kezdjük el a településekkel, és idén egy picit részben a választások miatt is hamarabb eldőltek azért a finanszírozások, ezért április elkezdtük a fesztivált, de azért ez nem 24 órás munka.
0: Értem, de úgy képzeljük, hogy miután tudják ugye az emberek, hogy jön a művészeti vezető, hogy folyamatosan az önjelölt művészek meg produkciók küldik az ajánlatokat?
3: Ez konkrétan így van.
0: Hogy jönnének.
3: Konkrétan így van, ez nagyon örömteli, és egyébként hát nem egy annyira örömteli, amikor ezt udvariasan, de vissza kell utalni. Van, amikor egyébként azért utasítjuk vissza, mert van már ilyen, meg vagy tavaly is volt ilyen, és hát van, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt nem érzi igazán elég jónak, tehát ezek mind létező.
0: Odavallónak, igen.
3: Hát igen, és ebből a szempontból nem biztos, hogy nekem igazam van, meg ezen ilyenkor azért általában megint többen beszélgetünk egymással, és akkor eldöntjük, hogy ezt azért inkább mégsem. Uh-huh. Úgyhogy ez egy létező mechanizmus, de szerintem ez minden ilyen fesztivál.
0: Abszolút. Minden. A lényeg, hogy nagyon gazdag a program, így meg van. A kínálat, úgyhogy szívből ajánljuk, kedves hallgatóink, zemplénfesztivál.hu, megtalálnak minden információt.
3: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Hát és aztán a Budapest érkezik majd ősszel, mert nagyon sok meglepetés lesz, ahogy a mikrofonon kívül fél mondattal megsúgta, nekem nem árulunk el semmit, érdemes minket is követni, mert megtudják majd időben a pesti meglepetéseket is.
3: Köszönöm szépen. Hát
0: én nagyon örülök, hogy itt volt, és sok csillogó szempárat kívánok ott a fesztivál, mert akkor nagy baj nem lesz az önök is. Csillogni fog. Hollerung Gáborral beszélgettem, kedves hallgatóink, és hát Gábortól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Zsoldos Bettinek és Hollerung Gábornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány 2035-ig 3550 milliárd forintot fordítana a vasútfejlesztésre. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt a kormány. Több menetrendi hajójárat közlekedését felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordítana a magyar vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a szolgáltatások javítása. A fejlesztésekhez 1800 milliárd forint uniós támogatást, 400 milliárd forint európai beruházási banki hitelt és további 400 milliárd forint koncessziós forrást használnának fel. Emellett 950 milliárd forintot különítenének el a 2028 és 2034 közötti uniós ciklus vasúti beruházásainak elindítására. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt a kormány, elsőként a legégetőbb közlekedésbiztonsági problémákra, köztük a gyorshajtásra és az elektromos rollerekre vezetnének be új szabályokat. A tervek szerint a 25 km per óránál lassabb rollerekre, a kerékpáros, a nagyobb teljesítményűekre pedig a segédmotorokra vonatkozó előírások lennének érvényesek. Kötelezővé válhat a bukósisak használata és korhatárt is bevezethetnek. A kirívó gyorshajtás már nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény is lehet, a visszaesőknél pedig akár az autó elkobzása is szóba kerülhet. Emellett több útszakaszon átlagsebességmérést is bevezethetnek a balesetek számának csökkentése érdekében. Több menetrend szerinti hajójárat közlekedését is felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. A Nyugat.hu azt írta, hogy átmenetileg nem közlekedik a Budapest és Szentendre közötti hajó, a Visegrád és Esztergom közötti Dunakanyari járat, valamint a Visegrádi körjárat. Szünetel az esztergomi sétahajózás és a szárnyas hajószolgáltatás is. A háttérben az áll, hogy több folyószakaszon kavics zátonyok és sekély mederrészek jelentek meg, amelyek veszélyeztetik a biztonságos hajózást. A hajózási társaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról. Félidejéhez ért a BRFK és a BKK 10 hetes nyári közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit-szigetnél tartottak ellenőrzést. A rendőrség tájékoztatása szerint még 5 héten át hetente egy alkalommal vizsgálják a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi akciók során leggyakrabban gyorshajtással, szabálytalan gyalogos közlekedéssel és nem megfelelő állapotú járművekkel találkoztak. A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy kisgyermekeknek nem javasolt az elektromos roller használata, a felnőtteknek pedig védőfelszerelést ajánlanak. F1 Hungaroring kombinált napi jegyet vezetett be a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Nagydíj idejére. A társaságok közlése szerint a 3749 forintos jegy 24 órán át korlátlan utazást biztosít a BKK járatain, valamint Budapest és Pest vármegye helyközi közlekedésében. A versenypálya az Őrsvezér teréről induló H8-as hívvel, majd Kerepestől szurkolói busszal közelíthető meg. A hív a hétvégén sűrűbben és nagyobb kapacitással jár. A kombinált jegy nem érvényes a 100-as reptéri járatra, a Nosztalgia járatokra, valamint helyjegyköteles vonatokra. A jegy július 26-áig vásárolható meg. Augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg a Szent István napokat Esztergomban, az Erzsébet parkban. Az ötnapos fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható. A nagy színpadon többek között a Bikini, a Budapest Bár, a Csíkzenekar, Keresztes Ildikó, Varga Miklós, a Kormorán és a Grund lép fel. A koncertek mellett kulturális előadásokkal, kézműves vásárral és gasztronómiai kínálattal várják a közönséget. A családok számára báb színházi produkciók, zenés és mesés műsorok, mozi, légvár arcfestés és zsonglőr programok is szerepel a kínálatban.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en. Sláger

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk,

nincs haragban senkivel. Én úrba zúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Itt vagy, veled én, te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kéred, gyere nem nézlek.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány 2035-ig 3550 milliárd forintot fordítana a vasút fejlesztésre. Két lépcsőben módosítaná a KRESZ-t a kormány, több menetrendi hajójárat közlekedését felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordítana a magyar vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a szolgáltatások javítása. A fejlesztésekhez 1800 milliárd forint uniós támogatást, 400 milliárd forint európai beruházási banki hitelt és további 400 milliárd forint koncessziós forrást használnának fel. Emellett 950 milliárd forintot különítenének el a 2028 és 2034 közötti uniós ciklus vasúti beruházásainak elindítására. Két lépcsőben módosítaná a KRESZ-t a kormány, elsőként a legégetőbb közlekedésbiztonsági problémákra, köztük a gyorshajtásra és az elektromos rollerekre vezetnének be új szabályokat. A tervek szerint a 25 km per óránál lassabb rollerekre, a kerékpáros, a nagyobb teljesítményűekre pedig a segédmotorokra vonatkozó előírások lennének érvényesek. Kötelezővé válhat a bukósisak használata, és korhatárt is bevezethetnek. A kirívó gyorshajtás már nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény is lehet, a visszaesőknél pedig akár az autó elkobzása is szóba kerülhet. Emellett több útszakaszon átlagsebességmérést is bevezethetnek a balesetek számának csökkentése érdekében. Több menetrend szerinti hajójárat közlekedését is felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. A nyugat.hu azt írta, hogy átmenetileg nem közlekedik a Budapest és Szentendre közötti hajó, a Visegrád és Esztergom közötti Dunakanyari járat, valamint a visegrádi körjárat. Szünetel az esztergomi sétahajózás és a szárnyas hajószolgáltatás is. A háttérben az áll, hogy több folyószakaszon kavics zátonyok és sekély mederrészek jelentek meg, amelyek veszélyeztetik a biztonságos hajózást. A hajózási társaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról. Félidejéhez ért a BRFK és a BKK 10 hetes nyári közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit-szigetnél tartottak ellenőrzést. A rendőrség tájékoztatása szerint még 5 héten át hetente egy alkalommal vizsgálják a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi akciók során leggyakrabban gyorshajtással, szabálytalan gyalogos közlekedéssel és nem megfelelő állapotú járművekkel találkoztak. A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy kisgyermekeknek nem javasolt az elektromos roller használata, a felnőtteknek pedig védőfelszerelést ajánlanak. F1 Hungaroring kombinált napi egyet vezetett be a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Nagydíj idejére. A társaságok közlése szerint a 3749 forintos jegy 24 órán át korlátlan utazást biztosít a BKK járatain, valamint Budapest és Pestvár megye helyközi közlekedésében. A versenypálya az Őrsvezér teréről induló H8-as hívvel, majd Kerepestől szurkolói busszal közelíthető meg. A hív a hétvégén sűrűbben és nagyobb kapacitással jár. A kombinált jegy nem érvényes a 100-as reptéri járatra, a Nosztalgia járatokra, valamint helyjegy köteles vonatokra. A jegy július 26-áig vásárolható meg. Augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg a Szent István napokat Esztergomban, az Erzsébet parkban. Az ötnapos fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható. A nagy színpadon többek között a Bikini, a Budapest Bár, a Csíkzenekar, Keresztes Ildikó, Varga Miklós, a Kormorán és a Grund lép fel. A koncertek mellett kulturális előadásokkal, kézműves vásárral és gasztronómiai kínálattal várják a közönséget. A családok számára báb színházi produkciók, zenés és mesés műsorok, mozi, légvár arcfestés és zsonglőr programok is szerepel a kínálatban.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

bent, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Új

塞进了左脑。

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Soár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Moholy Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordíthatnak a Magyar Vasút fejlesztésére. Elkészültek a 3-as metró északi meghosszabbításának tervei. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, aki azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének védelmével indokolta. Azt írta, az utóbbi időszakban a személyen keresztül sorozatos, politikailag motivált támadások érték az általa vezetett szervezetet, amelyek szerinte már a több mint 4000 ügyészségi dolgozó munkájába vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Nagy Gábor Bálint hangsúlyozta, hogy nem kívánja, hogy a körülötte kialakult konfliktus tovább gyengítse az intézmény bevetett bizalmat. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordíthatnak a Magyar Vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A budapesti sajtótájékoztatón ismertetett munkaterv szerint 1100 milliárd forint kohéziós uniós forrásból, 700 milliárd az uniós helyreállítási alapból, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hiteléből érkezhet. További 400 milliárd forint értékű beruházást koncessziós formában terveznek megvalósítani, emellett 950 milliárd forintot különítenének el a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklus vasúti projektjeinek elindítására. Elkészültek a 3-as metró északi meghosszabbításának tervei, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Facebook oldalán. Tájékoztatása szerint az uniós forrásokból megvalósuló beruházás első ütemében a metróvonalat a Rákospalota-Újpest vasútállomásig hosszabbítanák meg. Karácsony Gergely azt írta, a teljes Káposztás-Megyerig tartó fejlesztés tervei rendelkezésre állnak, de jelenleg ez a rövidebb szakasz fér bele a rendelkezésre álló időbe és költségkeretbe. A főpolgármester szerint a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi vasúti fejlesztésekkel, így a fővárosi és az agglomerációból érkező utasok közlekedését is javíthatja. Vissza nem térítendő támogatást pályázhatnak az első kerületben élők otthonai korszerűsítéséhez, írja az ittlakunk.hu. A pályázaton olyan természetes személyek vehetnek részt, akik nem önkormányzati tulajdonú lakóingatlanban élnek, és megfelelnek a jövedelmi feltételeknek. A támogatás nyilászáró cserére, fűtés korszerűsítésre, energiatakarékos világítás kialakítására, valamint kapcsolódó munkákra használható fel. Az önkormányzat a beruházás költségeinek felét pályázatonként legfeljebb 1 millió forintot biztosít, ugyanakkor legalább 50%-os önerő szükséges. A kérelmek december 15-éig, illetve a 20 millió forintos keret kimerüléséig nyújthatók be. Budapest végzett az első helyen egy 125 európai várost vizsgáló gasztronómiai rangsorban, írja a Roadster. Az a Saga Holidays kutatása mintegy 5000 étterem Google értékelés alapján azt mérte, milyen gyakran említették a vendégek autentikusnak az adott helyeket és fogásokat. A magyar főváros 98 pontot kapott a 100-as skálán, ezzel megelőzte a 97 pontos Pireuszt és a 96 pontos Atént. De a kutatás Budapest erősségei között emelte ki a hagyományos ételeket és a helyi street food kultúrát, köztük a gulyást, a lángost, a kolpászt és a halászlevet. A tízes listára Bécs, Krakkó, Prága és Milánó is felkerült. Csütörtökön este 8 órakor hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási ponthatárokat. A központi pontot partit az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol a felvételizők elsőként értesülhetnek az eredményekről. A délutáni programban a felsőoktatási intézmények információs pultjai, pályaválasztási programok és könnyű zenei fellépők is helyet kapnak. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A ponthatár hirdetést további 11 városban, köztük Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is hivatalos rendezvények kísérik.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

FM. Minden, amit szeretünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a műcsarnokban Berecz András Harangok évgyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, surlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány 2035-ig 3550 milliárd forintot fordítana a vasút fejlesztésre. Két lépcsőben módosítaná a KRESZ-t a kormány, több menetrendi hajójárat közlekedését felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordítana a magyar vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a szolgáltatások javítása. A fejlesztésekhez 1800 milliárd forint uniós támogatást, 400 milliárd forint európai beruházási banki hitelt és további 400 milliárd forint koncessziós forrást használnának fel. Emellett 950 milliárd forintot különítenének el a 2028 és 2034 közötti uniós ciklus vasúti beruházásainak elindítására. Két lépcsőben módosítaná a KRESZ-t a kormány, elsőként a legégetőbb közlekedésbiztonsági problémákra, köztük a gyorshajtásra és az elektromos rollerekre vezetnének be új szabályokat. A tervek szerint a 25 km per óránál lassabb rollerekre, a kerékpáros, a nagyobb teljesítményűekre pedig a segédmotorokra vonatkozó előírások lennének érvényesek. Kötelezővé válhat a bukósisak használata és korhatárt is bevezethetnek. A kirívó gyorshajtás már nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény is lehet, a visszaesőknél pedig akár az autó elkobzása is szóba kerülhet. Emellett több útszakaszon átlagsebességmérést is